0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit június 7-én, vasárnap hajnalban, homokora, késő jeli műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8. versével köszöntöm hallgatóinkat. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Első óránkban Isten tiszteletet közvetítünk, második órában a nap áidata csendül fel, keresztény énekek szólnak, kalendáriumot lapozunk és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. A harmadik és befejező órában a múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. Következzen Isten tiszteletünk, ígét hirdett Barta István lelkipásztor.
1: Imádkozzunk, testvérek! A mi segítségünk és pünkösd harmadnapjának délelőttjének megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Ma délelőtt a Galácia beliekhez intézett levél 5. fejezetének 22. és 23. verseivel köszön bennünket Istenünk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Amen. Isten tiszteletünk elején a 89. énekünket keressük ki, annak első és második verszakait énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. 89. Zsoltárunk első és második verszaka.

0: Két testvért szeretnék megkérni imádságra ma délelőtt, Samu testvérünket és Miklós testvérünket, hogy kérjünk áldást az ige hirdetésére.
1: Uram, a te hatalmadat, a te igazságodat dicsérjük. A te dicsőnevedet magasztaljuk, hiszen tőled függ minden ezen a földön. Te vagy, Uram, a történelemnek az ura, és egyenként urunk és megtartunk vagy. Hadd köszönjük meg, Uram, a keresztet, azt az áldozatot, amely által mi még élhetünk, és hisszük azt, Uram, hogy a mi életünk el van rejtve te benned, hiszen Krisztussal együtt meghaltunk a régi embernek, és élünk ma benne, mint új emberek. Hadd köszönjük meg, Uram, a te betöltött ígéretedet, melyen útmutatást kapunk, és hiszünk azt, Uram, hogy ebben az életben és a következőben is elég számunkra az, amit te elénk adtál. Köszönjük, Uram, a kitöltött lelket, aki által ismerhetünk téged, aki által vezetsz bennünket, aki által van megtartatás. Áldott vagy, Uram, a bünkös neked ezért az ünnepéért, azért, hogy itt lehetünk, hogy Krisztusban együtt lehet a gyülekezet, együtt lehet veled, aki megáldott és megszenteled ezt az Isten tiszteletet is, a te nagy neredért. Amen.
2: Köszönöm, mennyi a kápok, a mai napon is előbe jöhetünk. Köszönjük, Úr Jézus, a szent lelket, amit adsz nekünk minden napon. Köszönjük, hogy szeretetet tanítasz. Kérlek, Atyám, hogy szólj hozzánk a mai napon is. Köszönöm, Úr Jézus, hogy könyörültél rajtunk. Kérlek, hogy könyörülj azokon is, akik még nem ismernek téged. Imádkozom, Atyám, mindazokért, akik ígét hirdetnek a mai napon is. Kérlek, menj, Atyám, hogy az Úr Jézusért hallgassál meg. Amen. Amen.
0: A 164. énekünkkel készülünk az ige hallgatására, befogadására. 164. énekünk első és második verszakait énekeljük. Téged áldunk, nagy Isten!

0: Kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, egy sorozatban vagyunk benne ezen az ünnepen. A lélek gyümölcseit tanulmányozzuk egy kicsit másként, és pedig úgy, hogy Krisztusnál hogyan jelennek meg ezek, illetve miközben ezt tesszük, aközben egyre inkább a krisztusi jellemről hallunk, és arról, hogy mennyire fontos, hogy ne csak tanuljuk a dolgokat, ne csak elméletben ismerjük a Szentírást, hanem az életünkben megmutatkozzon az, amit tanulunk és amit ismerünk, hogy a hétköznapokban gyakorlatba ültessük ezt, hogy a környezetünk lássa azt, hogy mi hívő emberek vagyunk. És foglalkoztunk először, ha a testvérek emlékeznek, Krisztusnak a szeretetével. A lélek gyümölcse, mint a szeretet. És a lábmosásról hallottunk, arról, hogy mennyire fontos volt a krisztusi szeretetben az, hogy aláhajolt a megmosatás, úgymond a szeretete és szembesítés, a tisztulás, illetve az alázattal való odafordulás a másikhoz. Aztán a tegnap délelőtt hallottunk a krisztusi örömről. Reménység szerint többen is örömre derültünk, nem mulandó örömre, hanem arra soha el nem múló örömre, amelyet Krisztus ad nekünk, és olyan szép ígéreteink vannak erre nézve. Ma délelőtt pedig Krisztusnak a hűségéről, illetve jóságáról fogunk hallani, ezt a kettőt egybe kapcsoltam. Testvérek, nagyon fontos gondolata volt az ünnepnek az, hogy nem lehet szétválasztani ezeket. Nem mondhatjuk azt, hogy én hűséges vagyok, de hát valószínű, hogy a békesség, a türelem vagy a szívességnek a hiányában vagyok. Nem mondhatod azt, hogy te a sok közül csak egyikkel rendelkezel, ugyanis ezek szorosan összekapcsolódnak, és ha egy nincs ott benned, akkor egyik sincs ott. Hogyha te azt mondod, hogy mégiscsak egyen rendelkezel, akkor félő, hogy egyikkel sem rendelkezel. És az alapvető kérdés az, hogy ezeket hallva változtál? Mert testvérek, ezen az ünnepen, de máskor is Isten nem csak az értelmünket szeretne megváltoztatni, hanem a szívünket. És arra hívlak téged, hogy ma reggel is engedd, hogy a szívedet vegye kézbe az élő Isten az ő igéjén keresztül. Egy jól ismert igeszakaszt olvasunk közösen a Márk evangéliumából. A 14. fejezetet keressük ki, 32-től 42-ig terjedő igeszakaszát. Tehát Márk evangélium a 14. fejezet, 32-től 42-ig. Ekkor arra helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt Jézus a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszatért, alva találta őket. És így szólt Péterhez, Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vírasztani? Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült,
1: és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az óra. Íme, átadatik az ember fia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme, közel van, aki elárul engem. Amen.
2: Amen.
1: Testvérek, egy ellentétre szeretném így az elején felhívni a figyelmet. Az Isten és az ember között megjelenő ellentétre. Amit itt látunk ebben a történetben, Isten víraszt, Isten imádkozik, Isten hűséges, Isten tisztességes, az ember pedig alszik, az ember pedig kevésbé szavahihető, az ember hűtlen nagyon sokszor, és elesik, ugyanakkor képmutató, mert egyet mond, és teljesen más tesz. A 37. és 40. igeverseket nézzük meg újra, azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt. Ugyanis Jézus küzdelmek közepette van. Halála előtt néhány órával, és itt azt olvassuk a 37. 40. versekben, amikor visszament, alva találta őket, és megszólította, Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vírasztani? Nagyon furcsán viselkednek itt a tanítványok. És ez valahol megmutatkozik abban, ahogyan Jézushoz viszonyulnak, abban, hogy a saját magukhoz viszonyulnak, és abban, ahogyan itt valami jellemhiba mutatkozik meg bennük. Ugyanis háromszor beleegyeznek abban, hogy igen, Uram, persze, hogy ne itt virasztunk veled, egyértelmű, menjél csak nyugodtan, imádkozzál. Tudom, hogy nehéz egyedül, hogy ne lenne nehéz. Kinek nem nehéz magányosan küzdeni és harcolni? Szükségünk van testvérekre, szükségünk van gyógyító közösségre, szükségünk van olyanokra, akik hordoznak bennünket imában, igazi testvérekre, igazi barátokra, és Jézusnak is szüksége volt, és az oszlop apostolokat viszi magával. A legnagyobb mélységben, a legnagyobb küzdelemben, és azt mondja, gyertek, legyetek velem, csak ennyire kérlek titeket, nem többre. Mert azt, amit én kell elhordozzak, azt én elhordozom. Nem kell, ti hordozzátok helyettem. De legyetek velem ott. A jelenlétetek felől legyek bizonyos. Hogy nem vagyok magamra hagyatva, hanem vannak olyanok, akik imádkoznak értem, akik küzdenek értem, akik együtt hordozzák a terhet. És mint a három alkalommal, igenleges válasz érkezik. Persze, itt vagyunk. A nagyok, a bölcsek, a leghívőbbek, a tanítványoknak a tanítványai. Jakab, Péter és János. És testvérek, tudjátok, olyan emberekkel találkozunk, akik egyet mondanak, és teljesen más tesznek. Találkoztatok már ilyenekkel, akik, amikor beszélgetsz velük, fűtfát megígérnek. Hát hogyne? Sőt, még az Úrnak is. Uram, természetesen megyünk, és elvégezzük a hivatást. Hát mi hívő emberek vagyunk. De ahogy Jézus odébb megy, teljesen megváltoznak. Amikor Jézus már nincs ott, akkor mintha teljesen más emberek. Amikor kimennek a templomajton, és találkozunk velük közhelyeken, az utcán, mintha nem ugyanaz az ember lenne. Hát itt úgy tűnt, hogy komolyan gondolja és veszi azt, amiről hall. Itt úgy tűnt, hogy ő megéli az ígért, amikor ott kint vagyok, és nem tudom, látom vitatkozni a forgalomban a másikkal, akkor akarva akaratlanul megbotránkozom. Milyen érdekes, testvérek. A legnagyobb tanítványokkal megesik. Nehogy azt gondolt,
0: hogy veled nem esik meg.
1: Nehogy azt gondold, hogy te jobb vagy náluk, mert tudom, hogy ígéreteket tudunk mondani egymásnak, és úgy nagyon könnyen azt mondjuk, hogy ne. Csak gondolj arra, hányszor ígérted valakinek, hogy imádkozol érte, és a következő percben már elfelejtetted. És lehet most jut eszedbe, hogy valaki megkért rá. És hát kedvességből, most nem mondom azt a képmutatásból, de tudod, te nagyon jó, kedvességből azt mondtam, hogy persze, hogy ne. Hát ez a legkevesebb. De úgy elfelejtettem, mint annak a rendje. Olyan furcsák ezek a tanítványok, mert azt mondja Jézus egyébként, hogy a lélek ugyan kész. És ezen nem keveset elmélkedtem, hogy miért ezt mondja. Félreérthető ez az igevers, mert azt mondja Jézus, hogy úgy, ahogy mi is vagyunk itt, mert lehet, hogy eltökéltük magunkban a lelkünkben, hogy vírasztunk, hogy ne imádkozunk, hogy ne küzdünk, hogy ne hirdetjük az igét, a megtérés evangéliumát bizonyságot teszünk. És azt mondja Jézus, hogy a test az erőtelen. Na pont ez történt itt a tanítványokkal. Úgy, hogy Péterben egykor ott volt a lelkesedés, hogy megyek a halálba, érted? Meg a többiekben is, úgy lelkileg felpesdültek, azt mondták, hogy ne csináljuk, de a test elesett. Valahogy a test teljesen másként reagált erre. Tudjátok, amikor a lélek és a test külön van, ha egyáltalán külön választhatjuk ezt. Amikor azt mondod, hogy te jó lelkű ember vagy, de kimész, és a tested másra visz téged. A test cselekedetei, ugye, ismerjük a Bibliában. És teljesen ellentétjét teszed azt, amit a lélek diktálna, és amire a lélek hív téged, és úgy gondolod, hogy kész vagy, de nagyon könnyen elbuksz, és elesel, és elcsúszol. Mikor történt az nálad, hogy azt mondtad, hogy persze? De amikor nem figyelt a másik, akkor elcsúsztál. Testvérek, Jézus, tudjátok, mit akar? Itt a tanítványoktól. Hogy imádkozzanak, és menjenek Istenhez, amikor úgy érzik, hogy Isten teljesen elhagyta őket. Mert ő egy olyan állapotban van, amelyben te soha nem voltál. És tudjátok, az, amit ő tesz a legnagyobb mélységben, akkor, amikor ilyet nem szoktunk mondani, de talán egy ilyen jelenet van előttünk, hogy mintha Isten hátat fordított volna neki. Mintha Isten azt mondta neki, hogy te most végrehajtod azt a végrehajtom azt a büntetést, amit nem bírnak meg az emberek. Emlékszel arra, amikor olyan mélyen voltál, hogy azt érezted, tehát itt már Isten sincs jelen. És mit tettél? Lehet, hogy a kórházi ágyon, lehet, hogy egy gyereked betegséggel folytál, lehet, hogy egy kapcsolati krízisben, lehet, hogy egy gyerekeddel volt valami. Te emlékszel arra, amikor nagyon mélyen voltál, és testvérek, akkor, amikor reménytelenség van, akkor, amikor minden beszürkül, akkor, amikor nincs lejjebb, amikor a gödör alján vagy, akkor a legnehezebb. A legnehezebb. Hűségesnek lenni Istenhez. És tudjátok, nehogy azt gondoljátok, hogy itt Jézus saját maga miatt aggódik. Hanem szeretné a tanítványait megtanítani arra, hogy az Isten iránt való hűség az nem ideiglenes. Az nem 2 évről szól, 3 évről szól, néhány évről szól. Az Isten iránti hűség az nem arról szól, hogy leteszem a lantot, elég volt, Uram, most már hordoztalak eleget, és küzdöttem eleget, hanem mindvégig. És lehet, hogy a mélységben mutatkozik meg leginkább, hogy te hol tartasz az Isten iránti hűségben. És azt mondja nekik Jézus, figyeljetek, kedves oszlopapostolok, akire fogom építeni az egyházamat, arra kérlek titeket, hogy emlékezzetek arra, amikor lent lesztek a mélyben, amikor üldöztetések közepette lesztek, akkor, amikor bajok jönnek, emlékezzetek arra, hogy mi ott voltunk a Getsemani kertben, és emlékezzetek arra, hogy én ott hagytalak titeket, és odébb mentem, és akkor, amikor engem az Atya elhagyott, én nem hagytam el az Atyát. Testvérek, a kereszten nem Jézus hagyta el az Atyát, hanem az Atya hagyta el őt. Jézus soha nem volt hűtlen az elhíváshoz, amit teljesített. Soha nem volt hűtlen ahhoz az Atyához, akivel tökéletes egységben volt. Sőt, egyébként azt mondtam, hogy összekapcsolom ezt a két gyümölcsöt, hogy a jóság és a hűség, tulajdonképpen a jóságot így is lehetne fordítani, talán találok fordítása az eredeti szövegből, hogy tisztesség, megbecsülés, ezt is jelenti. Testvérek, Jézus tisztességből, megbecsülésből, hűségből tartott ki mindvégig. És erre akarja ösztönözni a tanítványait is. Mert nézzétek meg, nem dorgálja meg őket. Igaz, Péternek annyit mond, hogy Péter alszol, és akkor egy órát sem tudtál vírasztani, de nem gyűlölettel, nem haraggal, nem bosszúvágyjal teszi ezt, hanem végtelen szeretettel. A hűségnek, a testvérek, az ellentéte az a képmutatás, és ezek a tanítványok. És ezek vagyunk sokszor mi. Ott van a hűséges Jézus, és ott vannak a képmutató tanítványok. De a tisztességnek, vagy a jóságnak az ellentét az a hamisság. És ez is megmutatkozik. Tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy a tanítványok még saját magukat is becsapják. És ezt nem is tudják. Mert nem azt olvassuk, hogy ők szándékosan kerülték el a nehéz helyzetet. Nem olvasunk erről. Egyébként Lukács az evangéliumában nagyon tisztán leírja azt a 22. fejezet 45. versében Lukácsnál. Nagyon tisztán leírja azt, hogy a tanítványok miért aludtak bele. Vagy ebbe az egészbe. És ezt olvassuk. A szomorúságtól kimerülve alszanak. Itt már ezt nem olvassuk. De valószínű, hogy ez volt az a helyzet, amiben benne vannak. És tudjátok, nekem eszembe jutott az emmausi tanítványok, akik azt remélték, hogy és mennek vissza Emmausba. És végtelen szomorú a szívük, a lelkük, nem tudnak mit kezdeni saját magukkal. És ezt látja Jézus a tanítványokban. Testvérek, teljesen megvannak úgymond zavarodva, nem értik, hogy mi történik. Tehát, hogy beszél nekik a halálról, aztán bejön Jeruzsálembe, és királynak kiáltják ki, de ő mégsem hozza el azt, amire ők számítottak. Mégsem szabadítja fel a római felhatóság alól a választott népet. Mi történik itt? És akkor még lábat is mos a tanítványoknak, és hogy nem értik. És tudjátok, az van bennük, hogy jövünk most ide a Getsemánéba, és jövünk, és azt látjuk, hogy van egy erőtelen Jézus mellettünk. Aki gyenge, aki tud gyenge lenni. Akinek vannak terhei, de bele se gondolnak abba, hogy mit hordoz. Bele se gondolnak abba. És akkor azt olvassuk Lukásnál, hogy szomorúságtól kimerülve alszanak. Testvérek, ne tedd ezt. Kérlek, ne tedd ezt. Erre hív bennünket az Isten ma reggel, hogy ne engedj kiskaput az ellenségnek. Mikor volt az, hogy a szomorúságtól kimerülve aludtál? Vagy azt is kérdezhetném, hogy most milyen állapotban vagy? Mert lehet, hogy ugyanabban, mint a tanítványok. Lehet, hogy itt vagy, és eljöttél, mert hívott Jézus, és tisztességből azért csak megtetted azt a lépést, hogy jössz felé, és itt vagy, és itt ülsz a templompadban, de lehet, hogy kimerültél, lehet, hogy alszol, lehet, hogy nem egyszer, másodjára, harmadjára, és még mindig alszol. Ébredj fel. Mert Jézus ezt mondta a tanítványoktok. Figyeljetek, ti se engem nem értetek, se saját magatokat nem értitek. Se azt, ami történik. Csak annyit tudtok, hogy vége mindennek, és itt már nem lehet semmit tenni. Csak aludni, és vegetálni, és várni, hogy lesz, ami lesz. Ezzel szembe pedig itt van Jézus, aki mindvégig hűséges és tisztességes. Testvérek, egy nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni. Amikor senki nem figyel, ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel? Amikor senki nem figyel téged, vagy engem, akkor ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel. Gondolkodj el ezen nagyon komolyan. Mert olyan sokszor magunkkal vagyunk elfoglalva. És akkor, amikor ígéretekről van szó, akkor úgy elnapoljuk azokat, mert dolgunk van magunkkal. Egy olyan társadalomban élünk, amelyben nagyon sokan úgy gondolják, hogy saját kényelmük, saját megélhetésük, sőt, az egyházhoz is úgy csatlakoznak, ha csatlakoznak, hogy ha nekem itt jó, akkor maradok, ha nem, akkor megyek tovább. És már az 5. gyülekezetnél még mindig megy tovább, mert neki nem jó. És közben van itt valaki, aki hűséges mindvégig, és tisztességes. És szeretném azzal folytatni, hogy Jézusnak hogyan sikerült. Hogyan sikerül, és hogyan sikerülhet nekünk. Először is azt látjuk, hogy egy nagyon erős nyomás nehezedik rá. Így olvassuk a 33. versben, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett. Jézus egyébként. Rettegni és gyötrödni kezdett. Testvérek, Jézus nagyon nehéz körülmények között halt meg. Nehogy azt gondoljuk, hogy olyan könnyen. Tehát ez az olcsó kegyelem. Tudod, hogy akkor felment a keresztre, és egyet imádkozott, és ennyi volt. Nem. Nagyon nagy küzdelmek között halt meg. Tehát összesen lehet hasonlítani. És így visszagondoltam a mártírokra, akik hitükért haltak meg, és eszembe jutott Polikárp püspök, akit mágián égettek el. És nyilván nem volt könnyű halál, de ahhoz képest, amit Jézus végig küzdött, nagyon nem összehasonlítható, de Polikárp akkor, amikor a hóhér a tűz fölött azt kérdezte tőle, hogy égessenek el, akkor azt válaszolta, hogy mi az a egy vagy két óra láng, ami engem éget, ahhoz képest, ami a pokolban, egy örökké valóságban égeti azokat, akik megtagadják a Krisztust. Mi ez ahhoz képest, amit Krisztus szenvedett, mert a legnagyobb mennyei magasságból leszállt a legnagyobb, legmélyebb mélységbe, a poklok poklába, és én oda soha nem szálltam le, de ő helyettem megtette. Mi az a láng ahhoz képest? Mi az a küzdelem ahhoz képest? És testvérek, Jézus ezeket mind hordozta. És itt azt látjuk, hogy kimerül, itt azt látjuk, hogy megdöbben, van egy ilyen fordítás is. És szeretnék 3 szót elétek hozni, ami benne van az ő imádságában, egyébként a legnagyobb mélységben és reménytelenségben, az Isten nélküliségben is Istenhez kiált. És az első szó, amit elénk kerül, az a pohár. 36. vers. Vedd el tőlem ezt a poharat. Az ószövetségi szóhasználatban ez Isten haragjára vonatkozott a gonosz ellen. Olvasunk ilyeneket az Ezékiel próféta könyvében például, hogy nagy és mély poharat fogtok inni, tele romlással és pusztulással. Vagy Ézsaiás 54-ben ezt olvassuk, hogy haragjának poharát fogjátok kiinni. És amikor azt mondja Jézus, vedd el tőlem ezt a poharat, vedd el tőlem az egész emberi nemzetség irányában törő haragodat, ítéletedet, mert ezt kellett viselje Jézus. Értitek? Azt a poharat, amit irányomban, ami irányomba szólt, azt magára vette és átirányította. Azt mondta, legyek én a céltábla. Legyek én az, aki elhordozom. Nem egynek, nem kettőnek, nem háromnak, hanem az egész emberiség iránt, és egyébként megérdemelt haragodat, ítéletedet magamra veszem. Testvérek, azért, mert Isten igazságos, és a bűnt bünteti és haragszik a bűnre. Egyébként azért van nekünk a lehetőségünk Istennel járni, mert Isten a bűnt azt nem tűri meg. Ha megtűrné, akkor annyi minden lenne a világban, akkor a mi életünk is más lenne, szabadabb lenne, de Isten nem tűri meg a bűnt, és megbünteti a bűnt, és a gonoszságot, és az ő haragja, az ő fiára szállt, testvérek. Ezzel nézett szembe Jézus. Ezzel nézett szembe Jézus. Vedd el tőlem ezt a poharat. Csodálkozunk, hogy ezt imádkozza a legnagyobb küzdelmeiben. Te nem imádkozhatod ezt. Nehogy azt gondold, hogy ilyen poharakat hordozol. Aztán a második szó, ami elém került, az az Abbá. Testvérek, akkor, amikor nincs ott az Isten, úgy gondoljuk mi. Akkor, amikor a legnagyobb büntetésnek az elhordozása kezdődik, akkor, amikor jogtalanul hordozom ezt, mert Isten fia vagyok, büntelen, még mindig azt mondom, hogy apuci. Még mindig azt mondom, mert ez az arám szónak az eredeti fordítása, még mindig azt mondom, hogy édesapám. Akkor, amikor már nincs ott. Akkor, amikor miért hagytál el engem? Akkor, amikor már nincs reménységem, és lehet, hogy egy-két nap, vagy néhány hónap választ el a haláltól. Mert elterjedt a daganat. És azt mondom, hogy édesapám, testvérek, az apjával beszélő gyermek akkor, amikor az apja súlyosan bünteti, vagy az apja haragja súlyosan sújtja, nem miatta, hanem miattad, és miattam nagyszerű, és példaértékű. Jézus hűséges volt, ne felejtsük el, mindvégig és jóságos volt, mindvégig. Testvérek, bennünket a bűneink elválasztanak Istentől, és eltávolítanak, és bezárnak minket, de Jézust az a teher, amit hordozott, nem távolította el az atyától. Nem azt mondta, hogy itt szakítottunk, ennyi volt. Nem számítottam arra, hogy ilyen lesz, hanem megyek mindvégig. És még mindig van nekem egy édesapám, még mindig van nekem egy drága apucim. Szoktad így szólítani az Istent? Szoktál így oda menni az Istenhez? Talán a legnagyobb mélységben is, amikor tudja Jézus, hogy el lesz vágva az atyától. Azt mondja neki, hogy drága édesapám. Mert mikor nem, ha a legnagyobb mélységben van szükségem rá? Mikor nem? És a harmadik, azt olvassuk, itt a 41. versben, ugye harmadjára is visszajön, és azt mondja, aludjanak és pihenjenek tovább, és azt mondja, hogy eljött az óra. Más fordításban elkezdődött. Mi kezdődött el? Tudjátok, az a Jézus, aki az élő Istennel volt, nagyon, nagyon szoros közösségben, egyszer csak megnyitja a szívét a pokol előtt. Az a Jézus, aki mindig a mennyország előtt nyitotta meg a szívét, és az állapotban egyszer csak megnyitja a szívét, az ítélet, a büntetés, a poklok pokla előtt. És amikor itt azt mondja, hogy elkezdődött, akkor erről szól, elkezdődött a nagy küzdelem, a nagy harc, a nagy szenvedés. Egyszer majd kimondja azt is, hogy elvégeztetett, de elkezdődött, testvérek, és ezzel nem azt mondja, hogy mindennek vége olyan értelemben, hogy győzött az ellenség, hanem azt mondja, hogy elkezdődött a nagy harc azokért, akik kárhozatban vannak, annak érdekében, hogy örök életük lehessen. Testvérek, hogy hallgatjuk ezt? Példát tudunk venni Krisztusról, és szeretném elmondani, nehogy tévedésbe essünk, hogy te nem leszel erre képes. Nélküle. Nehogy úgy menjünk most haza, hogy na itt a példa, Jézus akkor hűséges volt, kitartott végtelenségig, tehát a legnagyobb mélységben is kiáltott az Atyához, és tudjátok, akkor, amikor saját magamra nézek, és azt mondom, hogy na én aztán a nagy hívő kibírom, akkor nem fogod kibírni. Nem. De arra kérlek, hogy akkor, amikor a legnehezebb lesz, gondolj arra Krisztusra, aki akkor, amikor a legnehezebb volt neki, érted imádkozott, és érted küzdött, és azt mond az Atyának, Uram, nem értem, hanem azért a Krisztusért, aki esedezett értem. És akkor lehetőséged lesz mindvégig kitartani. Tudjátok, Jézus egyedül van. Hát, hogy fizikailag ott voltak a tanítványok, az édes kevés. És látja azt, hogy nincs visszaút. Na azt mondja, ne az én akaratom legyen meg, Uram, nem, hanem a tiéd. És azt mondja, hogy megyek, elkezdődött. Eljött az óra, megyek, Atyám, szívesen megyek. Tehát ez nem kérdés. És tudjátok, mi történik, testvérek? Higgyétek el, hogy itt nem csak Jézus itta ki a poharat, hanem itt az Atya is ki itta a poharát. Mert itt a fia, a fia, az egyetlen fia ment a halálba. Értem és érted. És tudjátok, miért történt mindez? Azért, mert szeretett minket. Azért, mert mindvégig hűséges volt hozzánk. És azért, mert megbocsájtott nekünk. Ha Jézusnak számított volna, hogy a tanítványok mit tesznek, akkor lehet, hogy azt mondta volna, hogy ezekért, még a kis ujjamat sem mozdítom meg. De testvérek, valahányszor visszajött Jézus, nem abban erősödött meg, hogy ezekért nem megyek, hanem abban erősödött meg, de hogy nem mennék. Hát nézd meg, milyen gyengék. Alig bírják az életet. Nézd meg, bele szomorodtak, bele betegedtek az állapotukba. Hogy nem ment? Még inkább megyek értük. És miért gondoljátok, hogy visszament másodjára és harmadjára? Mert látta, hogy ott vannak, és látta az állapotukat, és Jézus nem saját magát sajnálta, nehogy azt higgyük. Habár nagyon mélyben volt, hanem amikor látta őket, akkor azt mondta, megyek értük. És testvérek, amikor téged lát az Isten, akkor megerősödik az ő szeretetében, az ő hűségében, az ő megbocsájtásában, amikor téged lát az Isten, akkor azt mondja, én oda megyek hozzá. Nekünk nem egy olyan Istenünk van, aki válogat, és akkor most ezt a csúnya embert, vagy ezt a nehéz helyzetben lévő embert elhagyom, hanem olyan Istenünk van, aki elénk fut. Olyan Istenünk van, aki vállalta keresztet annak érdekében, hogy te a legnagyobb mélységekben legyen kire hivatkoznod. Ne felejtsd ki soha azt, hogy Jézus nevében. Ne felejtsd ki soha azt, hogy a te szenvedéseid, a te küzdelmeid, a te bajaid, a te mélységeid csak úgy fognak elmúlni, Ha Jézusra hivatkozol, ha az ő szenvedéseire gondolsz, nem a sajátaidra, ha az ő erejére gondolsz, nem a saját erődre. Testvérek, csak az fogja a koronát megkapni, aki hív lesz, mint halálig. Máté 24-ben azt olvassuk, majd ha visszajön az Úr, az elragadtatás meg, aki mindvégig kitart, 24-13, aki mindvégig kitart, az üdvözült, testvérek. De magadtól nem fogsz mindvégig kitartani. Kérlek, hidd el. Abban a pillanatban, ahogy az Úr elment onnan, tőlük, abban a pillanatban elaludtak. Kérlek, ne menj el tőle. És arra kérlek, hogy vállald fel a saját gyengeségeidet. Ne az legyen, hogy ez érdekes. Mert itt ezt úgy éltek, mintha ők azt hitték, hogy Jézus nem tudja, hogy mit tesznek, ha odébb megy. De Isten mindent lát és mindent tud. És arra hív téged, hogy mindvégig légy hűséges. Ne csak itt a templomban, ne csak pünköskor, hanem mindvégig. És testvérek, a léleknek ez a drága gyümölcse, amely Krisztusban megvolt, meg lehet bennünk is, Krisztus által. És kár lenne, ha úgy mennénk haza, hogy mindaz, amit itt hallottunk, csak elmondott ige hirdetés. Arra kérlek majd egy-két hét múlva, vagy később is, kérdezd meg a társadat, a melletted lévőt, hogy te tanultál valamit ebből? Te növekedtél? A hűségben, a szeretetben, az örömben, és a többi gyümölcsben. Mert folytatni fogjuk ezt a sorozatot majd vasárnap délelőtt is, meg még azután is. A növekedés az végtelenül fontos. Adja az Úr, hogy ilyen hűséges, mindvégig kitartó, ugyan néha bukdácsoló, de ráhagyatkozó tanítványai maradjunk. Amen. Ima közösségre hívlak benneteket. Uram, kérlek, könyörülj rajtam, és bocsáss meg valahányszor, úgy gondoltam, hogy elkerülhetem a te tekintetedet, és lehetek más a te távol létedben, mint a te közelségedben. Bocsáss meg valahányszor a hűség helyett a hűtlenség, és a tisztesség helyett a képmutatás volt ott bennem. Szabadíts meg a két fajta élettől, és Urunk, add, hogy egyre inkább Krisztusibbá váljunk, és egyre inkább olyanok legyünk a hétköznapokban is, amilyenek vagyunk előtted, és amilyenek vagyunk a te közelségedbe. Amen.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
0: Százhetvenkettedik énekünket énekeljük, áldásra várva az első és utolsó hatodik versszakát. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk, 172. ének első és hatodik versszaka.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit Homokóra késői műsorunk második órájában is, Szabó Anita a mikrofonnál. A mai napon a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8. versével köszöntöm Önöket. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. A következő percekben a nap áldását tolmácsolja Janicskó Mihály Noémi, és keresztény énekek szólnak.

A nap áhítatának címe: Növekedj a hitben. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Apostolok cselekedetei 17. részének 11. verse. Ma Valerim Attilano Guadalupe, Marylandben élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Miután 3 órát vártam vérvizsgálatra, elmentem egy étterembe. Amikor a pénztárhoz mentem fizetni, letettem a pult mellé a könyvet, amit a kórházban olvastam. A mögöttem álló személy, gyorsan elolvasva a címet, hangosan így szólt: Alexandriai Kelemen. Milyen érdekes. Amikor megkérdeztem, mi késztetett rá, hogy ezt a könyvet olvassam, azt válaszoltam, hogy szeretném tudni, hogyan fejezték ki, hogyan vitatták meg, és hogyan élték meg hitüket az ókori keresztények sokszínű társadalmukban. A mai ige szerint a korai keresztények a Szentírás tanulmányozásának szentelték magukat. Nem szorítkoztak csupán arra, hogy meghallgassák és elhiggyék, amit Pál prédikált. Napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. A sokszínű társadalomban az emberek gondolkodása, élete és hite nagyon változatos. Ha jobban elmélyülünk a Szentírásban, és olvasmányainkat kiegészítjük keresztény írók műveivel, akiknek a hitük miatt nagy kihívásokkal kellett szembenézniük, a Szentlélek megerősít, hogy az evangéliumot megéljük és megosszuk. Keresztényként táplálnunk kell lelki szükségleteinket, hogy kifejezhessük, megélhessük, és megoszthassuk hitünket.

Imádkozzunk. Istenünk, vezess minket igazságodhoz az írás szerint. Adj bölcsességet, és gyarapítsd ismereteinket, hogy tanúságot tehessünk, és megoszthassuk jó híreid másokkal. Ámen. A napi Biblia olvasás táplálja hitünket. Üzeni Vanarim Attilano Guadalupe, Marylandben élő amerikai testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk bátorságért, hogy megosszuk hitünket.

Június 7-ét írunk, ez az év 158. szükő évben 159. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 207 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz. 1654. június 7-én 14. Lajost királlyá koronázzák. 1905-ben ezen a napon Norvégia felmondja Svédországgal való unióját. 1921. június 7-én Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett és megalakult a Kisantant, amely Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szövetségi rendszere. A szövetséget, amely Magyarország és Ausztria újraegyesítése, a Habsburg monarchia helyreállítása, valamint Magyarország esetleges revíziós igényei ellen irányult, Franciaország is támogatta. 1929. június 7-én létrejött Vatikánváros állam, az előzőleg februárban az apostoli szentszék és Olaszország által aláírt lateráni egyezmény eredményeképpen ezt ratifikálták ezen a napon. Az egyezmény nemzetközi jog szerinti szuverén jogalanyiságot biztosított az apostoli szentszéknek, mint a katolikus egyház legfőbb intézményének. A szerződést 1984-ben átdolgozva megújították. A városfallal körülvett pápai állam és az olasz állam kapcsolatát a konkordátum részletesen szabályozta. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 7-éhez kötődnek.

Most tekintsük át, hogy kik a naphíres szülöttei. 1810-ben ezen a napon született Dreher Antal, osztrák nagyiparos, a híres sörgyártó cég alapítója. Az osztrák sörgyártó vállalat vezetője. 1862-ben vette át a Budapest kőbányai sörgyárat. A cég fő érdeme az volt, hogy a sörgyártáshoz szükséges minden anyag előállításáról maga gondoskodott, még a tüzelőanyagot is maga szolgáltatta. Fia ifjabb Dreher Antal, aki 1849-ben született, apja szellemében folytatta nagyszabású ipartelepeinek vezetését. 1840. június 7-én látta meg a napvilágot Sarolta, mexikói császárné, első Lipót belga király leánya. 1848-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Paul Gauguin, francia festő, kalandos élete során volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó festő, élt Peruban, Párizsban és Tahitin. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez. Majd kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használata, a különböző eredetű motívumok variálása a jellemző. Festményei mellett fametszetei is igen jelentősek. 1894. június 7-én született Disfalvi Bonca Berta, költői nevén Csinszka, költőnő, emlékiratíró. Számos művészeti ágban kipróbálta magát, komolyan foglalkozott képzőművészettel, verseket, novellákat, szecessziós hangulatú, irodalmi leveleket írt, elsajátította a fotográfia akkoriban bonyolult technikáját. Csinszka valódi tehetsége abban rejlett, hogy személyisége másokat ösztönzött alkotásra. Tabéri Géza kamasz szerelmükről írta a Csucsai kastély kisasszonya című könyvét. Lám Béla önéletrajzi regényében a Körön kívülben dolgozta fel kapcsolatukat és rövid jegyességüket. Berta már 1911. novemberében levelezést kezdeményezett Ady Endrével, de csak 1914. áprilisában találkoztak személyesen. Bár édesapja határozottan ellenezte, 1915. március 27-én Budapesten feleségül ment Ady Endréhez. A Csinszka név eredete, szemben a közhiedelemmel, nem Ady leleménye, hanem valójában ő nevezte el Adit tréfából Csacsinszkinek, röviden Csinszkinek. Erre született válaszul a Csinszka ragadvány név, amelyet aztán megtartott Ady 1919-ben bekövetkezett halála után is. 1896. június 7-én született Nagy Imre kommunista politikus, magyar miniszterelnök. 1897-ben ezen a napon született Vaszary Gábor magyar író, újságíró. Szintén 1897-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Maksai Albert, erdélyi magyar költő, író, műfordító, teológiai szakíró. Kolozsváron a Református Kollégiumban érettségizett, tanulmányait az egyetem orvosi karán kezdte, majd a református teológián szerzett oklevelet 1920-ban. Egy évig püspöki titkár volt, ezután az Amerikai Egyesült Államok több presbiteriánus teológiáján és a Chicagói Egyetem keleti nyelvészeti karán egészítette ki tanulmányait, közben a pennsylvániai szénbányatelep magyar munkásai között volt lelkész. Hazaérkezve a kolozsvári református teológián az új szövetségi exegézis tanára. 1909. június 7-én született Virginia Apgar, amerikai orvos, anesteziológus és gyermekgyógyász szakorvos. Rájött, hogy rengeteg újszülöttet nyilvánítanak halva szülöttnek, holott még élnek, csak azt gondolják, hogy gyenge az állapotuk ahhoz, hogy életben maradjanak. Ezért kidolgozta a róla elnevezett Apgar-tesztet, amit a születés után 1 perccel, illetve 5 perccel végeznek el. A babák állapotát 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelik, 2 pontot kap, ha egész teste rózsaszín, 2-t kap a sírásra, 2-t az élénk légzésre, 2-t, ha mind a 4 végtagját mozgatja, és 2-t, ha a pulzus száma 100 fölött van. 1940. június 7-én született Tom Jones, walesi születésű brit énekes.
1944. június 7-én látta meg a napvilágot Pusztai Kálmán, Kolozsváron született, villamosmérnök, egyetemi tanár. Szülővárosában a Brassai Sámuel elméleti liceumban érettségizett 1961-ben, a Kolozsvári Műszaki Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett 1965-ben. Itt kezdte pályáját a számítástechnikai tanszéken, közben a bukaresti műegyetem munkatársa is volt, ahol a számítógépekről szóló értekezésével doktorált 1981-ben. 1992-től egyetemi tanár. Volt tanszékvezető és 8 éven át dékán. A Kolozsvári Egyetemközi Kommunikációs Központ létrehozója és haláláig vezetője volt. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság vezető egyénisége volt, a szervezet által kiadott műszaki szemle szerkesztőbizottsági tagja. 1952-ben ezen a napon született Liam Neeson, északír születésű brit színész. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb személyek halálának évfordulója kapcsolódik június 7-éhez. 1660-ban ezen a napon hunyt el II. Rákóczi György, erdélyi fejedelem, belehalt a Szászfenesi csatában kapott sebeibe. 1843. június 7-én hunyt el Johann Christian Friedrich Hölderlin, német költő, a 18-19. Század fordulójának egyetemesen is egyik legnagyobb lirikusa. Életművét, amely átmenet a romantika és a klasszicizmus irodalma között, a modern irodalmi tudat egyre jelentősebbnek ítéli. 1875. június 7-én halt meg Lévai Lajos, író, helytörténész, tanár. Kolozsváron született 1894. június 27-én. Fogarason, Kolozsváron és Petrozsényben 1926-ig tanított. Majd 1926-tól a Székelyudvarhelyi Református Kollégium rendes tanára, 1945 és 48 között igazgatója. A kommunista hatalomátvétel után egy évig a Szamosújvári börtönben tartották őrizetben. Fogvatartásának ideje alatt Rózsa Sándor életútjának levéltári anyagait kutatta. Az eszperantista mozgalom lelkes híve volt. A Székelyföld megkülönböztetett kegyelettel őrzi munkásságának emlékét. 1938. június 7-én hunyt el Dzsida Jenő, erdélyi magyar katolikus költő, műfordító. 1966. június 7-én hunyt el Hans Arp, német festő, költő, szobrász. Franciaországban az első világháború utáni francia törvényeknek megfelelve Jean Arpnak nevezte magát. 2020. június 7-én halt meg Kő Pál, Kossuth Díjas magyar szobrászművész, egyetemi tanár, a Nemzet művésze. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 7-éhez kötődik. Ma van Málta nemzeti ünnepe, valamint Norvégiában a függetlenség napja. Június 7-i kalendári munkát hallották.

0: A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Június 7-én Róbert, Nándor, Berengár és Énók névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Róbert germán eredetű név jelentése fényes, hírnév, dicsőség. A Nándor régi magyar személynév a Nándor népnévből származik, a 19. században felújították vagy újra alkották a nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelentése dunai bolgár. A Berengár germán eredetű név jelentése medve, lándzsa. Az Énók a héber eredetű bibliai Hénók névből származik, jelentése a felszentelt. Köszöntünk tehát június 7-én minden Róbert, Nándor, Berengár és Énók nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat június 7-én vasárnap hajnalban, Homokóra késői műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon a rómabeliekhez írt levél 13. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. A következő percekben a múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. A szerkesztő Ungvári Szende.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk vendége a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító. Az erdélyi magyar irodalomtudomány egyik meghatározó alakja. Dávid Gyulával Kis Gábor beszélgetett.
1: Református lelkész családban nőtt fel, és a kérdésem az lenne, hogy mi volt a legfontosabb szellemi vagy teológiai igazság,

0: amit az édesapja parókiájáról vitt magával útravalóul, és ami később hamuba sült pogácsa volt a nehéz időkben.
1: Hát egyszerűen az, hogy az ember egy lelkész családban nő fel, ahol természetes része az életnek a imádkozás reggel, este, ebéd előtt, ebéd után, tehát van egy ilyen természetes légkör, ami hozzátartozik az élethez, és ezt én kicsi gyerekkoromtól kezdve, tehát mi úgy voltunk elindulva Árapatakon, amikor édesapám oda került lelkésznek, és születtünk egymás után, hát Árapatakon négyen a testvérek közül, kettő született aztán Kolozsváron, úgyhogy ez lényegében hozzá tartozott a mindennapi életnek a természetes része volt. És hát persze a templomba járás, és aztán, amikor udvarhelyre kerültünk, ez már én 10 éves voltam akkor, 1938-ban édesapámat megválasztották udvarhelyre lelkésznek, ott ugyanez a szellemiség lényegében folytatódott. Akkor, amikor én indultam, akkor református kollégium nem volt, azt 1926-ban megszüntették. Volt egy egyezmény akkor az egyházak között, a romániai erdélyi egyházak között, hogy ugyanabban a városban, már a kisebb városokat értve, két iskolát nem működtetnek, mert akkor már ott tartott, hogy a kollégium 1920-as évek elején el is néptelenedett, elfogyott a diákság, és ez akkor természetes volt. Akkor költözött udvarhelyre a tanítónőképző Nagyenyedről, oda a kollégiumnak a rezidenciájába. Aztán 40-ben a bécsi döntés után, én akkor már második gimnazista voltam, akkor megnyílott a református kollégium is, de egy osztállyal indítottak, és én pontosan fölötte voltam annak az egy osztálynak, amelyik növekedett fel, illetve akkor, amikor 3 osztály már megvolt, akkor a negyediket egyszerre nyitották meg, és akkor minket is elért. És akkor a 4.-5. osztályt a református kollégiumban jártam, és utána a háború után megint volt 2 esztendő, amikor csak egy iskola volt, és az érettségi az megint a református kollégiumban. Tehát mondjuk az, hogy a református diák szellemben való nevelés, az ilyen megszakításokkal történt. Persze, amikor a katolikus gimnáziumban jártam, akkor is volt vallástanítás, édesapám tanította a hittant, mondom én, a katolikus egyházi terminológia szerint a reformátusoknak, és hát persze az én számomra nem protekciót jelentett a tudás szempontjából, hanem éppen ellenkezőleg kétszeres tudás igényét és elvárást. A kollégiumban aztán volt református diákmozgalom, tehát megvolt az IKE, azon kívül bibliaórák voltak rendszeresen, a kollégiumnak a képzővel közös díszterme volt, az ma is megvan, és ott minden vasárnap istentisztelet. Tehát ez a református szellemű nevelés, ez ottan folytatódott tovább, egészen az érettségig. No most édesapám nagyon szerette volna, hogyha én teológiát végzek, de úgy alakult, hogy én az irodalomba hamarabb beleszerettem, és hát sokat is olvastam abban az időben, a 4 magyar év alatt sok könyv került be, irodalom Magyarországról, a Szépműves C-nek a könyvei megvoltak édesapámnak, a magyar életnek, ahol a népi íróknak jelentek meg, I.S. Gyula, Veres Péter, Kodolányi és a többieknek az írásai, úgyhogy engem inkább ez kötött le, és akkor született egy olyan megegyezés, hogy na jó van, fiam, akkor menj irodalom szakra, de amikor elvégzed, akkor beiratkozol a teológiára is. Na most ebből aztán nem lett semmi. Tudnilik 1947-ben kezdtem az egyetemet, és 1948-ban aztán jött a kommunista rendszer, amelyik ezt teljesen lehetetlenné tette egyébként is. annak ellenére, hogy én papgyerek voltam, nekem különösebb bajom a pártvonallal nem volt, sőt, lelkes fiatalként belevetettem magamat a marxizmusba, és egy adott pillanatban édesapámmal is vitatkoztunk ilyen ideológiai kérdésekbe, úgyhogy ő azt mondta, hogy ilyen vita alkalmával, na fiam, meglátod majd. Megjön neked is az eszed. Na most ez a meglátod majd, ez elkövetkezett aztán a 7 esztendő alatt a börtönbe. Előzőleg viszont én már negyedéves koromban bekerültem a könyvkiadásba. Kolozsváron kiépült egy magyar szerkesztősége az akkori irodalmi könyvkiadónak, és engem oda beválogattak. Aztán 3 év után adódott egy ösztöndíj az egyetemen, magyar irodalom szakon. Azt, hát 2 irodalomszakos ösztöndíj volt, és 2 nyelvészeti, az egyik irodalomszakos ösztöndíjat megkaptam, és akkor aztán 3 éven keresztül ösztöndíjas egyetemi hallgató voltam, aspiráns, akkor aspirantúráknak hívták ezt. És hát a témával, azzal megint az egyházhoz közel kerültem, tudnilik Tolnai Lajosnak a marosvásárhelyi időszaka, az a 16 év, azt választottam témának. Hát Tolnai abban az időben nagyon felfuttatott író volt. Egyrészt már Móricz Zsigmond elkezdte felfedezni, és utána pedig, hát mint a deákpárti irodalmi irányzatnak az ellenzéke és a legjelentősebb ellenzéke, hát ennek következtében mondjuk a rendszernek is a marxista irodalom ideológiának is az egyik kedvenc embere volt. Most a valóságban viszont az történt, hogy hát ő, mint alföldi, dunántúli születésű volt, Tolna megyéből került fel, különben Nagykörösön is járt középiskolába, és így Arany Jánossal és Gyulai Pállal, tehát tanárdiák viszonyban volt. Na, de minden esetre, mikor elkerült Marosvásárhelyre, akkor az mégiscsak egy teljesen más világ volt az alföldi életforma és mentalitáshoz képest, találkozott a székelyföldi igen erősen átpolitizált, és főleg a földbirtokos rétegnek a jelentős bázisa volt, úgyhogy szembe került ezzel a társasággal, és aztán különösen baj lett akkor, amikor elkezdte ezeket megírni a regényeibe. Úgyhogy érdekes volt, viszont az ő társadalmi konfliktusainak volt egy egyházi vonatkozása is, mert egymás után akasztották a nyakába a különböző egyházi pereket, annak ellenére, hogy Nagy Péter, aki akkor a református püspök volt, nagyon pártolta Tolnai Lajos, mert egyébként egy tehetséges ember volt, jó egyházi szónok is, ami sajnos abban is megnyilvánult, hogy amikor valami ilyen az ő számára elfogadhatatlan megnyilvánulásokban talált embereket, azokat név szerint kiprédikálta a templomba. Tehát ez megint egy olyan tényező volt. Na most akkor ez az egész anyag ismeretlen volt, és én azzal indultam el, hogy a sötét világot, amelyikben ő megírja az egész vásárhelyi korszakot is, a sötét világot ellenőrizni fogom a egyházi és egy más természetű iratokkal. És az történt, hogy nagy szerencsémre én voltam az, aki megtaláltam a református egyházkerület levéltárát. Tudnilik, annak az a története, hogy előzőleg a második világháború közeledtével, tehát amikor a front közeledett, akkor a református egyházkerület levéltárát, ami addig a református kollégiumban volt, bevitték az egyetemi könyvtárnak a, volt egy ilyen bombabiztos pincéje, és oda került ez a levéltár is. És amikor én elkezdtem keresni, hogy hol is van, akkor abban az időben még 47-ben, mikor én felkerültem az egyetemről, akkor még Brülmanó bácsi ott volt a kollégiumnak a könyvtárosa, és ő mondta el ezt a történetet, hogy hát az oda került, és próbálja

birtokba, és került először a Magyar utcai templomnak valahova, valamilyen ilyen torony helyiségeibe, és utána vette aztán birtokba hivatalosan is az egyházkerületi levélt. Erre Sipos Gábor meg is írta aztán a levéltár visszakerülésének történetét. Minden esetre egy érdekes anyag volt, mert ezen keresztül, és hát ezt aztán a dolgozatban eléggé ki is tudtam használni, érdekes anyag volt, mert ezen keresztül egy kicsit bele tudtam tekinteni az akkori egyházi életnek a belső mozgásaiba. Aztán az volt a másik szerencsém ezzel a dolgozattal, hogy amikor én befejeztem forma az aspiranturát, nem volt még egészen készen, kineveztek tanársegédnek az egyetemre, és akkor abba kellett hagyjam a dolgozatírást, mert megvoltak a napi programok, a napi feladatok, és félretettem egyelőre azzal, hogy na most amúgy is minden majdnem rendben van, csak meg kell írni. Hát egy kicsit most helytállok az egyetemen. Na most ennek a helytállásnak a vége volt az, hogy a diákjaimmal megjártuk a házsongárdi temetőt halottak napján, utána pedig kaptam érte 7 évet. És 7 esztendő múlva kerültem megint a anyagaimnak a közelébe. Aztán a tanáraim, akik hát a régi kollégáim az egyetemről, a magyar tanszékről, Jancsó Elemér és Csehi Gyula, rábeszéltek, hát nem csak én voltam egyedül, Varró János is ugyanebben a helyzetben volt, ő Kós Károlyról írta a disszertációját, rábeszéltek, mert nyilván onnan az aspirantúráról exmatrikuláltak, nem adtam le a dolgozatot, kész. De rábeszéltek, hogy kezdjük újra, és akkor újra felvételiztünk, újra letettük ugyanazokat a vizsgákat, és én akkor a 60-as évek végén előszedtem megint az anyagot, és az volt az óriási nagy szerencsém, hogy az alatt ennek a marxista szemléletű irodalom értékelésnek az ideje lejárt. És Magyarországon már egy olyan irodalom szemlélet vált uralkodóvá, kánonná, hogy azt mondjam, amelyik már az irodalomról, mint irodalomról beszélt, és nem mint a politikai ilyen-olyan eszméknek a tükrözéséről, vagy hivatkozási formájáról. És ennek következtében, hát jó néhány esztendő beletelt, amíg a dolgozatot azért elkészítettem, de ennek a következménye volt az, hogy egyrészt én máma is vállalom azt a tolnai dolgozatot, másrészt pedig azok a kritikák, amik róla megjelentek, azok is elfogadhatóan ítélték meg abból a szemszögből, amelyik akkor a kánonnak a lényege volt. Úgyhogy sajnos akkor kiadásra előkészített dokumentum, anyag, az mai napig is itt van a irataim között, legépelve, rendbetéve. Én próbálkoztam, vagy 10 évvel ezelőtt kerestem valakit, aki esetleg leül melléje és kiadásra rendezi, de aztán nem látott az illető fantáziát benne, és visszaadta, tehát az mai napig is ott van. Hát érdekes mondjuk, de érzésem szerint ma már nem annyira érdekes, mint amennyi érdekes lett volna akkor. Tolnai ugye lényegében visszakerült a maga valóságos helyére az irodalomtörténetbe, aztán neki sok kellemetlensége volt, 68-ba került oda, 16 évet volt Marosvásárhelyen, 84-ben aztán kénytelen volt elmenni onnan, és attól kezdve aztán már az irodalmi munkássága az már Budapesten folytatódott tovább. Tehát ez volt a helyzetem. Na most, ami az egyházhoz, a valláshoz való viszonyomat illeti, az igazság az, hogy az egyetemi évek alatt már eléggé meglazult, tehát mondjuk az akkori életünkbe, hát nyilvánvaló, hogy bizonyos egyházi kötődések azért megmaradtak. Amikor én 51-ben megnősültem, akkor az egyházi esküvőnk is volt. A gyerekeinket azok élte Katicát, mert Gyula fiam azután született, miután letartóztattak, nyilván megkereszteltük, templomba jártak, vallásórára minden az égvilágon. De valahogy az én életemben a vallásosság az egy olyan, mai napig is egy olyan lappangó
életérzés, hogy azt mondja.

0: Jamb templomba bevejárunk, udvarhelyre, most már innen a feleségem. 7 évvel ezelőtt meghalt, itt van a udvarhelyi temetőben, tehát vasárnaponként időnként bemegyünk templomba, úrvacsorát veszek mindent az égvilágon, tehát valahol ezen úgy magamban is gondolkoztam, hogy vajon mi az oka ennek, és mi a megoldása. Úgyhogy valahol most egy ilyen, azt mondjam, hogy egy ilyen meg nem támadási szerződésben vagyunk a Jóistennel, és hát én azért remélem, hogy ő komolyabban vesz engem. Hát mondjuk még tegyek hozzá annyit, hogy aztán édesapámnak a lelki világa is megbékélt, mert 2 húgom lelkészhez ment, férhez, 2 öcsém lelkész lett, Laci sokáig volt Segesváron, Lajos pedig Gogánváralján volt, illetve először 3-as faluban, aztán Gogánváralján, aztán utána Marosvásárhelyen, ott az egyik külső kerületbe, és István öcsém pedig Nagykőrösön az egyház orgonistája többek között. Tehát mondjuk az egyházi kötődés az mai napig megvan. De velem nem jött ki édesapámnak a számítása.
1: Rákérdeznék egy kicsit a börtönévekre. Ugye 57-ben letartóztatták, és 7 évre ítélték el. Ez ugye fizikai szabadságvesztés. Volt-e olyan pillanat a börtönben, amikor az otthonról hozott, így öröklött hit egy ilyen elméleti állapotból átfordult egy elemi kapaszkodóvá?
0: Börtönélet már az én számomra is az eléggé változatos körülmények között zajlott le. A tárgyalásom lejárta után még elég sokáig itt tartottak Kolozsváron. Részben a Securitate pincéjében, az az Árpád úton van, vagy Trajánnak hívják most, és részben pedig volt egy lerakatuk nekik a törvényszéki fogházba, a Honvéd utcába. És ennek a magyarázata az volt, hogy 3-an együtt voltunk aspiránsok Pesten 56. szeptemberébe, és az én letartóztatásom után célkeresztbe került Varró János, őt és lakóelemért elég hosszú időn keresztül tartották megfigyelés alatt. Engem megtartottak ott, hogyha valami újdonság előkerül, akkor legyek kéznél. Úgyhogy 58. februárjában kerültem aztán először Szamosújvárra, akkor ott voltam egészen őszig, nyár végéig. Nyár végén visszahoztak, akkor már Varróék le voltak tartóztatva. 59. februárjában az ő tárgyalások után együtt kerültünk vissza, és aztán én tavasszal az első csoportban voltam májusban, akiket kivittek munkára a politikai foglyok közül. Addig politikai foglyok csak a Szamosújvári börtönhöz tartozó butorgyárba, és Enyeden ott valami fémipari gyár volt, ott dolgozhattak. Másutta nem tudom a regádban hol. Tehát akkor kerültem ki, 3 hónapot a Dunadeltában voltunk, ott ilyen mezőgazdasági munkán. Első vetésű kukoricát kellett kapálni, a arasznyi kukoricát a félméteres nádból. Aztán szeptemberben átkerültem a Brajlai szigeten lévő egyik kolóniára, Szálcsiára. Ott pedig kubikus munkát végeztünk, a Duna már meglévő gátját kellett felemelni, tehát egészen addig, amíg le nem fagyott a föld, mert az volt a technikája, hogy mi hordtuk fel a földet a meglévő gátra, és akkor traktorok taposták bele, hogy masszív legyen. Amikor már a föld annyira megfagyott, hogy a traktorok nyomába sem ment szét, akkor ezt abba hagyták, akkor egész télen ilyen vízlevezető sáncokat ástunk, azt a fagyott földbe is lehetett. És következő tavasszal aztán átkerültem egy rizstelepre, ahol a Dunán megy át a nemzetközi út Konstanca felé, annak a viszonylag eléggé közelébe. Ott rizset gyomláltunk, úgymond, de hát annyira lepusztult rizs volt, hogy jóformán miután végigmentünk a gyomlálással, nem maradt semmi, csak a gyom. Utána aztán onnan átkerültem egy másik kolóniára, ott viszont Osztrovon, ott 1 hónapig voltam összesen, kaptam egy tifuszt, volt egy hastifusz járvány, Azzal bekerültem kórháznak egy elkülönített részlegére, mert ott, ahogy megbetegedtek a kolóniákon, az emberek oda hozták be. Hát az egy rendkívül kellemes és kedves hely volt. Unilik volt egy nagyon kedves doktornőnk, Danna Bakalbasa, és mellette a lányok, akik ott az asszisztensekben voltak, azt se tudták, hogy mit csináljanak velünk, hogy a kedvünkbe járjanak. Hordtak be ételt, hordtak be mindent, a rendes étkezésen kívül. Pál Lajossal voltam együtt akkor, és megtudták azt, hogy Lajos gyerekkorában, mint korondi fazakas gyerek, agyakból medvéket, meg bivajakat, meg nem tudom miket csinált, amit aztán az apja kiégetett és eladta. Hát hordták be neki a plasztelint, hogy csináljon nekik mindenféle figurákat, úgyhogy az egy rendkívüli időszak volt. Utána pedig átkerültünk egy olyan kolóniára, ahol a tifusz lejártakat tartották, ott egy esztendőt voltam, munkanélkül, ott nem kellett dolgozni. Viszont akkor már elkezdődött átnevelésünk, ami abban nyilvánult meg, hogy volt a kolóniának, Stojnesnek egy kis könyvtára, és abból ki lehetett kölcsönözni könyveket, persze román nyelvűeket, de hát én románul, áramatakról már elég jól tudtam, és hát a börtönben pláne még jobban megtanul az ember. Úgyhogy az az esztendő, az megint egy ilyen lévetszolással telt el. Azon őszön visszahoztak Szamosvára, és akkor attól kezdve aztán egészen a szabadulásig a bútorgyárban dolgoztam, mint fényező. Ott volt egy ilyen Kolozsváron a városi kereskedelmi forgalomba is megvásárolható kombinált bútor készlet, garnitúra, aminek mi fényeztük a szekrény oldalait, és akkor rakták össze, és szállították Kolozsvárra. Abban az időben pedig már olyan rendszer volt, hogy ha megvolt a normád, akkor kaptál levelezőlapot, írhattál haza, persze megvolt a sablonja, hogy mit szabad kérni egy 5 kilós csomagba, aminek nagy értéke volt, az 300 cigaretta, és azon kívül meg a hazai dolgokra emlékeztető finomságok, és akkor lényegében már rendszeresebb volt az informális kapcsolatom a családdal. Különben aztán az első alkalom, amikor én megtudtam róluk sok mindent, az akkor volt, amikor lakóellenőrökkel, varróékkal összekerültem Szamosújváron 59-be, és akkor ők aztán részletesen beszámoltak arról, hogy otthon mi van. Közben megtudtam azt is, hogy édesapám még felköltöztek Kolozsvárra, tehát az egy nagy megnyugvás volt abból a szempontból, hogy ők ott voltak. Egyébként nekem a nagybátyám, édesanyámnak a testvéreimre Lajos teológiai tanár volt, tehát Lajos bácsiék eleve ott voltak már Kolozsváron, és amíg édesapám még fel nem költöztek, hát nagyon nagy segítségére voltak a feleségemnek. És ezeket úgy közben mondom ezen az úton, hogy lakóik beszámoltak róla, azért nagyjából tájékozódva voltam, és a levelekből pedig, illetve a csomagokból pedig aztán úgy még egyéb dolgok is kiderültek. Hát az első csomagot azt még a Rizstelepen kaptam, akkor érdekes körülmények között, mert amikor az őrmester, aki ellenőrzi a csomagokat, kibontotta a csomagot, csomag tetején ott volt egy fénykép, a fiamnak a 3 éves kori fényképe. És akkor, hát mai napig se tudom eldönteni, hogy ez véletlen volt-e, vagy pedig az őrmesternek a jó indulata, hogy ő akkor valamilyen ürüggyel kiment. Én kézbe vehettem a fényképet, megnéztem, illő módon meg voltam hatva tőle, de visszatettem a csomagnak a tetejére. És amikor visszajött az őrmester, akkor mondom neki, hogy hát ne, ez az én fiam, aki azután született, miután elkerült, és nem maradhatna nálam a fénykép. Azt mondja, hogy nem, betesszük a csomagjába, és amikor szabadul, akkor nézheti, amíg hazaér. Na aztán ebből tényleg az lett, hogy a csomagomba szabaduláskor, amikor megkaptam a civil csomagomat, tényleg ott volt a fénykép, de hát a 3 éves gyerek helyett kaptam egy 7 éves fiút, akinek az volt az első rehabilitálásom, hogy részt vehettem a óvodai évzáróján. Tehát apaként én reprezentáltam a családot. Aztán a többiek azok jóval később jöttek a rehabilitálásnak a többi fázisai. Na hát sokat lehet erről mesélni, de gondolom, hogy fölösleges is, mert ténylegesen az a helyzet, hogy minden fázisában a börtön életnek más és más környezetben teljesen más a kontextus, amiben az ember él, és amiben az embernek helyt kell állni. Hát egy történetet mondok azért el még jellemző a börtönbeli szolidaritásra. Amikor én beteg lettem, még ezt hogy hívjákon volt, még az első kolónián volt, akkor Szálcsián volt egy szoba, betegfektető, tehát akivel valami baj történt, oda került, és orvosként ki volt nevezve egy orfülgégész, szintén raborvos, Romicán doktor. És későbben, amikor már helyre jöttem, és már kijártam én is dolgozni, akkor kerültem bele abba a csapatba, amelyiket Romicán különlegesen felkarolt, mert amikor hazakerültünk, hazajöttünk a munkából, akkor minden nap kellett nála jelentkezni, és kaptunk egy szem polivitamint, és a polivitamin után azt mondta, hogy tres dupa per dia. Ott le volt függönyözve a vizsgálóasztal, ponyva mögött pedig az egész vizsgálóasztal meg volt rakva csajka ételekkel. És a polivitaminhoz mindenikünk kapott egy csajka ételt, és ezt Romicán szervezte meg, nyilván illegálisan, tehát, de valószínű, hogy másoknak a tudtával is, hiszen azt a konyháról ki kellett hozni azt a jó néhány csajka ételt. Oda Páskándi Gézával jártunk polivitaminért rendszeresen. Gézával nagyon sokat voltam együtt különben, a börtönben is, és aztán utána a kolónián, és utána aztán a szabadulás után is. De ketten voltunk, de volt még egy csomó román diák is, bukaresti meg jassi egyetemi hallgatók, akikkel szintén ugye a szabad időnkben jó beszélgető viszonyban voltunk. Tehát mondjuk a ismerős helyekre került a csajka étel, szóval ő neki ezt senki nem diktálta, a szíve. És ilyen élményei is voltak az embernek, és valahol ezek voltak azok az élmények, amik mellett ma már valahol a feledés alsó küszöbére nyomódik le az, ami keserves volt. Azt is tudom, arról is lehetne mesélni, de az valahogy úgy nem maradt benne, úgy kilökte az a memória magából.
1: A börtön utáni években, ugye megfigyeltség és elszigeteltség alatt hogyan tudta elkerülni a megkeseredést?
0: Megkísért, és az többszörösen is volt. Benne a börtönben mindjárt, a tárgyalásom lejárta után a kihallgatás vezető tiszt az behívott magához, és előadta nekem azt, hogy tudjuk azt, hogy te nem ezt érdemled, és felajánljuk neked azt, hogy tarthatod a kapcsolatot a családoddal, időnként a feleséged is meglátogathat, ha elvállalod azt, hogy cella besúgó leszel. És akkor nekem abban a pillanatban valami olyan rettenetes érzés fakadt fel bennem, hogy úristen, egy percig sem gondolkoztam azon, hogy itt most mi a javaslat, hanem hogy úristen, mit követtem én el, hol hibáztam én, hogy nekem egy ilyen ajánlatot mernek egyáltalán tenni. És ez olyan erős ellenlökés volt, hogy gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy nem. Utána következett az, hogy benne a börtönben is már ebben a rehabilitációs korszakban Szamosújváron, vagy kétszer megkeresett a politikai tiszt. Különben ez egy bevett szokás volt, hogy mielőtt még az általános amnesztia jött volna 64-be, azelőtt voltak ilyen részleges kegyelmi listák, és ezeket felhasználták arra, hogy embereket befogjanak, felajánlják nekik, hogy fiam, hamarabb szabadulhatsz, egy meg úgy, meg amúgy írd alá. És sajnos voltak olyanok, akik ennek nem tudtak ellenállni. Most ilyen típusú megkeresésem bent nekem is volt, vagy kettő, de én akkor már flottul utasítottam ezeket vissza. Aztán, amikor hazakerültem, hát az első időknek, az első heteknek öröme és együttléte minden az égvilágon után felvetődött az, hogy jó, de mivel járulsz hozzá a családi élethez? Munkába kéne, állásba kéne menni. És nem igazán sikerült, tehát arra utasítás volt, hogy az ilyen tanügyi embereket senkit nem engedtek értelmiségi pályára. Egy pár helyen próbálkoztam, mindenütt visszautasítottak, és akkor egy adott pillanatban megkeresett egy pasas. Civilbe jött, de feleségem leigazoltatta, és kiderült, hogy egy szekuritátés főhadnagy. És akkor elkezdte, hogy mi tudjuk azt, hogy maga nem ezt érdemli, és hogy maga egy derék ember, és hogy így, meg úgy, meg amúgy, és szívesen segítünk, hogy olyan helyre kerüljön, meg minden. És akkor azt mondtam neki, nem volt semmiféle kísértés bennem, akkor azt mondtam neki, hogy nézze, uram, akkor már dolgoztam a vízvezeték szerelőknél. Mert közben oda valaki beajánlott szakképesítés nélküli segédmunkásnak. Az egy külön történet. És én tudom, nekem nem az a célom, hogy vízvezeték szerelő segédmunkásként éljem le az életemet, de mondom, sose bocsátanám meg magamnak, hogyha azba a tudatba éljek, hogy nem azért kerültem vissza, mert én megérdemelem, hanem azért, mert maguk segítettek. És a pasas tisztességes volt, ezzel a válasszal megelégedett, utána láttam a jelentését a doszáromban, mert akkor nyilván nyitottak mindenkinek, aki kiszabadult, nyitottak egy ilyen megfigyelési dossziét, ott volt a jelentése, hogy nujekázó. Na aztán a vízvezeték szerelői pálya az tartott egy olyan másfél esztendeig, az egy nagyon, azt mondjam, hogy számomra egy nagyon kedves emlékű időszak volt, mert az a munka, amivel járt, az az én számomra nem volt rendkívüli esemény, tehát az, hogy betont kell törni, tehát át kell vinni valahol a vezetéket a fundamentumon, vagy sáncot kell lásni a vezetéknek, vagy a csöveket kell ide-oda, amoda hurcolni, tehát ez egy fizikailag és szakmailag se volt valami rendkívüli dolog, de egy nagyon jó társaságban voltam, hát kicsi volt az egész, volt egy nagyon jó mesterünk, Szabó Ákos bácsi, aki engem mindenáron kivételezni akart, én meg mindenáron nem akartam kivételeztetni magamat, és volt két szakképzett, már szakképzett is fiatalok voltak, vízvezetékszerelő, és volt egy magamfajta gyerek, aki szintén, mint szakképzett lemunkás került oda, hát fele magyar, fele román, tehát az aztán letelt, és közben viszont az történt, hogy ahogy én hazaérkeztem, rögtön jelentkeztek a korunktól is, meg az utunktól is a régi barátaim, hogy hát ilyen-olyan munkákat tudnak adni. Persze abban az időszakban még úgy, hogy valaki más írta alá, illetve aláíratlan dolgokat kértek, tehát olyat, ahol a neve a szerzőnek a státon szerepelt, de hivatalosan, tehát újságban nem jelent meg. És akkor ez úgy tartott egy esztendeig körülbelül, és egy esztendő után az utunk elintézte, hogy a nevemet használhatják, és attól kezdve aztán a saját nevemen kaptam mindenféle megkereséseket, cikkeket, főleg román irodalmi évfordulós téma, ez volt az, amivel ők nagy hiányt szenvedtek abba az időben, meg ki volt adva, hogy minden román évfordulót, ilyen írói évfordulót meg kell emlékezni róla a magyar lapoknak is, tehát az előrétől is kaptam, de kaptam főleg az útunktól és főleg az igazszótól, és aztán jöttek egy idő után fordítások is, amiket a saját nevemen fordítottam már le, kaptam nagy szövegösszehasonlításokat, korrektúrát, ezt, azt, amazt, tehát végül is 68-ig, 69-ig úgy belejöttem a szellemi munkakörbe, és közben hát a részben a börtön kapcsolataim révén is volt egy nagyon kedves barátom, egy Szurcsú nevezetű történész, aki annak idején még a 44 előtt tanársegéd volt az egyik professzornak, Giurescu-nak a tanszékén. Én a börtönben ismerkedtem meg vele, és ő bánsági gyerek volt, és a bánsági román nemzeti mozgalmaknak a kutatója. És aztán az ő révén kerültem kapcsolatba egyrészt a bukaresti akadémiai könyvtárral és könyvtári kutatókkal, másrészt pedig egy-két olyan régi román író értelmiségi családdal, akik meg annak idején a Helikonnal is a kapcsolatot tartották. Fordítottam is tőlük köteteket, rendeztem. Azok már meg voltak halva az anyagaikból, meg minden. Tehát egy ilyen vonalon is ugye akkor rehabilitálódott összehasonlító irodalomtudományba, úgy mondhatnám, hogy egy kicsit beledolgoztam magamat. Aztán abból lett is a 70-es évek közepén egy kötet ezekből a román vonatkozású tanulmányaimból. Aztán 69-ben jött egy fordulat, akkor már itten Ceausescu volt a hatalmon, és hát ő próbálta a maga oldalára megnyerni a román értelmiséget, ezt az ellenzéki és börtönviselt román értelmiséget, és akkor volt egy frissen kihozott törvény, amelyik lehetővé tette azt, hogy kérni lehetett a perújra felvételt. És akkor én is azt mondtam, hogy hát veszíteni nem veszitek semmit, beadtam egy ilyen kérést, és egy adott pillanatban közölték velem, hogy megvan semmisítve a régi ítéletem, és hát kolozsvári katonai bíróságot utasították az újratárgyalásra. Lezajdott ez az újratárgyalás szabályszerűen úgy, ahogy az elő van írva, ott aztán végképp megsemmisítették az ítéletet magát, tehát valamilyen érvelés alapján, hogy hát nem volt különben a védőügyvédem, akkor 57-ben mondott is, hogy hát ezek itten baj van az indoklásokkal, mert a vádaknak egy része nincsen alátámasztva. De akkor azzal nem törődtek. Itt most már törődtek, érvénytelenítették, és akkor, amikor 70-ben aztán megalakult a Kritérion könyvkiadó, akkor engem oda felvettek, és aztán 70-től egészen 92-ig, amíg el nem értem a nyugdíjkorhatárt, ott a Kritériumban dolgoztam. Az már egy másik helyzet volt, és ténylegesen értelmes és hasznos munkát tudtam végezni, és 92 után pedig aztán megcsináltuk a magunk kis kiadóját, a Poliszt, és hát oda besegítek most is még, de most már nem az én gondom az, hogy honnan lesz a pénz, és mi lesz a könyvekkel. Hát nem volt alkalmam a megkeseredettségre, mert itt voltak a gyerekek. És ott volt a család, és a család az én számomra kimondhatatlanul sokat jelentett. Morális szempontból is, tehát az, hogy ott voltam, és egy óriási nagy dolog volt az, hogy a két barátommal szemben az én feleségem nem vált el. Őnekik elvált a feleség mind a kettőnek tönkrement az utáni élete is, és én ettől meg voltam kimélve, hál' Istennek, és mondom, első pillanattól kezdve, aztán persze voltak hozzászokásbeli konfliktusok, amíg összehangolódtunk, mert azért egy 7 éves fiú gyerek az nem egy 5 éves lány, akit ott hagytam, úgyhogy voltak ott ilyen kisebb surlódások, nevelési kérdésekben, meg minden, de hát ez már hozzatartozik a családi élethez, tehát.
1: Ha még egy picit ennél az időszaknál maradunk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra is, hogyan lehet feldolgozni az igazságtalanságot.
0: Először is úgy, hogy az ember tudja, hogy igazságtalanság. Tehát az a része, lelkiismeret furdalása már nincsen, hogy miért csináltam. Másrészt pedig az a helyzet, hogy amikor ben vagy egy olyan közösségbe, ahol mindenkinek megvan a maga 5-10-25 nem tudom hány esztendeje, és mindenki azzal a perspektívával él, hogy itt most jó, hogy bízunk benne, hogy ki fogunk szabadulni, de akkor van egy közösség, még akkor is, hogyha mondjuk nem vagy baráti kapcsolatban mindenkivel, aki, hát ugye, amikor bekerültem először Szamosújvár, akkor egy 120-as szobában voltam. Tehát ott abban jószerivel megismerkedni se lehetett mindenkivel. De van egy alapvető alaphelyzet, az, hogy ott van a börtönajtó, és aki kin van, azok a börtönőrök, És aki benn van, az minnyájunknak ugyanaz a sorsa. Ugyanazt az ételt kapjuk, ugyanazt a bánásmódot, ugyanazt a szidást, vagy adott esetben verést, hogyha arra kerül a sor. Én megúsztam verés nélkül különben. Egyszer voltam olyan helyzetben, hogy szinte-szinte megkaptam, de akkor szerencsére megúsztam, de egyébként nem volt. Egyéb természetű dolgok, mondom, ezek a betegségek, ilyesmik voltak, de hát az polivitamin mellé oda tették a csajkaételt, addig azért a betegség is másképpen nézett ki. És ezzel én egy pillanatig se foglalkoztam, tehát ilyen gondom nekem nem volt, hogy ezt nem érdemeltem meg, vagy miért terejám a jó Isten, meg nem tudom miféle. Ez az alaphelyzet, mondom, ott az ajtó, azon belül mindenkinek ugyanaz a sorsa.
1: Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy irodalomtörténészként hogyan befolyásolt a bibliai szöveghagyomány ismerete a kutatásai.
0: Nem voltak olyan témáim, amik ilyen természetű hozzáállást, ismeretet igényeltek volna. De hát mondjuk minden esetre az a közösséghez és a közösségi munkához való hozzáállás, amit én édesapámtól láttam árapataki lelkészként, ahol nem csak igét hirdetett, hanem iskolát épített. Volt ott egy érdekes szokás a faluba, hogy vasárnap délután összefogóztak a fiatalok, és elindultak lefelé az úton ki a faluból, hol erős, hol volt falu felé, énekelve, meg minden. Na, ezt a szokást, hát az országúton menve az egy kicsit alkalmatlan is volt, ha bár akkor nem volt messze ilyen forgalom, mint most, de minden esetre édesapám hozzáfogott, és az árapataki templom mellett volt egy nagy gyümölcsös kert, és annak a gyümölcsös kertnek az országút felőli részét azt a fiataloknak a közmunkájával átalakította. Úgy hívtuk, hogy új kert. Volt egy körbe egy nagy sétány, kavicsozva, középen egy nagy, hatalmas grup virágokkal, mindennel, ott voltak a gyümölcsök, és attól kezdve a fiatalság nem az úton szórakozott, hanem oda járta az új kertbe, és magáénak érezte, mert végül is ők csinálták meg. Tehát ott édesapám meg egy néhány ilyen komolyabb egyházi ember, megyebíró, nem tudom, kik irányították éppen őket, de hát az ő munkájuk. Van is egy csomó fénykép ezekről a új kert építésekről. Ilyen típusú dolgokat csinált édesapám, és abban az időben nem volt ő az egyedüli, mert volt egy ilyen, úgy nevezték, hogy népszolgálat, hogy a lelkésznek végeredményben a falu közösségnek a mindennapi életébe is részt kell venni. És volt még egy kezdeményezés is 1936-ban, hogy létrehoztak egy ötödévet Nagyenyeden, akkor még református kollégiumhoz tartozott a Csombordi mezőgazdasági iskola is, és ezen az ötödéven hát voltak bibliai tárgyú kurzusok is, de volt, édesapámat is behívták oda egy évre, gyülekezetismeret címen tartott egy kurzust, de tanítottak egészségtant, hogy mit kell csinálni egy beteggel, vagy injekciót beadni, kötözést, első segélynyújtást. Akkor voltak jogi előadások, hogyha valamilyen jogi dolgok felkerülnek, akkor tudjon tanácsot adni. Akkor voltak mezőgazdasági tantárgyak, meg minden hasonlók. És ez egy évig tartott, aztán Szász Pál, aki akkor az Erdély Magyar Gazdasági Egyesületnek az elnöke volt, ő találta ki és kezdeményezte, és nyert meg hozzá embereket. De ettől függetlenül, hogy ez egy évig tartott, végül is a teológiáról kikerült fiatalok abba az időben eléggé abba az irányba voltak nevelve. Hát ugye ott Imre Lajos bácsinak volt egy nagy IKE munkája, ő aztán folytatott akkor a nyugdíjas éveiben is tovább illegálisan a hidelvei gyülekezet keretébe, de ez valahol ne volt az akkori szellemiségbe, hogy te a falunak nem csak lelkipásztora vagy, hanem gyakorlati segítője is. És ez sokat jelentett, mondjuk én gyerekként láttam csak ezt, és most, amikor az irathagyatékát elhoztam magammal, és itten rendeztem, és kerültek elő az ilyen tárgyú levelek, tervezetek, minden az égvilágon, többek között az enyedi évre vonatkozó feljegyzései és kurzusa is, persze vázlatosan, akkor láttok én most már bele abba, hogy ez tulajdonképpen milyen munka volt, és mit is jelentett, és a falunak is nagyon sokat jelentett az, hogy a legkülönböző akármilyen helyzetbe oda lehetett menni, és akkor a lelkész tudott segíteni. Hát nálunk főztek édesanyámék egy népkonyhát is a szegény gyerekeknek, különben a falusi gyerekekkel mi nagyon jó viszonyban voltunk. Tehát nem volt az, hogy na, a papnak a gyerekeihez most télen együtt korcsolyáztunk a patakon, az ott volt a parókia mellett. Ez egy olyan gyermekkori emlékem volt, most már tudatosulva, hogy egész biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy én sok mindenbe belemásztam, ami nem az én dolgom lett volna. Ahol láttam, hogy valamit csinálni kell.
1: Műfordítás, ugye azt mondják, hogy az a jelentés átültetése. Lát-e párhuzamot a között, ahogy egy világi szöveget magyarít, és aközött, ahogy Isten üzenetét kell lefordítanunk a saját élethelyzeteinkre.
0: Tudom, én erre most így kapásból nem tudok felelni, mert ehhez kéne bennem éljen egy csomó konkrét szöveg, hogy tudjak válaszolni rá, nem hiszem, hogy lenne különbség. Tehát az az irodalom, amelyik igazán értékes, az mindig nem csak magáról szól, hanem arról a közösségről, amelyikbe az illető él, és amelyikből az élményeit szerzi. És én mai napig is azt tartom, hogy az irodalomnak van egy ilyen közösségi hivatása és feladata, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a mai irodalom is komolyan venné.
1: Hát ön az erdélyi irodalom egyik legnagyobb, és azt hiszem, hogy időközben legidősebb számtartója. Mennyiben érzi ezt a munkát keresztény szolgálatnak?
0: Már előzőleg is, de különösen amióta jött ez a Széchenyi díj, az ember óhatatlanul megpróbál számot vetni saját magával. Eléggé sokféle és eléggé viszontagságos életkörülmények között éltem, és végeztem azt, amit én végezni tudtam, vagy szerettem volna, és valahol én Berde Máriának egy mondását tartom meghatározónak az önvizsgálat szempontjából. Ő azt mondta egyszer, hogy tedd a hasznos lehetőt. Na most azok az idők, amikben én benne éltem, azok rengeteg hasznos cselekvésre kínáltak alkalmat. De ugyanakkor ott volt a lehető, hogy abból, amit te csinálni akartál, vagy amit elképzeltél, abból a rendszer és a rendszernek az ellenőrző apparátusa mit tesz lehetővé. És itt kezdődik a nagy kérdés, hogy vajon abba, amit én csináltam, elmentem-e a lehetőség végső határáig, vagy kényelemből, vagy félelemből, vagy akármiből adott esetben megalkuttam, és hajlandó voltam beleegyezni, mondjuk például könyvkiadóként, olyan szövegcsonkításokba, amit már szégyellenék. Tehát, és nem csak egyes könyvek kiadásával, hanem kezdeményezésekkel is, amik, hát egyet mondok, ugye Bánfi Miklós a két háború közötti erdélyi irodalomnak az egyik legjelentősebb írója. És volt egy romániai magyar írók sorozat, amelyiknek az volt a feladata, azért indították el, hogy a két háború közötti és hát a háború utáni jelentősebb íróknak a életműve abba bekerüljön. És hát természetes volt, hogy valamikor a listán, amelyiket összeállítottak annak idején, mert ez 1961-ben indult még, mikor én még jócskán bennültem Deltába. Ebbe a listába a szerzők jegyzékében nyilván benne volt Bánfi Miklós. De Bánfi Miklósnak olyan káder hibái voltak, arisztokrata és külügyminiszter, és földbirtokos, meg minden az égvilágon, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy Bánfi ne kerülhessen sorra. És volt 1974-től emlékszem, amikor a legelső kísérletünk volt, én 70-ben vettem át a romániai magyar írókat, 74-ben volt a legelső kísérletünk, felvonultattak mindenféle általuk felkért szakreferenseket, akik bebizonyították azt, és nagyon durván, hogy Bánfinak semmi keresni valója nincs a könyvkiadásba. És végül is ebből az lett, hogy 80-ban gyenge kis kötetet, tehát amiben messze nem a jelentős művei vannak benne, mégiscsak sikerült kiadni. És 90 után, amikor már felszabadultunk a cenzúra nyomása alól, és már csak a pénznek a nyomása volt hátra, akkor sikerült nekem elindítanom a Bánfi Miklós műveinek a kiadását, és ez egy óriási elégtétel volt az én számomra személyesen is, azon kívül, hogy hát a Bánfi Miklós mégiscsak az egyik legjelentősebb író, és annak a nyomán indultak el aztán a külföldi kiadások. Angolra lefordította a lánya, aki időközben férhez ment egy amerikai katonatiszthez, és Marokkóba élt. Ő lefordította angolra, az volt az első megjelenés, aztán utána jött francia fordítás, német, spanyol, olasz, japán. Most legutoljára kaptam hírt arról, illetve már egy évvel ezelőtt, már vagy másfél évvel ezelőtt már leveleztünk a lengyel fordítóval, de most írta, hogy hát megjelent a trilógiának a második kötete is lengyelül, tehát ilyen elégtételek és ilyen örömei vannak, és ilyen visszaigazolásai az embernek. A másik dolog, amit én úgy végig gondoltam ezzel a Széchenyi díjjal kapcsolatban, hogy végeredményben, hát azok között a érdemeim között idézőjelbe, amiket ott felsoroltak, ott van két olyan munka, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, amit Balogh Edgár a második kötet után adott át nekem szerkeszteni, és csináltunk egy 56-os Erdély elítélteknek az életrajzi adattárát. Na most mind a kettő közös munka. Tehát én tulajdonképpen olyasmiért kaptam részben ezt a Széchenyi díjat és az elismerést, ami egy közösségnek a munkája, és a kiadói munkakörülmények között nem ez az egyetlen, hanem a kiadó is egy csapatunk a végeredményben. Én most inkább mutogatnék ennek a két lexikonnak és jó néhány általam szerkesztett könyvnek a munkatársai felé, akiknek én köszönhetem, hogy most az én érdemlistámon van ott ez mondjuk a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Persze, hogy volt vele munka, és persze, hogy kellett egy ember, aki azt a munkát megszervezze, ellenőrizze, irányítsa, eldajkálja egészen a megjelenésig. Persze, hogy kellett, de ha nincs az a, nem számoltam meg, de 100-on felül, 150-en felüli szerző, aki a különböző lexikon szócikkek alatt a nevét adta, hitelesítette a nevével azt, amit oda leírt, akkor én mi hadonászhattam volna egyedül, mert 100 esztendő alatt se tudtam volna megcsinálni. Tehát én most mutogatok a kollégák felé, a munkatársak felé, és köszönöm nekik is a Széchenyi díjat, úgyhogy megosztjuk valamilyen formában majd. Legalábbis így szóbelileg.
1: Mit mondana a mai nemzedéknek, hogy mi az, ami az ön hosszú, küzdelmes élete, tapasztalata szerint valóban megmarad?
0: Hát, hogy mi marad meg, nagyon nagy kérdés, mert egyrészt azoknak a írásoknak, köteteknek egy része óhatatlanul elsüllyed a feledésbe. Ott van könyvtárok polcán, tehát hogyha valakinek eszébe jut, hogy mit tudom én elővegyem, és kit mondjak én, mondjuk nem mondjam a szibériai garnizont, mondjuk Markovics Rodiont, mert az most aktuális téma megint, de mondjuk témától függetlenül, tehát egy ilyen semleg Asztalos Istvánnak a novelláit például, vagy Kovács Györgyöt, vagy Nagy Istvánt pláne, akkor én nem tudom, hogy a mai olvasónak jelente egyáltalán valamit, talál-e valamit, ami az ő számára fontos. Mert erről van szó. Az irodalom mindig attól él tovább, hogy mindig van valami, amit benne felfedeznek, ami aktuális. És ha nincs egy buzgó doktorándus, aki mondjuk felfedezi, most pillanatnyilag a romániai magyar írók sorozata, amit a Kritérium folytat most is, pillanatnyilag Lakatos Imrét vették elő. Most Lakatos Imrének a nevét esetleg azok, akik a Helikon történetével foglalkoztak, tudják annyiba, hogy a Kuncoladár halála után egy pár évig ő volt a Erdély Helikonnak a főszerkesztője. De hogy ki ez, mi ez az ember? Őszintén szólva, amikor Szabó Gyula megírta nekem, hogy ő Lakatos Imrével foglalkozik, az első pillanatban én is kíváncsi voltam arra, hogy vajon milyen van. És kiderült, hogy egy rendkívül termékeny eszéíró, aki világirodalommal, művészettel, zenei témákkal, sok mindennel foglalkozott, és egészen jó írásai vannak, tehát valaki megcsinálja ezt a kötetet, és megjelenik ez a kötet, az nem lesz gyalázat. A szakemberek elő fogják venni, és a szakemberek fel is fogják használni. De hogy nem lesz meg az a népszerűsége, nem lesz meg az a közönség fogadtatása, amit megérdemelne, mint író. Mondjuk Mikes Kelement is a törökországi leveleket is, nem tudom, hogy az iskolai kötelező olvasmányon kívül ki olvassa el, vagy az Zrínyi Veszedelmet. Tehát ehhez az kell, hogy elfelejtse az ember ezt az egész mostani világot, és bele tudjon hangolódni abba a világba, amelyikbe azok születtek, és amelyikbe azok fontos művek voltak. Mondjuk Mikes Kelemen a törökországi levelek nem amikor Mikes megírta, hanem amikor előkerült, és rácsodálkozott az irodalmi világ, hogy jé, ez is van, és mi minden van benne.
2: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Dávid Gyulával beszélgetett Kiss Gábor. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
3: Vasárnapi beszélgetés.
2: Mai rovatunk vendége a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító, az erdélyi magyar irodalomtudomány egyik meghatározó alakja. Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk Ungvári Szendet szerkesztésében. A mai vendégünk volt a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító, az erdélyi magyar irodalomtudomány egyik meghatározó alakja. Homokóra a késő eli műsorunk ezzel a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homokóra mai házigazdáját. A Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8. versével búcsúzom. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép vasárnapot. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit június 7-én, vasárnap reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Most felcsendül a jó hír. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Zsoltárok könyvéből a 138. Zsoltár 7. verse.

0: Jézus Krisztus mondja, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliumának 16. fejezetéből a 33. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.

A nap áhítatának címe: Növekedj a hitben. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Apostolok cselekedetei 17. részének 11. verse. Ma Valerim Attilano Guadalupe, Marylandben élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Miután 3 órát vártam vérvizsgálatra, elmentem egy étterembe. Amikor a pénztárhoz mentem fizetni, letettem a pult mellé a könyvet, amit a kórházban olvastam. A mögöttem álló személy, gyorsan elolvasva a címet, hangosan így szólt: Alexandriai Kelemen. Milyen érdekes. Amikor megkérdeztem, mi késztetett rá, hogy ezt a könyvet olvassam, azt válaszoltam, hogy szeretném tudni, hogyan fejezték ki, hogyan vitatták meg, és hogyan élték meg hitüket az ókori keresztények sokszínű társadalmukban. A mai ige szerint a korai keresztények a Szentírás tanulmányozásának szentelték magukat. Nem szorítkoztak csupán arra, hogy meghallgassák és elhiggyék, amit Pál prédikált. Napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. A sokszínű társadalomban az emberek gondolkodása, élete és hite nagyon változatos. Ha jobban elmélyülünk a Szentírásban, és olvasmányainkat kiegészítjük keresztény írók műveivel, akiknek a hitük miatt nagy kihívásokkal kellett szembenézniük, a Szentlélek megerősít, hogy az evangéliumot megéljük és megosszuk. Keresztényként táplálnunk kell lelki szükségleteinket, hogy kifejezhessük, megélhessük, és megoszthassuk hitünket.

Imádkozzunk. Istenünk, vezess minket igazságodhoz az írás szerint. Adj bölcsességet, és gyarapítsd ismereteinket, hogy tanúságot tehessünk, és megoszthassuk jó híreid másokkal. Ámen. A napi Biblia olvasás táplálja hitünket. Üzeni,

Vanarim Attilano Guadalupe, Marylandben élő amerikai testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk bátorságért, hogy megosszuk hitünket.

Békesség Istentől, jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Ébresztő reggeli magazin műsorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8. versével köszöntöm Önöket. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Hamarosan a nap kalendáriumát lapozzuk. 7:30-kor harangszorovatunkban a mai Isten tiszteletek rendjét ismertetem. Ezt követően ünnepeltjénket köszöntjük. 7 órakor ismét jó hírt csendül fel, valamint aranyszalagtár rovatunk. A szerkesztő ezúttal Vitus István. Ezt követően 7:30-kor rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária olvas fel Önöknek. Tartsanak velünk, ha tehetik. Most a nap kalendáriumát lapozom.

Június 7-ét írunk, ez az év 158. szögő évben 159. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 207 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz. 1654. június 7-én 14. Lajost királlyá koronázzák. 1905-ben ezen a napon Norvégia felmondja Svédországgal való unióját. 1921. június 7-én Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett és megalakult a Kisantant, amely Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szövetségi rendszere. A szövetséget, amely Magyarország és Ausztria újraegyesítése, a Habsburg monarchia helyreállítása, valamint Magyarország esetleges revíziós igényei ellen irányult, Franciaország is támogatta. 1929. június 7-én létrejött Vatikánváros állam, az előzőleg februárban az apostoli szentszék és Olaszország által aláírt lateráni egyezmény eredményeképpen ezt ratifikálták ezen a napon. Az egyezmény nemzetközi jog szerinti szuverén jogalanyiságot biztosított az apostoli szentszéknek, mint a katolikus egyház legfőbb intézményének. A szerződést 1984-ben átdolgozva megújították. A városfallal körülvett pápai állam és az olasz állam kapcsolatát a konkordátum részletesen szabályozta. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 7-éhez kötődnek.

Most tekintsük át, hogy kik a naphíres szülöttei. 1810-ben ezen a napon született Dreher Antal, osztrák nagyiparos, a híres sörgyártó cég alapítója. Az osztrák sörgyártó vállalat vezetője. 1862-ben vette át a Budapest kőbányai sörgyárat. A cég fő érdeme az volt, hogy a sörgyártáshoz szükséges minden anyag előállításáról maga gondoskodott, még a tüzelőanyagot is maga szolgáltatta. Fia ifjabb Dreher Antal, aki 1849-ben született, apja szellemében folytatta nagyszabású ipartelepeinek vezetését. 1840. június 7-én látta meg a napvilágot Sarolta, mexikói császárné, első Lipót belga király leánya. 1848-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Paul Gauguin, francia festő, kalandos élete során volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó festő. Élt Peruban, Párizsban és Tahitin. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez. Majd kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használata, a különböző eredetű motívumok variálása a jellemző. Festményei mellett fametszetei is igen jelentősek. 1894. június 7-én született Désfalvi Bonca Berta, költői nevén Csinszka, költőnő, emlékiratíró. Számos művészeti ágban kipróbálta magát, komolyan foglalkozott képzőművészettel, verseket, novellákat, szecessziós hangulatú, irodalmi leveleket írt, elsajátította a fotográfia akkoriban bonyolult technikáját. Csinszka valódi tehetsége abban rejlett, hogy személyisége másokat ösztönzött alkotásra. Tabéri Géza kamasz szerelmükről írta a Csucsai kastély kisasszonya című könyvét. Lám Béla önéletrajzi regényében a Körön kívülben dolgozta fel kapcsolatukat és rövid jegyességüket. Berta már 1911. novemberében levelezést kezdeményezett Ady Endrével, de csak 1914. áprilisában találkoztak személyesen. Bár édesapja határozottan ellenezte, 1915. március 27-én Budapesten feleségül ment Ady Endréhez. A Csinszka név eredete, szemben a közhiedelemmel, nem Ady leleménye, hanem valójában ő nevezte el Adit tréfából Csacsinszkinek, röviden Csinszkinek. Erre született válaszul a Csinszka ragadvány név, amelyet aztán megtartott Ady 1919-ben bekövetkezett halála után is. 1896. június 7-én született Nagy Imre kommunista politikus, magyar miniszterelnök. 1897-ben ezen a napon született Vaszary Gábor magyar író, újságíró. Szintén 1897-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Maksai Albert, erdélyi magyar költő, író, műfordító, teológiai szakíró. Kolozsváron a református kollégiumban érettségizett, tanulmányait az egyetem orvosi karán kezdte, majd a református teológián szerzett oklevelet 1920-ban. Egy évig püspöki titkár volt, ezután az Amerikai Egyesült Államok több presbiteriánus teológiáján és a Chicagói Egyetem keleti nyelvészeti karán egészítette ki tanulmányait, közben a pennsylvániai szénbányatelep magyar munkásai között volt lelkész. Hazaérkezve a kolozsvári református teológián az új szövetségi exegézis tanára. 1909. június 7-én született Virginia Apgar, amerikai orvos, anesteziológus és gyermekgyógyász szakorvos. Rájött, hogy rengeteg újszülöttet nyilvánítanak halva szülöttnek, holott még élnek, csak azt gondolják, hogy gyenge az állapotuk ahhoz, hogy életben maradjanak. Ezért kidolgozta a róla elnevezett Apgar-tesztet, amit a születés után 1 perccel, illetve 5 perccel végeznek el. A babák állapotát 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelik. 2 pontot kap, ha egész teste rózsaszín. 2 kap a sírásra, 2 az élénk légzésre, 2 ha mind a 4 végtagját mozgatja, és 2 ha a pulzus száma 100 fölött van. 1940. június 7-én született Tom Jones, walesi születésű brit énekes.
1944. június 7-én látta meg a napvilágot Pusztai Kálmán, Kolozsváron született, villamosmérnök, egyetemi tanár. Szülővárosában, a Brassai Sámuel elméleti liceumban érettségizett 1961-ben, a Kolozsvári Műszaki Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett 1965-ben. Itt kezdte pályáját a számítástechnikai tanszéken, közben a bukaresti műegyetem munkatársa is volt, ahol a számítógépekről szóló értekezésével doktorált 1981-ben. 1992-től egyetemi tanár. Volt tanszékvezető és 8 éven át dékán. A Kolozsvári Egyetemközi Kommunikációs Központ létrehozója és haláláig vezetője volt. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság vezető egyénisége volt, a szervezet által kiadott műszaki szemle szerkesztőbizottsági tagja. 1952-ben ezen a napon született Liam Neeson, északír születésű brit színész. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb személyek halálának évfordulója kapcsolódik június 7-éhez. 1660-ban ezen a napon hunyt el II. Rákóczi György, erdélyi fejedelem, belehalt a Szászfenesi csatában kapott sebeibe. 1843. június 7-én hunyt el Johann Christian Friedrich Hölderlin, német költő, a 18-19. Század fordulójának egyetemesen is egyik legnagyobb lirikusa. Életművét, amely átmenet a romantika és a klasszicizmus irodalma között, a modern irodalmi tudat egyre jelentősebbnek ítéli. 1875. június 7-én halt meg Lévai Lajos, író, helytörténész, tanár. Kolozsváron született 1894. június 27-én. Fogarason, Kolozsváron és Petrozsényben 1926-ig tanított. Majd 1926-tól a Székelyudvarhelyi Református Kollégium rendes tanára, 1945 és 48 között igazgatója. A kommunista hatalomátvétel után egy évig a szamosújvári börtönben tartották őrizetben. Fogvatartásának ideje alatt Rózsa Sándor életútjának levéltári anyagait kutatta. Az eszperantista mozgalom lelkes híve volt. A Székelyföld megkülönböztetett kegyelettel őrzi munkásságának emlékét. 1938. június 7-én hunyt el Dzsida Jenő, erdélyi magyar katolikus költő, műfordító. 1966. június 7-én hunyt el Hans Arp, német festő, költő, szobrász. Franciaországban az első világháború utáni francia törvényeknek megfelelve Jean Arpnak nevezte magát. 2020. június 7-én halt meg Kő Pál, Kossuth Díjas magyar szobrászművész, egyetemi tanár, a Nemzet művésze. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 7-éhez kötődik. Ma van Málta nemzeti ünnepe, valamint Norvégiában a függetlenség napja. Június 7-i kalendári munkát hallották.

0: Az előző percekben kalendáriumot lapoztunk.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál. A következő percekben, harangszó rovatunkban a mai Isten tiszteletek rendjét ismertetem.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Sok szeretettel köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit a mikrofonnál, Szabó Anita. Elsőként a Református Egyház vasárnapi istentiszteleti rendjét tekintjük át. A Teológiai Intézetben 4:12-től Lukács Olga szolgál. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Telegdi István prédikál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Telegdi István hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Pap Ákos, délután 6 órától Székely József tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Székely József szolgál. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lőrinc Attila hirdeti az igét. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos, délután 6 órától Füstöstót Beatrix tart istentiszteletet. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi templomban délelőtt 10 órától Imre Jenő, délután 6 órától Fazekas Csaba hirdeti az igét. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Külesföldön 9:30-től Pintek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Simon János prédikál. Tóvidéken délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor prédikál, délután 6 órától pedig Nagy Eszter. A kolozsmonostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Fehér Attila tart istentiszteletet. Százfenesen délelőtt 10 órától és délután 6-tól Máté István szolgál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét. Apahidán délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től Szent Misét tart László Attila főesperes. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes lelkészek hirdetik az igét. 9:30-tól román nyelvű Szent Misét tart Popeszk Miaice Krisztián, 17 órától francia nyelvű Krisztián, 17 órától francia nyelvű Szent Misét tartanak. Böszörményi Géza szolgál, 19 órától egyetemisták Szent Miséjét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban reggel 9 órától és déli 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok, amely követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A Fájdalmas Szűzanya Monostori úti templomban reggel 9-től Székely Dénes tartja a Szent Misét. A Kolozs Monostori Nagyboldogasszony Apátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes celebrálja misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 és délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás tart Szent Misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től gyermekek első szent áldozása lesz és Círják Ottó celebrálja a misét. A Szent József templomban Irisztelepen délelőtt 11:30-től a piarista szerzetes papok tartják a Szent Misét. A Szent István templomban Dónát úton 9:30-től Böjte Csongor szolgál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 9:30-től Ferenc Antal celebrálja a misét.

0: Az unitárius egyházban, a belvárosi templomban délelőtt 11-től Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban 11-től Mezei Csaba tart istentiszteletet. Monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor szolgál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Harangszó rovatunkat sugároztuk, amelyben a mai istentiszteletek rendjét ismertettem. A következőkben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
2: Június 7-én Róbert, Nándor, Berengár és Énók névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Róbert germán eredetű név jelentése fényes, hírnév, dicsőség. A Nándor régi magyar személynév a Nándor népnévből származik, a 19. században felújították vagy újraalkották a nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelentése dunai bolgár. A Berengár germán eredetű név jelentése medve, lándzsa. Az Énók a héber eredetű bibliai Hénók névből származik, jelentése a felszentelt. Köszöntünk tehát június 7-én minden Róbert, Nándor, Berengár és Énók nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Frédéric Chopin művével köszöntöttük a mai nap ünnepeltjét. Isten eltesse őket sokáig.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Június 7-én, vasárnap reggel, a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8. versével köszöntöm Önöket. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Most hallgassuk meg a jó hírt. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartott élet.

0: Jézus Krisztus mondja, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliumának 16. fejezetéből a 33. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Következzen aranyszalagtár rovatunk. A 2009. május 16-án közvetített Krédó műsorunkat hallgatjuk újra. A szerkesztő Vitus István.
3: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. A szerdai keresztény életben útjára indítottunk egy újabb Gyökösi Endre sorozatot, melynek címe Isten öreg bojtárjának vallomásai. A szerdai alkalommal az első részét közvetítettük, mely a gyerekkor címet viseli. Ezt az első részt ismételjük meg most, melyet Fájsmit Mária tolmácsolásában hallhatnak.

Gyökösi Endre lelkész, pszichológus, mindenki Bandi bácsi, aki magát Isten öreg bojtárjának nevezett, önmagáról is vall. Értékes, mély gondolatokat tartalmazó meditációit már jó ideje hallgathatták a kedves Ágnus Rádió hallgatók. A Zsoltárok csodálatos világa, a Hét miért sorozat, hogy csak ezeket említsem, bizonyára sokakat megragadott, és olyan útravalóval látott el, amely életünk gondjaira, kérdéseire válasz is lehet. Bizonyára sokan meg szeretnék tudni, ki is ez az Isten öreg bojtárja? Milyen élet rejlik a csodálatos gondolatok írójának lénye és szolgálata hátterében? Erre derül fény Isten öreg bojtárjának vallomásai című könyvéből. Saját vallomásával kezdeném ez új sorozatot. Szenvedjétek el egymást szeretetben. Kolossi 3:13. Ez az én alapígém. Lényem és szolgálatom alapdallama ez az íge. Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok. Mert a szeretet és a szenvedés ebben az ígében összekerült. Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak azt tud igazán szenvedni, aki szeret. Jézusról beszéljek? A keresztjéről? Olyan nagyon szenvedett, mert olyan nagyon szeretett. Életét adta érettünk a kereszten. Maradjunk annál, hogy az ő követője, a Homo Christianus csak azt az életet követheti, amelyet gazdája bemutatott. Gyerekkor. Nagyon kedves nagyszüleim voltak. Apai nagyszüleim egyszerű ipar.

Egyszerű paraszt gyerekekkel rúgtam a ronylabdát, és eltanultam tőlük a szabolcsi dialektust. Amikor az elemibe mentem, és így beszéltem, emlékszem, minden feleletem nagy kacagásba fulladt. Nagyon szerettem fára mászni. A nagyszüleim nem féltettek, fölmászhattam a jegenyékre, fölmászhattam a gyümölcsfákra. A kert közepén szép, nagy, úgynevezett cigányalmafa állt. Fölmásztam, és eszegettem a cigányalmát. Az volt akkor a legízletesebb gyümölcs számomra. Emlékszem, volt egy Ragyás Jóska nevű cigány, aki nagyanyámhoz járt koldulni almát, pénzt, ételt. Egyszer kértem egy szappant nagyanyámtól. Minek az, kisunokám? Jóskát meg kéne mosdatni, mert nagyon barna. Gondoltam, ha jól megmosom a nyakát, akkor majd világosabb lesz. Nem tudtam, mi az, hogy cigány. Olyan jó, hogy a gyerek nem tud mindent. Az asszony ezt mondotta. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak. 1 Sámuel 1:26-27. Édesanyám nagyon melegszívű szabolcsi asszony volt. Édesapám békési, szarvasi ember. Nagy szeretettel és meghatottsággal gondolok rájuk. Nagyon jó emberek voltak. Tőlük tanultam meg, mit jelent szeretni egymást. Nagyon szép, meleg és jó, kiegyensúlyozott házasságban nőttem fel. Gyáva, félénk, egyke gyerek voltam. Kis nővérem, aki előttem született, csak fél évet élt. Utánam pedig már nem lehetett több gyermeke édesanyámnak egy műtét miatt. Rettenetesen féltettek, de szeretettel neveltek, kényeztettek. Édesapám Pesten, István telken vett egy házikót. Toldozgatta, foldozgatta, míg szép nagy otthonunk lett. Amikor szüleimet kitelepítették, mivel édesapám kormányfő tanácsos volt, 48 óra alatt fillérekért eladtam, és az érte kapott pénzt küldözgettem le nekik a kitelepítésbe, hogy legyen miből élniük. Apám mindig könyvet vett nekem, tömérdek könyvem jó része még abból az időből származik. Van, aki bélyeget, édesapám verseket gyűjtött. Még a rossz verses kötetet is megvette, mert gyűjtötte ezeket. Van egy teljes adi gyűjteményem, mégpedig nem is akármilyen. Az összes eredeti, tehát a legelső, még adi korában megjelent kiadások. Ezeket is apámtól örököltem. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejedben, és ékszer a nyakadon. Példabeszédek 1:8-9. Gyermekkorom kedves helye a Dessewfi grófok parkja volt. Több ehhez hasonló kuriájuk vagy kastélyuk volt, ők maguk igen keveset tartózkodtak itt. A Dessewfi uradalom tisztviselőinek és munkatársainak gyermekei közül sok barátom került ki. Szakácki Jóska a főszakácsnak volt a fia vagy valami rokona, Matuska Jóska pedig a főlovászmesternek volt a fia. Különös módon a legjobb barátom egy zsidó fiú volt, Gelléri Gabi. Sokat játszottunk együtt. A Dessewfi kastélyhoz hatalmas park tartozott. Gyerekként őserdőnek láttam, és óriási nagynak tűnt a kastély is. De az igazság szerint inkább csak egy kis kúria az egész. Gelériéken keresztül ismertem meg a zsidó hitet és szokásokat. Még maceszt is ehettem velük. Szegény Gabi sokat szenvedett hite, étkezési szokásai miatt. Ha szendvicssel kínáltuk, mindig megkérdezte, hogy libából van-e. Amikor mondtuk, hogy nem, ez sonkás kenyér, akkor azt nem fogadta el.

egyszer azonban olyan éhes volt, hogy ránézett a sonkás szendvicsemre. Ugye liba van benne? És kikapva a kezemből, szó nélkül megette. Együtt jártunk iskolába, együtt jöttünk haza, együtt tanultunk, együtt beszélgettünk. Nagyon kedves, jó barát volt. Sajnos a zsidó üldözés kezdetén főbe lőtte magát. Nagyon meggyászoltam, hisz olyan szép gyermekkor töltöttünk együtt, és ez a gyerekkori barátság bennem nagyon megmaradt. És szövetséget kötött Jónatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Legyen veled az Úr! Ha életben maradok, bánj velem az Úr szeretetével, de ha meghalok, ne vondd meg soha szeretetedet az én házam népétől. 1 Sámuel 18 3 Egyébként nem volt nekem sok barátom. Inkább magamba húzódó, introvertált, befelé forduló típus vagyok. Mondjam úgy, hogy nagyon jól megvoltam mindig magamban, soha életemben nem unatkoztam. Nagyképűen szólva, elég jó társaságban voltam, ha egyedül voltam. Ahogy visszatudok emlékezni arra a kérdésre, mi leszel, ha nagy leszel, mindig azt válaszoltam, hogy pap leszek. A legszebb és legteljesebb ökumenében nőttem fel, sosem éreztem, hogy édesapám református, édesanyám pedig katolikus. Nem áll messze tőlem a katolikus vallás, már csak azért sem, mert nagyszüleimnél, ahol a nyaraimat töltöttem, a paraszt gyerekekkel együtt még minisztráltam is. Nagyon tetszett a kis minisztráns ruha, és még olyan tisztesség is ért, hogy én rázhattam a csengőt. Csak aztán sajnos a plébános úr megtudta, hogy kálvinista, azaz református vagyok, és apámra való tekintettel eltanácsolt engem a katolikus oltár szolgálatából. Azt nem tudhatta, hogy édesapámat nem zavarta volna az ökumenizmusnak ez a gyermeki megnyilatkozása. Egész gyermekkoromon átsugárzó, legmeghatározóbb emlékem apám mély vallásossága. Sosem felejtem el, mindig nyakában, vagy az ölében vitt el a rákospalotai templomba. Ott egy bűbájos, kedves, erdélyi lelkész, Szabó Miklós hirdette az ígét. Már gyermekként is nagyon szerettem. Felnőttként pedig a káplánja lettem, és még jobban tiszteltem, szerettem. 5-6 éves koromban természetesen nemigen értettem a prédikációt, de azt láttam, hogy apám szeme könnyes, meg van hatva, és közben simogatja a fejemet. Az ő ölében azt is megszoktam, hogy ott vagyok a templomban. És már ekkor nagyon tetszett az a bácsi, aki ott állt a szószéken, és okosakat mondott. Gyermekfejjel is megirigyeltem, de szívesen lennék én is ilyen nagy és okos. És tényleg bekövetkezett, én is sokat prédikáltam arról a szószékről. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám. Habakuk 2:1

0: Ezennel mai krédónk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: Aranyszalagtár.
1: Aranyszalagtár rovatunkban a 2009. május 16-án közvetített Credo műsorunkat hallgattuk újra. A szerkesztő Vidus István volt.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Szabó Anita. Az Agnus Rádió ébresztő reggeli magazin műsorát hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Ma a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8. versével köszöntöm Önöket. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. A következő percekben rádiunk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvas fel Önöknek.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 4-től 8-ig terjedő verseiből. Utazások, kirándulások alatt talán már jártunk olyan hegytetőre épített kilátóban, ahonnan a táj szépségében gyönyörködhettünk. Aki igazán szereti a természetet, szinte áhítatos csendben tekintget körbe a kilátóból, olykor megállva, hogy egy-egy kisebb részletet is megfigyeljen. Talán egy lombok között meghúzódó, piros tetejű házat. Nem egyszer igénybe vesszük ilyenkor a legtöbb kilátón elhelyezett messzelátót. Általa szinte kézzel foghatóan közel kerül hozzánk egy kis részlet, talán a piros tetejű ház verandája, és kedvünk volna az ott üldögélő férfit megszólítani, vagy megérinteni. Ilyesmi történik most velünk. Eddig a teremtési hét napjának kozmikus távlataiban gyönyörködhettünk. A teremtett világ teljes panorámájában, amelynek során az univerzum, majd a természet tárult elénk, végül ezen belül, de még nagyon távolian, az ember. A második rész 4. versétől kezdve azonban egy másféle szöveg, egy új ősforrás kezdődik. Szervesen illeszkedve az előbbi ős szöveghez, amely most már Istent nem Elohimnak nevezi, hanem azon a titokzatos néven, amellyel Isten Mózesnek mutatkozik meg az égő csipkebokorban, Jahve. Ezt a nevet a hívő zsidók soha nem ejtették ki. A Bibliában leírva így szerepel a tetragrammaton, a 4 héber betű magyarra átírva, J-H-V-H. És mivel soha nem mondták ki, az eredeti kiejtést ma sem ismerjük, a Jahve csak az egyik megközelítése. A most következő új szövegen át, mint egy távcsövön, szinte közvetlen közelből szemlélhetjük az embert, egy kert közepén, az Édenben, a paradicsomban, amíg körülötte eltűnik a teljes panoráma, az univerzum és a természet. Már is a történelem bölcsőjét láthatjuk magunk előtt, a mi bölcsőnket, hiszen a történelem az emberrel kezdődik. Vagy így is mondhatnám, hogy eddig arról hallottunk, ki ennek a kozmikus drámának a rendezője, és hogy megjelenik a föld színpadán a főszereplő, az ember, Ádám, és íme kezdődik az első jelenet. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ne felejtsük el, az ősi szöveg képekben beszél, mint a hieroglifek, és nekünk a képek értelmét kell megértenünk, le kell tudnunk fordítani. Ha lefordítjuk, az ember eredetét és méltóságát olvashatjuk ki a képekből. Erről így beszél a kép, megformálta az Úristen az embert, azaz Adam, a föld porából,
azaz Adams. Tehát az ember Adam földi, földből való, földre szabott. Teste anyaga a földből emelkedett ki, azzal rokon és odatér vissza. Ezzel az anyagból való eredetre utal a kép. Ugyanakkor sajátos méltóságra is, amikor ezt olvassuk a képről, az élet leheletét lehelte orrába. Azaz, Isten olyan kapcsolatot teremtett Ádámmal, mint egyetlen más teremtményével sem. Lényéből lehelt leheletet a földből való földi életébe, és így lett az ember élő lényé. Olyan élő lényé, akit, ha szabad így mondanom, nem sokára letegez majd az Édenben, s aki, mint gyermek az apját, visszategezheti. Talán nem jó egy képet másik képpel magyaráznom, de amíg az ősi szöveg fölé hajoltam, és kutattam a képek értelmét, eszembe jutott egy diákkori élményem, amikor édesapám először vitt el egy, akkor igen neves, szobrászművész műtermébe, akit alkotó, teremtő munka közben ismerhettem meg. Lenyűgözve figyeltem, miként gyúrja, vizezi az anyagot, s hogyan gyömöszöli formája. Szinte előttem elevenedett meg a sár emberré. Az a sár darab sár volt, agyag, anyag, és mégis megszólalásig ember. Ugyanakkor maga volt a művész is, hiszen teremtő lénye hozta létre, ihletett művészi lényét is belegyúrta. Egyszerre volt az elkészült mű, agyag, ember és a művész. Csak éppen nem élt. Adam élő lényé is lett, mert a művész maga volt az Úr. Erről beszél az ősi szöveg képe. De hogyan egyeztethető össze ez az ősi szöveg, ez az ősi kép, a tudomány által elfogadott evolúció fejlődés tannal? Nem itt ütközik össze különösen éppen a hit és a tudomány? Talán nem. Amit az emberről mond a 139. Zsoltár, miért ne érthetném az emberiségre is, egy nagy német tudós és teológus átfogalmazásában valahogy így? Bizony te alkottad első sejtemet, te takargattál engem a tengerek, majd a föld méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én lényem, amikor még ős nyálka voltam, amikor titokban tovább formáltattam és idomítattam, mint egy a föld méhében. Látták szemeid az én alakuló testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. Az évmilliók is, amikor mint előembert, milliónyi évekig tartó fejlődés egy pontján néven szólítottál, megismertetted magad velem, magasztos tekinteted elé hívtál, egyedül álló méltósággal felruháztál, olyannal, amit egyetlen állatnak sem adtál. És nékem, milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azok summája. Azt az időpontot, amikor Isten az embert a teremtmények közül előhívta, ám nevezzük ezt a kort pleisztocén kornak, és valami különös módon megalkotta, ám nevezzük ezt a különös módot a tudomány nyelvén szaltációnak, ugrásnak, ezt az időpontot írja le az ősi szöveg képekben így,
Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Az Adamahból való Adam alatt miért ne érthetnénk a még földhöz kötöttet, a még nem embert, az előembert, akibe Isten az élet leheletét lehelte? Azaz, akit sajátos módon megérintett, hogy valóban ember legyen. Mintha erről beszélne a Sixtus kápolna híres mennyezeti freskója is. Michelangelo a maga zsenialitásával a titkok titkát festette meg, amikor az ember teremtését ábrázolja. Ádám ott van már, de az egész mű érzékelteti, hogy még nem egészen ember. Még csak ember jelölt, az emberi lét várományosa. Félig felegyenesedve fekszik, álomitas kábulatban, de földhöz is tapadva, mégis az Isten felé révedezve, aki feléje lebeg. Ádám teste már kész, mindene kész arra, hogy egészen kiemelkedjék a földhöz tapadtságából, felegyenesedjék, két lábra álljon, és Isten elé lépjen. Ekkor történik az a csoda, hogy a Teremtő kinyújtott ujjáról átpattan a szellem szikrája, az ember kinyújtott ujja felé, és átjárja az egész embert. Enélkül a földön maradna, földhöz tapadva. A teremtmények magasabb rendű fajtája volna, isteni érintés nélkül is, de valóban ember mégsem lenne. Michelangelo az előember utolsó pillanatát, korszakát ábrázolja. Érezni a kép szemlélése közben, hogy ezután az isteni érintés után válik az előember igazán és valóságosan emberré. Tehát mai ős szövegünk értelmezésében, az ősi kép lefordításában nem az a hangsúlyos, hogy az Úr közvetlen az Adamahból, a föld porából formálta Adamot, a földi embert, vagy az Adamahból évmilliók során kifejlődött, de még földhöz tapadt előember féléből, hanem az a lényeg, hogy az Adamahból való Adamot ő akarta, ő kreálta, ő a szerző. Nem szabad tehát elakadnunk eredetünk hogyanján, hiszen arra a tudomány is számtalan, sokszor egymásnak ellentmondó választ ad. Túl kell látnunk a képes beszéden, és mögötte fel kell ismernünk eredetünk okát és okozóját, a Teremtő urat és akaratát. Aki embert akart, és ezért lett ember a földön. Hogy miért akarta és mit akart vele, arról már a hatodik teremtési nap szövegével kapcsolatban szóltunk. Végül azt olvassuk az ősi szövegben, ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Az Éden, vagy más szóval paradicsom, egyrészt helyet jelent. Az ember az emberiség bölcsőjét. Másrészt állapotot is. Isten közelségét az emberhez, amikor közvetlen kapcsolatban volt Isten Adammal, és Adam az Istennel. Zavartalan, tiszta kapcsolatban. Ezt a zavartalan, tiszta kapcsolatot ígéri Jézus Krisztus a kereszten bűneit megbánó Latornak, amikor ezekkel a szavakkal fordul hozzá. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. De nekünk is ezt ígéri,
ha ezen az embervértől bemocskolt bolygón életünk kínzó keresztjéről, utolsó erőnkkel talán, de egész lényünkkel ő felé fordulunk, az Édent, a paradicsomot ígéri. Az Istennel való tiszta, ősi és zavartalan kapcsolatot, amelybe az Adamból való Adamot helyezte, teremtette a kezdetek kezdetén. Egész lényünkkel forduljunk most felé és hozzá.

Az elmúlt percekben a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

az elmúlt percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvasott fel. Köszönjük szépen figyelmüket! A továbbiakban dicsőítő énekek szólnak.

ezzel a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk, interneten keresztül is, valamint 12 órától déli műsorunkban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. A Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8. versével búcsúzom. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónak, és áldott örömteli vasárnapot. Békesség Istentől a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Sok szeretettel köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit a mikrofonnál, Szabó Anita. Elsőként a Református Egyház vasárnapi istentiszteleti rendjét tekintjük át. A Teológiai Intézetben 4:12-től Lukács Olga szolgál. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Telegdi István prédikál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Telegdi István hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Pap Ákos, délután 6 órától Székely József tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Székely József szolgál. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lőrinc Attila hirdeti az igét. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos, délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix tart istentiszteletet. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi templomban délelőtt 10 órától Imre Jenő, délután 6 órától Fazekas Csaba hirdeti az igét. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Külesföldön 9:30-tól Pintek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Simon János prédikál. Tóvidéken délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor prédikál, délután 6 órától pedig Nagy Eszter. A kolozsmonostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Fehér Attila tart istentiszteletet. Százfenesen délelőtt 10 órától és délután 6-tól Máté István szolgál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét. Apahidán délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től Szent Misét tart László Attila főesperes. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes lelkészek hirdetik az igét. 9:30-tól román nyelvű Szent Misét tart Popesc Miaice Krisztián, 17 órától francia nyelvű Szent Misét tartanak. Böszörményi Géza szolgál, 19 órától egyetemisták Szent Miséjét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban reggel 9 órától és déli 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok, amely követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A Fájdalmas Szűzanya Monostori úti templomban reggel 9-től Székely Dénes tartja a Szent Misét. A Kolozs Monostori Nagyboldogasszony Apátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes celebrálja misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 és délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás tart Szent Misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től gyermekek első szent áldozása lesz, és Círják Ottó celebrálja a misét. A Szent József templomban Irisztelepen délelőtt 11:30-től a piarista szerzetes papok tartják a Szent Misét. A Szent István templomban Dónát úton 9:30-től Böjte Csongor szolgál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 9:30-től Ferenc Antal celebrálja a misét.

0: Az unitárius egyházban, a belvárosi templomban délelőtt 11-től Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban 11-től Mezei Csaba tart istentiszteletet. Monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor szolgál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 7-én vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Pál levele a rómaiakhoz 13. fejezetének 8. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvény betöltötte.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan a Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben rögzített délelőtti istentiszteletet sugározzuk. Igét hirdet Lőrinc Attila Tibor, lelkipásztor. 13 óra 20 perckor a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 10 éves évfordulót ünneplő Mesekuckóról hallhatjuk összeállításunkat, valamint a város legrégebbi világi emlékművének, a Karolina oszlopnak a történetét is megtudhatjuk Weisz Attila művészettörténésztől. 14 óra 15 perckor versrovatunkat közvetítjük, melyben ma Fülel Lajos Futás című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 25 perckor ma a veszprémi születésű Auer Lipót világhírű hegedűművészt idézi fel a zenélő köntös. Végül pedig a nap áhítatával zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom ma Önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, vagy a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő közel egy órában Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben rögzített délelőtti istentiszteletet közvetítjük. Igét hirdet Lőrinc Attila Tibor, lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel készítette.

imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 276. énekünk egyetlen szakaszát, a 276. énekünk egyetlen szakaszát énekeljük, szövege így kezdődik: Alleluja, dicsérjétek, Istenfélő keresztények, dicsérjétek az Urat.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent ígéjét, ugyamint az megvan írva a Mózes 5. könyve 5. fejezetének első 24 versében. És szólítá Mózes az egész Izraelt, és mondanékik: hallgasd meg, Izrael, a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem a mi atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem mi velünk, akik íme itt vagyunk e mai napon minnyájan, és élünk. Színről színre szólott veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből. Én pedig az Úr között és ti közöttet.

Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amiképpen megparancsolta néked az Úr, a te Istened. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmi némű barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgáló leányod, mint te magad. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, és ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, és ne áhítsd a te felebarátodnak házát, szántóföldét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ez ígéket szól az Úr a ti egész gyülekezeteteknek, a hegyen, a tűz, a felhő és a homályosság közepéből, nagy fennszóval, és nem többet. És felírá azokat két kőtáblára, és adá azokat nekem. És lőn, mikor a szót a sötétség közepéből halljátok, és a hegy tűzzel ég vala, hozzám jövétek, a ti törzseiteknek minden fejedelmével és véneivel. És mondátok, íme az Úr, a mi Istenünk, megmutatta nekünk az ő dicsőségét és nagyságát, és az ő szavát hallottuk a tűznek közepéből. E mai napon pedig láttuk, hogy az Isten emberrel szól, és ez mégis él. A kegyelem szent Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére, gyertek ezért imádkozzunk a bűnvalló imádság szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékát.

dolgait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részessévé lehetünk a te bennek jelentett kegyelmednek, mert adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 421. énekünk első két verszakát énekeljük. A 421. énekünk első két verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes jó atyánk, hálaadás örömével jöttünk ismét a te szent házadba, a templomba, az imádság órájára, mert érezzük és tudjuk, Urunk, hogy gondviselő szeretetedből és kegyelmedből fakadóan tele van az életünk áldásaid gazdagságával, amiért nekünk hálát kell adnunk, és köszönetet kell mondanunk. De azt is tudjuk, Urunk, hogy méltatlanok vagyunk hozzád, és nem érdemeljük meg szereteted áldásait, hiszen ha csak az elmúlt hétnek napjaira tekintünk vissza, megállapíthatjuk, hogy most sem sikerült gyermekeidhez méltó módon élnünk, úgy, hogy az kedves legyen te előtted. Ezért most is a tékozló fiú hazaérő alázatával állunk meg színed előtt, és arra kérünk, hogy tekints rejánk kegyelmesen, és részesíts mennyei gazdagságod javaiból. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, hogy úgy igazgattad ma is az életünket, hogy ide megérkezhessünk. És köszönjük, hogy nem hiába jöttünk, hiszen szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért elfogadsz bennünket. Megvalljuk, Urunk, hogy jó nekünk itt lenni, a gyülekezet közösségében, és megtapasztalni alkalomról alkalomra közelséged, simogató szeretetét. Életünk sok kihívására és küzdelmére nem találunk útmutatást és kielégítő választ, csak egyedül itt nálad, a bölcsesség fejedelménél. Megvalljuk, Urunk, gyengeségünket, hiszen sok mindenre nincs erőnk. Néha már-már roskadozva állunk az élet adta küzdelmekkel szembe, a nehézségek terhe alatt, de tőled mindig új erőt nyerünk, és új lendületet kapunk. Ezért vagyunk most is itt, mert érezzük, mennyire szükségünk van rejád, és a tőled jövő áldásokra és ajándékokra, amelyeket senki más nem tud megadni nekünk itt ebben a földi világban. Hirdettesd ma is a te szent ígédet úgy közöttünk, hogy gazdagodjunk általa, hogy mindannyian megtaláljuk benne azt, amire éppen szükségünk van. A csüggedőnek adj reménységet, a szomorkodóknak és bánatos szívűeknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a kételkedőket erősítsed meg. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy ezeket csak te egyedül tudod elvégezni az életünkben és megadni nekünk. Ha leköt a világ ezernyi gondja, ha megkötöz a bűn, egyedül csak te vagy az, aki meg tudsz és meg is akarsz szabadítani. Felemelvén minket magadhoz. Kegyelmes Istenünk, azért is jöttünk, mert sokat jelent nekünk a te ígéd, a te áldott szavad, amely mennyei titkokat fejt meg előttünk. Kérünk, hirdettesd ma is áldott szavadat. Tisztítsd meg szívünket és lelkünket az íge meghallására, megértésére és annak befogadására. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 458. énekünket énekeljük. A 458. énekünknek mind a három verszakát. Az első verszak így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, úgy, amint az megvan írva a Mózes 5. könyve, 5. részének első versében. Hogy Isten igéje miképpen szól hozzánk a megnevezett helyről, a Mózes 5. könyve, 5. részének első verséből, felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és keresztnyekhez illő lelki alázattal. És szólítá Mózes az egész Izraelt, és mondta nékik: Hallgasd meg, Izrael, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Kedves testvéreim, azt énekeltük az imént, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Bizony rejtve van a jövendő. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. De mégis Isten csodálatos munkáját azt megismerhetjük. Megismerhetjük a Szentírásból, az ő kijelentéséből, és ha van nekünk szívbeli bizodalmunk, akkor megismerhetjük Isten csodálatos munkáját, visszatekintve az eddigi életutunkra. A hitetlen ember sokszor elmondja, hogy milyen nagy szerencséje volt, hogy így történt, vagy úgy történt, ez történt, vagy az történt az életében. Nos hát, ez az, amit mi úgy nevezünk, hogy az Úr csodásan működik. Gondoskodik rólunk. Vezet bennünket. Nincs olyan film rendező, aki csodálatosabban meg tudná tervezni és szervezni az életünket, mint ahogy Isten cselekszik. Mózes 5. könyve tulajdonképpen egy összefoglalása az első 4 mózesi könyvnek. Mint egy újra elmondja Mózes mindazt, amit Isten csodálatos módon cselekedett az ő népével, Ábrahám elhivatásától egészen az ígéret földjének a határáig. Hiszen ott van Izrael népe, az ígéret földjének a határán készül birtokba venni a tejjel és mézzel folyó földet, amit Isten megígért nekik. Túl vannak a 40 éves pusztai vándorláson, és akkor Mózes újra feleveníti azokat a csodás dolgokat és azokat a tanításokat, amelyeket Isten meghagyott a népnek. Így kerül sor, hogy újra elmondja a 10 parancsolatot, azt a szabályzatot, azt a rendeletet, amely arra hivatott, hogy az isteni rend megtartásának és megvalósulásának az alapja legyen itt a földön. Amit Isten a 10 parancsolatban meghagyott, azt még a világi hatóság is elfogadja. Sőt, meg is bünteti, ha az ember lop, ha az ember csal, ha az ember hazudik, és hasonló dolgokat tesz, gyilkol. Nos, ezt a rendet állította fel Isten a 10 parancsolat által. És fontos ezt újra és újra
feleleveníteni. Vannak a Szentírásban olyan ígék, amelyek többször is előfordulnak, és éppen azért, mert fontosak. Azt szoktuk mondani, hogy az ismétlés a tudás atya. Az Isten tiszteletek is mind-mind erről szólnak, alkalomról alkalomra, hiszen nem mondunk mi semmi újat. 2000 év óta hirdetjük ugyanazt az evangéliumot, amit Isten rábízott az apostolokra. Semmi új, de nekünk ismételni kell, tanulni kell. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk, honnan indultunk és merre tartunk. Kell tudnunk, ki a mi alkotónk, ki a mi gondviselőnk, a mi megváltónk. Miért lettünk mi Isten választottai? Mi a küldetésünk és megbízatásunk ebben a földi világban? Első üzenetként ezt raktározzuk ma a szívünkbe, hogy Isten a mi jó pásztorunk, aki soha nem fog csalódást okozni nekünk. Isten tartja a szavát, és az ő ígéreteit beteljesíti. Ugye azt mondtam, hogy Izrael népe ott van az ígéret földjének a határán, és visszatekintenek elegészen Ábrahámig. Isten kihívta Ábrahámot Úr-Kazdimból, és azt az ígéretet adta neki, nagy néppé teszlek, hallgass az én szavamra. És Ábrahám mert bízni, mert hinni az ismeretlen Istennek, elmert indulni az ő szerettei közül egy ismeretlen világba, ahova Isten vezette. És aztán feleveníti Mózes az ősatyákat, Ábrahámtól Izsák, Jákob, József, elegészen az egyiptomi rabságig. Amikor a kis Izrael Egyiptomba ment, menekülve az éhség elől 70-en voltak. És amikor Mózes kivezeti őket a rabságból, 600 000-en. Mert Isten az ő ígéretét beteljesíti. Nagy néppé teszlek, mondja az Úr Ábrahámnak. És Mózes által azt mondja a népnek, elvezetlek az ígéret földjére, és neked adom azt. El is indult a nép. 5-6 hónapnyi vándorlásra volt szüksége ahhoz, hogy megérkezzen Izrael határához. De még nem volt felkészülve, hogy birtokba vegye azt. Egyrészt azért nem, mert az egyiptomi fogságban ugye az elnyomást tapasztalták meg. A szolga lelkűség volt bennük. És nem kell ezt nekünk külön megmagyarázni, hogy mit jelent ez, amikor valaki kisebbségként kell éljen egy nagyobb közösségben. Izrael sorsa sokkal nehezebb volt, és rosszabb volt. Kényszer munkára, rabszolga munkára voltak fogva. És ez a szolga lelkűség, akkor a lelki betegséget okozott nekik, tele volt a szívük félelemmel, rettegéssel és aggodalommal.
És hiába volt ott Isten mellettük, és napról napra megtapasztaltatta velük az ő szeretetét, az ő gondviselését, oltalmát. Mégis azt látjuk, hogy folyamatosan visszaesnek a hitetlenségbe, a kételkedésbe, mert a félelem vezette őket. Ezért aztán bekövetkezett a 40 éves pusztai vándorlás, egyrészt azért, hogy a nép levetkőzze a rabság igáját, és Isten szabad népeként menjen be a megígért Kánoán földjére. Másrészt pedig csak azok menjenek be, akik már mernek hinni, mernek bízni Istenbe. Mert Isten az ő ígéreteit megtartja. Nekünk is Isten ígéretet hagyott. A kegyelmi időben mi is annak az ígéretnek a fényében élünk, hogy Jézus Krisztusért örök életet ad nekünk Isten. Merünk-e hinni? Merünk-e bízni Isten ígéretében? Hát ha eddig, visszatekintve eddigi életutunkra, el tudjuk mondani, hogy az Úr csodásan működik, akkor bízzunk, testvéreim. Ezután is csodálatos módon fog munkálkodni, és mindazt, amit nekünk megígért, azt valóra váltja. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. Istenben soha nem fogunk csalódni. A második üzenetként azt raktározzuk el a szívünkbe, hogy minket kiválasztott Isten. Azt hallottuk az ígéből, azt mondja Mózes, hogy nem csak az atyáitokkal kötött szövetséget a mindenható Úr, hanem veletek, akik most éltek. Rejánk is ugyanúgy érvényes a szövetségkötés. Mi is ugyanúgy elmondhatjuk magunkról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ahogy elmondta 2000 évvel ezelőtt Péter apostol, vagy János apostol, vagy bármelyik Istenben hívő ember. Ugyanannak a szövetségnek a részesei vagyunk. És ezt senki és semmi nem változtathatja meg. Ez a szövetség a kegyelmi időben mindaddig megmarad, amíg az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat. Addig Isten kínálja az ő szeretetét. Kínálja az ő kegyelmét. És akinek van füle, az hallja meg Isten hívását. És legyen részese Isten közösségének. Mert erre hív, és erre teremtett minket végeredményben a mi szerető Istenünk. A 10 parancsolat azzal kezdődik, hogy Isten bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a te Istened. Nem mi emberek neveztük meg Istent, hanem ő nevezte meg saját magát. És ez azért fontos, kedves testvéreim, mert abban a világban, aki valaminek nevet adott, az a saját tulajdona volt. A teremtés történetében arról olvasunk, hogy Isten megalkotta az embert, és nevet adott neki. Mert az ember Isten tulajdona. És aztán Isten megalkotta az állatvilágot, a növényzetet, és azt mondja az embernek, nevezd el őket, mert neked adtam.
hogy azokból élj. Akinek az ember nevet ad, az az ő tulajdona. És az ember nevet adott a bálványainak. És azok felett uralkodik. És nevet ad az ember sokszor saját magának. Ábrahámot is, amikor elhívta Isten, Ábrámnak nevezték. És Isten azt mondja, hogy legyen a te neved Ábrahám, mert nagy néppé teszlek. Jákobnak. Isten azt mondja, hogy ne legyen a neved Jákob, ami azt jelenti csaló, mert elcsaltad az elsőszülöttségi jogot a testvérettől, hanem legyen a neved Izrael, mert rajtad keresztül teljesedett be Isten ígéretei. És ugye az új szövetségben is azt olvassuk, hogy az angyal megjelent keresztelő János szüleinek, Zakariásnak és Erzsébetnek, és azt mondja, fiatok születik, nevezzétek Jánosnak, mert ő fogja elkészíteni az útját a Mesiásnak. És hasonlóképpen cselekedett az angyal Isten megbizatására Józsefnél és Máriánál. Nevezzétek őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ön népét annak bűneiből. Legyen a neve Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten, és mi ennek az örökségnek a hordozói vagyunk. A mi nevünk az, hogy keresztény. Mert Krisztus nevére és Krisztus által lettünk beoltva Isten szövetségébe. Ez a mi megtartatásunknak a titka. Nem mi kell valahogy megküzdjünk ebben a földi világban, nem mi kell győzedelmeskedjünk, nem mi kell visszajussunk Istenhez, ő mindent megcselekedett az ő fián keresztül. Csak legyen a te neved keresztény, azaz Krisztus követője. Krisztusba oltott, mert nincs az egyháznak más alapja, hogy énekeltük. Egyedül csak Jézus Krisztus. És erre hivattunk, hogy ezt az evangéliumot megéljük és tovább adjuk. Isten életre hívott bennünket. Ugye itt a halál árnyékának völgyében folyamatosan a mullandóságot tapasztaljuk. Az elmúlt időszakban szinte minden héten volt temetésünk. Koporsó mellett kell megállni. És folyamatosan ezt a mullandóságot látja és tapasztalja az ember. Jézus pedig azt mondja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, mert Isten az életnek az Istene. Örök életre hívott el bennünket. Mit mondott Mózes az ő népének? Így hallottuk a felolvasott alapígéből, azt mondja Mózes, halld meg Izrael a rendeléseket és végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallatára. Halljátok meg, kedves testvéreim, az ígét. Isten kijelentését, Isten bizonyságtételét. Olyan sok mindent hallunk. Olyan sok információ ér bennünket. És azt halljuk, amit akarunk hallani. Ma ígét akartatok hallani, ezért a templomba jöttetek.
és ezért legyen áldott Isten háromszor szent neve. Halljátok meg az ígét. Nyissátok meg fületeket Isten szava előtt, mert Isten folyamatosan szól hozzánk. Ígéjei szent lelke által, de a körülöttünk lévő események által is Isten megszólít. Mert jót akar nekünk. Azt akarja, hogy Krisztus által ismét az övéi legyünk. És miután meghalljuk Isten szavát, azt mondja Mózes a népnek, tanuljátok meg! Folyamatosan kell tanulni Isten szavát. Még amit megtanulunk, azt is sokszor elfelejtjük. Olyan sok mindent tanítottak az iskolába, ki emlékszik már mindenre. De ami a legfontosabb, azt tanuljuk meg, és ismételjük. Hogy soha el ne felejtsük, ügyeljetek azokra, mint egy féltett kincsre. Úgy kell ügyelnünk Isten szavára. 2000 év óta próbálja a világ elnyomni Isten szavát. Ugye már Jézus Krisztussal kezdődött, keresztfára vitték. Az első bizonyságtevőket üldözték, és mind a mai napig üldözik az evangéliumot. Te, ha meghallottad, ha megtanultad, mint értékes kincset, őrizzed. És ebben az őrzésben benne van az is, hogy add tovább. Mindenek előtt annak, akit szeretsz, bűnt követel, kétszeresen bűnt követel az az ember, aki nem adja tovább Isten ígéjét. Aki meghallotta, megértette, megtanulta, és nem adja tovább. Bűnt követel Isten ellen, mert nem tesz eleget a megbízatásnak, és bűnt követel embertársai ellen, mert megtagadja tőlük Isten szeretetét. Mi őrizzük, és adjuk tovább azt, amit Isten a szívünkre helyezett. És végeredményben azt mondja Mózes, cselekedjétek meg. Éljétek meg Isten szavát. Akkor van értelme a mi hallgatásunknak, a mi tanulásunknak, ha az meglátszik az életünkben. Ha meg is tudjuk cselekedni, akkor van értelme egy Isten tiszteletnek, ha nem úgy megyünk ki a templomból, ahogy bejöttünk, hanem valamit magunkkal viszünk, és azt meg is tudjuk cselekedni. Hát kérjük mennyei jó atyánkat, hogy adja nekünk az ő szent lelkét újra és újra. Hallgathassuk az ő igéjét, tanulhassuk azt, őrizzük azt, mint féltett kincset, és cselekedjük. Fényjen a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító igéjére a 468. énekünk, első és harmadik szakaszának az eléneklésével, a 468. énekünk első és harmadik szakaszait énekeljük. Az első verszak így kezdődik, kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennek és földnek, dicsőséges Ura, hála és köszönet az ígéért, az íge hozzánk szóló üzenetéért, amely által ma is megérintetted a mi szívünket, és közel vontál magadhoz. Miközben a hétköznapi élet oly sok kísértést és bizonytalanságot tartogat számunkra, köszönjük, hogy ide járulhatunk te hozzád, és te útmutatást, krisztusi utat mutatsz nekünk, amelyen járnunk lehet, és járni jó. Sokszor úgy meggyötör az élet, sokféle igazságtalansága, de a te igazságod, amelyet alkalomról alkalomra tudtunkra adsz, erőt és bátorságot ad nekünk, és megtölti szívünket reménységgel. Köszönjük, hogy te életet adtál nekünk, és nem csak testi életet, hanem lelki életet is. És gondoskodsz testi táplálásunkról, minden nap kirendelve a mindennapi kenyeret, és gondoskodsz lelkünkről. Alkalomról alkalomra adod a mennyei táplálékot, hogy megmaradhassunk azon a keskeny úton, amelyre elhívtál és kiválasztottál minket Krisztusban. Megvalljuk, Urunk, hogy szolgáid akarunk lenni. A te neved dicsőségére akarunk élni. Ezért kérjük szent lelked erejét és a szolgálat örömét, hogy szeretettel végezzük azt, amit rejánk bíztál. Áld meg, jó atyánk, anya szent egyházunkat, hogy az igaz hitben neveljen bennünket és gyermekeinket. Add, hogy ne a világ határozzon meg bennünket, hanem mi legyünk meghatározók a világban. Megmutatva azt a dicsőséges utat, amelyet Krisztus taposott ki előttünk. Imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, akik most itt vagyunk a templomban, hanem azokért is, akik valami oknál fogva távol maradtak. A te gondviselő oltalmadba ajánljuk a betegeket. Légy, Urunk, gyógyítójuk, erősítőjük, bátorítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, különösképpen azért a családért, amely az elmúlt héten kísérte utolsó földi útjára elköltözött szerettét. Hadd jusson el szívükig a feltámadás győzelmének evangéliuma, hogy van feltámadás, van örök élet, mert nekünk győztes Krisztusunk van. Így tesszük, oltalmazó kezedbe a mi életünket, sorsunkat és jövendőnket. Bízva, Urunk, hogy aki eddig csodálatos módon munkálkodtál, ezután is csodálatos módon fogsz működni, és ígéreteidet rajtunk is be fogod teljesíteni. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg életünket. Amen. Csendben magunkban imádkozzunk, bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai istentisztelet keretén belül kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát, készülve a keresztelőhöz a 255. énekünknek első két szakaszát énekeljük, a 255. énekünk első két versszakát, az első versszak így kezdődik, ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.

Az elmúlt egy órában istentiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben. Igét hirdetett Lőrinc Attila Tibor, lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel készítette.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

0: Hamarosan a jó hír következik, utána a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban. A 10 éves évfordulót ünneplő mesekuckóról hallgathatjuk meg összeállításunkat, valamint a város legrégebbi világi emlékművének, a Karolina oszlopnak a történetét is megtudhatják Weisz Attila művészettörténésztől. 14 óra 15 perckor a versrovatunkat közvetítjük, melyben ma Füle Lajos Futás című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 25 perckor ma a veszprémi születésű Auer Lipót világhírű hegedűművészt idézi fel a zenélő köntös. Végül pedig a napáhítatával zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Zsoltárok könyvéből a 138. Zsoltár 7. verse.

0: Jézus Krisztus mondja, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliumának 16. fejezetéből a 33. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A mai vasárnapi beszélgetés a rovatunkban a 10 éves évfordulót ünneplő Mesekuckóról hallhatják összeállításunkat, valamint a város legrégebbi világi emlékművének, a Karolina oszlopnak a történetét is megtudhatják Weisz Attila művészettörténésztől. Szerkesztő Bálint Enikő.
2: Vasárnapi beszélgetés.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit, a mikrofonnál Bálint Enikő. A mai rovatunk első percében egy 10. évfordulót ünneplő mesekuckos összeállítást hallhatnak, ezt követően egy történelmi barangolásra hívjuk meg hallgatóinkat, amelyben a Karolina oszlop múltjáról hallhatnak. Tartsanak velünk!

0: 10 évvel ezelőtt 2 doboz könyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyi és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját a kezdetekről. 2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
1: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
0: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
1: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
0: Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
1: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a Mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
0: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és Mesekuckó?
1: Nem is tudom, én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a minden nap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a Mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim poénkodtak, hogy a Mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele, úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a Mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
0: Hogyan működött a Mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is? Hogy működjön?
1: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet, a gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, hogy mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a Mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem 2, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
0: A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, a gazdát cserélnek a könyvek.
1: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári, óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
0: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
1: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrési lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, hogy mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek meg. Felelő.
0: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
1: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebbe a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időn szánni.
0: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult? És itt vagyunk.
1: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtára, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
0: Víg Boglárka, a Mesekuckó könyvtárosa mindig tele van ötletekkel a polcok és a könyvek társaságában. Szeretettel fogadnak és adnak át minden könyvet. Vele beszélgetünk.
2: Én tulajdonképpen 1,5 évvel ezelőtt, amikor a Mesekuckó megnyitotta kapuit itt a Heltai Alapítvány könyvtárának a tereiben, akkor kerültem ide könyvtárosként, és én azóta vagyok részese ilyen formában is a Mesekuckó csapatának. Azelőtt is mesekuckóztunk egyébként, nekem 3 gyermekem van, és hát nem is tudom, úgy emlékszem, hogy 2019 tájékán kapcsolódtunk be, vagy kezdtünk a Mesekuckóból kölcsönözni, amikor a nagyfiam rákattant a Bori könyvekre, és már nem győztem anyagilag tulajdonképpen ezeknek a beszerzését, és akkor ez volt az első alkalom, hogy a Mesekuckóból elkezdtünk Bori könyveket kölcsönözni, és a második kölcsönzés után, amikor folyamatosan, vagy 2-3 alkalommal is csak Bori könyveket kértem ki a Mesekuckóból, és akkor Ági egyszer csak melléjük tett még 3 másikat jelezvén ezzel, hogy azért van egyéb választék is a Mesekuckóban.
0: Milyen programokat ajánl a Mesekuckó, amióta persze itt vagy?
2: Most már elég színes a paletta, meg folyamatosan színesedik tulajdonképpen a paletta. Rendszeres programunk az a keddi mesemondás, minden kedd délután 5 órától mesét mondunk a gyerekeknek, vagy papírszínház mesét, vagy diavetítés zajlik, illetve havi rendszerességgel, minden hónapban egy-egy alkalommal. A Tekergő Mese Ösvény Egyesület mesemondója Ólácsira szokott eljönni mesét mondani a gyerekeknek, de ezeken a keddi alkalmokon szerveztünk már bábelőadást is, illetve egy alkalommal a másodéves színi és egyetemisták hoztak Moha és Páfrány meséket, az is egy nagyon különleges előadás és színf volt ebben a kavalkádban. És ugye 5 órától van a mesemondás, 6 órától pedig a Hátaiban gyermektáncház zajlik, úgyhogy így összekötöttük ezt a két eseményt. Ez tanév ideje alatt zajlanak ezek az alkalmak. Ezen kívül rendszeresen fogadunk óvis és iskolás csoportokat, eljöhetnek délelőttönként a könyvtárba, és akkor interaktív tematikus foglalkozásokat tartok nekik, attól függően, hogy éppen hol tartanak a tananyagban, ahhoz illeszkednek általában ezek a tevékenységek. Ezen kívül nyitott könyvek éjszakáját szerveztünk múlt ősszel, ezt szeretnénk rendszeressé tenni, eddig egy alkalommal került rá sor, de most ősszel várható a következő alkalom is. Részt szoktunk venni a kolozsvári magyar napokon, az ünnepi könyvhéten, most tavaly is, meg idén is papírszínház meséket is fogok mondani, az adventi sokadalmon is ott szokott lenni a mesekuckó, akkor útnak indítunk egy közösségi kertet is. Tulajdonképpen holnap fogjuk megépíteni a magaságyásokat a Hátai zöld füves eldugott udvarán, és jövő héten pedig szintén egy foglalkozás keretében a gyerekekkel beültetjük majd ezeket az ágyásokat, és közösen fogjuk őket gondozni, illetve különböző programokat is fogunk majd e köré, a kezdeményezés köré is szervezni.
0: Hogyan találnak meg ezek a témák, mert nagyon színes felhozatal?
2: Tulajdonképpen adják magukat ezek a témák. Úgy született meg a keddi mesemondásnak az ötlete, hogy megnyílt a mesekuckó itt ezekben a terekben, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi lenne a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb, de ugyanakkor sok olyan program, amely sok embert érdekelhet. És akkor így jött ez az ötlet, hogy akkor legyen mesemondás, de akkor ne klasszikus értelemben vett mesemondás, tehát ne könyvből olvassunk föl mondjuk, hanem legyen benne valami kis csavar, legyen a szokványostól egy picit eltérő, és akkor így jött ez az ötlet, hogy mondjunk papírszínház meséket, illetve vetítsünk diafilmet. És akkor ugye azért tettük kedden 5 órára ezeket az alkalmakat, mert hogy így összekapcsoltuk tulajdonképpen az itteni programot a gyerektáncházzal, és akkor így két tábort hoztunk össze egy fedél alá.
0: Hogyan működik a könyvkölcsönzés?
2: Könyvkölcsönzésnek többféle módja is van. A legkézenfekvő, vagy a hagyományos módja az az, hogy bejönnek ide, és válogatnak a polcokról, és kikölcsönzik a könyveket. Egyébként 2 hétre kölcsönzünk könyvet, és ezt újabb 2 hétre meg lehet hosszabbítani, úgyhogy nem sikerül befejezni, és nálunk nincsen korlát arra nézve, hogy hány könyvet visznek el, tehát rá van bízva az olvasókra, hogy mennyi az a mennyiség, amiről úgy gondolják, hogy ennyi idő alatt el tudják olvasni. Ezen kívül vannak átvevőpontjaink, akiknek nehézkes eljönni valamiért a könyvtárba, ők megtehetik azt, hogy a honlapunkon keresztül lefoglalják a könyveket, megjegyzésben jelzik azt, hogy az Erdélyi Hagyományok Házába, vagy a Napok a utca 7 szám alatt lévő optikába kérik a könyveket, és akkor onnan átvehetik, vannak, ott elhelyeztünk ki mesekuckós dobozokat, onnan tudják átvenni a könyveket, illetve vissza is hozni őket, illetve a tanév folyamán heti rendszerességgel Kolozsvár területén biciklis futár, és segít nekünk a könyvek házhoz szállításában, úgyhogy akinek egyik megoldás sem fekszik, az igénybe veheti a biciklis futárt is. De ugyanakkor vannak lelkes édesanyák, vagy családok, akik megszervezték azt, hogy Györgyfalvára visznek heti rendszerességgel könyveket, tehát hogy a Györgyfalvi családoknak nem kell ide eljönni, hanem van egy anyuka, aki minden csütörtökön jön, és akkor viszi a Györgyfalviaknak a könyveit. Ugyanígy van egy tordai édesanyja, aki Tordára és környékére havi rendszerességgel visz könyveket, és a Mikó óvodától is 2 hetente szoktak jönni az egész óvodának a kölcsönzését.
0: Melyik az a korosztály, amelyik inkább meg szokott fordulni, vagy inkább kölcsönöz innen?
2: Nagyon határozottan a 3-6 és 5-8 évesek azok, akiknek a részleg legnagyobb a forgalom. Ugye ez még az a korosztály, ahol inkább a szülők olvasnak a gyerekeknek, és az a korosztály, akiket még jobban el lehet érni a könyvekkel. Úgyhogy ezek a legforgalmasabb részlegeink, de a 6-10 éves korosztály, ahol már a gyerekek tanulnak, illetve megtanultak olvasni, illetve még a 9-12 is egészen jól működik.
0: Szoktak idejönni tinék, fiatal felnőttek, fiatalok, és elidőzni egy-egy könyv mellett, vagy csak keresni egy csendes zugot?
2: Igen, előfordul. Tinédzserek ritkábban teszik tiszteletüket. Én ezt annak tudom be, hogy nagyon-nagyon sok programjuk van, tehát hogy nekik már ugye hosszú az iskolában lét is, rengeteg a házi feladat, és ezen kívül a mindenféle plusz tevékenységek, úgyhogy ők nagyon-nagyon megválogatják azt, hogy hova és hogy, de vannak tinik, akik be szoktak jönni, illetve vannak szülők is, akik nagyon elfoglalt tini gyermeküknek szoktak könyvet kölcsönözni. Előfordul az is, hogy bejönnek akár felnőttek is, és egy kicsit leülnek és olvasgatnak. Jellemzőbb az, hogy a kisbabás anyukák töltenek el itt több időt délelőttönként, tehát délelőttönként inkább ők azok, akik a könyvtárat látogatják, délutánonként pedig ugye már a iskolás korosztály az, aki inkább jön. Viszont létrehoztunk, vagy kialakítottam egy felnőtt express polcot a bejárattal szemben, tulajdonképpen ez 3 polc, amire a legfrissebb és leginkább keresett felnőtteknek szóló könyveket helyeztem el. És ez az ötlet onnan jött, hogy a felnőtt részlegünk az egyrészt a galérián van, ezért a gyerekkel érkező szülőknek sokszor, főleg ha kisgyerekkel jönnek, akkor nincsen lehetőségük arra, hogy fölmenjenek a galériára, és ott nézelődjenek, válogassanak maguknak. Viszont erről a polcról igen. És vannak olyan túlnyomó részt édesanyák, akik többször is panaszkodtak, hogy nincsen idejük olvasni, viszont ezen a polcon megláttak olyan könyveket, amik nagyon megtetszettek nekik, és hazavitték őket, elolvasták, visszahozták, és aztán elkezdtek lassacskán, úgy fokozatosan egyre többet kölcsönözni, és visszatértek az olvasáshoz.
0: Te, mint könyvtárosként, hogy látod, hogyan lehetne még jobban népszerűsíteni az olvasást?
2: Talán az segíthetne, hogyha még több korosztály számára szerveznénk akár mi is programokat, például a tinik számára nagyon vonzó lehetne valami olyan tevékenység, a könyvtárban zajló tevékenység, ami igazán érdekli őket, felkelti az érdeklődésüket, és akkor már inkább eljönnének a könyvtárba, és többet nézelődnének, olvasgatnának valószínűleg.
0: Van ideje egy könyvtárosnak olvasni a könyvtárban? A mesekuckóba?
2: Igen, ez egy, nem tudom, sokakban él ez a romantikus kép, hogy a könyvtáros ül az asztal mögött és olvasgat egész nap. Ez rám nem igazán jellemző. Tulajdonképpen azon, tehát hogy most már a hagyományos könyvtári teendőkön túl, ami azt jelenti, hogy a könyveket kikölcsönözzük, illetve visszavesszük az olvasóktól, azon kívül rengeteg tennivaló van. A mesekuckó az egy kicsi könyvtár, itt nincsenek részlegek, úgyhogy tulajdonképpen a beszerzéstől a könyveknek a polcra kerüléséig minden lépést Ágival közösen nekünk kell megtenni, tehát onnan kezdődően, hogy megvásároljuk a könyveket, azokat bevezetjük a rendszerbe, felcímkézzük őket és feltesszük a polcra. Ez egy eléggé időigényes dolog. Ezen kívül a különböző programokat is valamikor meg kell szervezni, ezt szerencsés munkaidőben elvégezni, úgyhogy nem igazán marad idő arra, hogy itt olvassak, úgyhogy otthon.
0: Van-e jelenleg olyan kedvenc műved, amit olvasol, hogyha már nem itt, de akár otthon? Hogyha már olvasás?
2: Igen, egyébként én is azoknak az anyáknak a körébe tartozom, akik nemrég tértek vissza az olvasáshoz. Magam számára éveken keresztül nem olvastam, a gyerekeimnek igen, de arra már nem jutott idő, energia. Viszont most már több mint egy éve havi rendszerességgel itt szokott összegyűlni a kolozsvári könyvklubnak a tagjai. Ezt a kolozsvári könyvklubot egyébként Birta Székely Noémi szervezi, és minden hónapban kiválasztanak egy könyvet, amit elolvasnak a tagok, és aztán itt a mesekuckóban kibeszélik. És lévén, hogy itt kezdték tartani egy ideje a találkozóikat, akkor úgy én is bekapcsolódtam, és most már eleinte azt a havi egy könyvet sikerült elolvasni, de most már eljutottam oda, hogy többet is tudok olvasni. Sikerült kialakítani azt, hogy időt tudjak szánni az olvasásra. És a múlt havi könyv az most nagyon nagy kedvencem lett. Ez Isabel Allende Kísértetház című könyve volt. Ő egy dél-amerikai chilei szerző. 1982-ben jelent meg ez a regény, de hihetetlenül aktuális, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy még mindig azóta is a hatása alatt vagyok, úgyhogy most per pillanat ez a személyes kedvenc.
0: Simai Eszter hűséges mesekuckós olvasó, könyvkölcsönző. Ő mesél nekünk.
3: Nem emlékszek arra az időszakra, amikor még nem volt meg a könyvtárhelység, viszont Ági nénékkel jobban vagyunk, és akkor nagyon volt olyan, hogy kértük Ági nénit, hogy hozzon könyveket, és akkor ilyen 5-7 könyvet egyszerre így, és akkor olvastam. De szerintem egy vagány maga könyvtár.
0: Jelenleg mi az, amit olvasol?
3: Fú, most jelenleg nem olvasok semmit, nem rég fejeztem be Fiala Borcsának a balatoni nyomozását. Nem mesekuckóból voltam, de mesekuckóból nagyon szeretem Deiner Laurának a könyveinek, például az utolsó Szent Johanna Gimiének az utolsó néhány kötetét innen olvastam.
0: Mennyi idő alatt szoktál kiolvasni egy könyvet?
3: Nagyon szeretek olvasni, és általában úgy van, hogy ha valami érdekeset találok, az általában nem nagyon kerül le, amíg nem olvasom, szóval az ilyen hosszabb könyvek azok éjszakásán nyúlnak. 1-2 nap attól függ, hogy milyen hosszú.
0: Mennyi időt szoktál itt eltölteni a mesekuckóba? Itt kezded el az olvasást, és otthon folytatod?
3: Igen, általában amit kiveszek, abba belenézek, és volt, amikor belefeledkeztem, és ilyen jó 1 órát még itt üldögéltem, és olvasgattam, mert hát érdekes könyvek vannak, és van, amit be, ha mindenbe beleolvasok, az sok idő.
0: Miért jó olvasni? Mit mondanál a társaidnak? Miért olvassanak?
3: Nagyon jó olvasni, mert nagyon sok stílussal találkozol, olvasással lehet rengeteget tanulni, ugyebár. Tehát, hogy nagyon sok, igaz, hogy fikciót, de rengeteg ilyen élettörténetet, életlátásmódot. Vannak az ilyen történelemre alapuló tudományos könyvek, amik ilyen regényként vannak megírva. Szerintem azok a legérdekesebbek, abból lehet egyszerre tanulni, és nagyon élvezetesek.
0: Ez is lett volna a kérdésem, hogy milyen jellegű könyveket szeretsz jelenleg olvasni, de azt hiszem, hogy már meg is válaszoltad. Szokott olyan érzésed lenni, hogy egy-egy könyv által gazdagabb vagy, és tanultál új szavakat is, olyanokat, amit eddig nem is ismertél?
3: Igen, ez. Hát szavak azok inkább így rám ragadnak, nem veszem észre, de hogy rengeteg abszolút sorozattal, rengeteg híres történelmi személyt megismertem, és anélkül, hogy órákat töltöttem volna magolásával, így megtanultam rengeteg mindent korról, személyről.
0: Mesélj a legutóbbi könyvedről, amit mondtad, hogy innen kölcsönöztél ki, és elkezdted olvasni itt, és aztán otthon fejezted be.
3: Hát nagyon sok könyvvel így voltam.
0: Arra a könyvre gondolj, amiről tudsz is egy kicsit mesélni, hogy mi az érdekes benne, mit olvastál.
3: Lenér Laura könyvekkel, Szent Johanna Gimi, hát talán az utolsó kötettel voltam így, hogy anyukámmal jöttünk, anyukám beszélgetett a könyvtáros nénivel, Bogival vagy Ágival, aki itt volt, és akkor én így kiolvastam a felét, és akkor szerintem ez egy nagyon jó könyv, Szent Johanna Gimi, nem tudom, anyukámnak annyira nem tetszett, amikor úgy meséltem róla, szerintem nagyon vagány, igaz, hogy egy úgy nagyobb korosztály, viszont vannak benne rettenetes, unalmas részek, viszont nagyon vicces, humoros, és vannak benne nagyon lehetetlen, viszont vicces, és a szereplők nagyon élők, nagyon lehet velük azonosulni.
0: Köszönöm, melyik lesz a következő, amit el szeretnél olvasni? Van már ötleted?
3: Hát szerintem nekiállok Percy Jackson sorozatnak. Az kicsit hosszabb lesz valószínűleg, de ahogy meséltek róla, biztos vagány, és jó lesz, mert biztos érdekes is.

0: Az elkövetkező percekben Weisz Attila művészettörténész mesél nekünk a Karolina oszlop történetéről.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió stúdiójában Weisz Attila művészettörténészt.
2: Örülök.
1: Ebben a műsorban a Karolina oszlopról fogunk beszélgetni, azaz az akkori kolozsvári képről. Milyen volt az a Kolozsvár, amit ez az oszlop ábrázol gyakorlatilag?
2: Jó kérdés, és hát ezt mi szeretnék tudni. Nyilván sokkal kisebb volt, mint most, sokkal kevesebb lakossal rendelkezett körülbelül. Hát most nem szeretnék nagyon satszolásokba belemenni, de hát szerintem körülbelül negyede, ha lehetett az akkori lakosság a mainak, vagy lehet még annál is sokkal kevesebb, külvárosokkal együtt. És amikor az oszlop felállítása, illetve az oszlop felállítása miatti alkalom között azért volt eléggé hosszú időszak, és ebben az időszakban ugye Kolozsvár az Erdélynek adminisztratív központjának számított, a gubernium korának itt a közepén vagyunk körülbelül, és ez a művészettörténeti tekintetben, hát ez így a nagyjából a klasszicizmus, Ampír, a Biedermeiernek az időszaka, és hát Kolozsváron ugye itt voltak ekkoriban az erdélyi adminisztrációnak a legfontosabb intézményei, a guberniumnak a különféle intézményei is, illetve mindenféleképpen egy fejlődő polgárvárosnak a képét mutatta Erdély szinten mindenféleképpen, tehát az egyik legfontosabb erdélyi város volt, vagy talán a legfontosabb erdélyi város volt ebben az időszakban, és hát ugye ez a város egy olyan birodalomnak a keleti peremvidékén terült el, ami hát jó részt Európának a délkeleti iránya fele tudott igazából hát terjeszkedőleg fellépni, ugye ez a nevezzük Habsburg birodalomnak, aminek az irányítását nyilván Bécsből, a császárvárosból intézték, és hát ennek a nagy birodalomnak volt ekkoriban Erdély is a része nagyfejedelemség státussal, érdemes talán kihangsúlyozni, és az az időszak, amikor ennek az oszlop felállításának az apropója tulajdonképpen történt, az jó részt a napóleoni háborúknak a befejezése utáni nagyon-nagyon nehéz időszak volt, amikor hát a bécsi államkincstár, hogyha jól emlékszem, akkor csődöt jelentett, tehát államcsőd volt, és hát az a nyilván főleg a peremterületeket az nagyon-nagyon megviselte, és hogy ebben a nagy birodalomban voltak különféle területek, különféle zónák, különféle régiók, amelyeknek a kulturálisan, gazdaságilag, mindenféle társadalmi, mindenféle tekintetben nem fejlődtek azért ugyanolyan módon, vagy nem rendelkeztek ugyanazokkal a karakterisztikákkal. Voltak közöttük nyilván olyanok is, amelyek hát nagyon gazdagok voltak, voltak olyanok is, amik talán kissé szegényebbek, és hát nyilván, hogy az ilyen jellegű gazdasági problémák azok pontosan a kissé szegényebb régiókat érintették a legérzékenyebben. Ebben.
1: Ahogyan végig sétáltam a Karolina téren, és ránéztem az oszlopon az emberekre, az ember ábrázolásokra, egyfajta szomorúság, alázat, erőt éreztem.
2: Valószínűleg, hogy akkor ez így átjött, ugye, hiszen a Karolina oszlopot azt egy császár látogatásnak az emlékére állították, és ez önmagában is egy ilyen érdekes jelenség, hiszen egy császár látogatás nem feltétlenül vonza azt maga után, vagy vonja azt maga után, hogy egy emlékművet kelljen ennek állítani. 1817-ben volt ugye az a momentum, amikor Első Ferenc császár, illetve Karolina Augusta, az ő felesége Erdélybe látogatott, pontosan a korra jellemző pénzromlásnak, illetve hát a gazdasági problémáknak és az ezzel járó társadalmi problémáknak az enyhítése miatt ők a személyes jelenlétükkel próbálták az erdélyi lakosságot megnyugtatni, hogy hát a birodalomnak a központja azért gondoskodik róluk, nincsenek elfelejtve, és hogyha nagy gond van, akkor minden mindenféleképpen a segítő kezekre találnak ott. Ez egy olyan alkalom volt, ugye, ami Erdély történetében nem fordult elő olyan nagyon-nagyon sokszor, hogy a császár személye tulajdonképpen eljöjjön Erdélybe, és Kolozsvárra is ellátogattak a császári házaspár, és hát a Karolina Augusta császárné a kolozsvári akkori kórháznak is egy jelentősebb adományt, illetve hát nyilván, hogy a császári párnak a fényes megérkezése, illetve az ezzel járó különféle események korszak Kolozsvárjában egy igen-igen jelentős Momentumnak számítottak. A császári házaspár az a gubernátornak, Bánffy Györgynek a fényes palotájában szállt meg. A kísérete nyilván, amelyhez hát több tucat ember, vagy akár több száz ember is tartozhatott. Ők is a különféle kolozsvári polgároknál szálltak meg ki a maga rangja szerint nagyjából, és Kolozsvár városát is azért így a városi elöljárók azért próbálták egy kicsit kicsinosítani ugye ennek a látogatásnak az illő fogadására. És a látogatás az Dés irányából érkezett ez a látogatócsoport Kolozsvárra, és aztán néhány nap múlva majd Tordábra mentek, és ez az irány, ez valamilyen szinten a Karolina oszlopon is megjelenik, hiszen a korabeli fő keleti kapun jöttek be, középkapun, ugye ez a középutca, vagy hát ma ezt inkább ilyen Deák Ferenc utca, vagy Eroilor sugárút néven ismerjük, annak a végén volt a Kolozsvárnak az egyik fontos ilyen bejárata, és ezen keresztül jöttek be. Na most a császári párnak a bejövetelét, azt ugye a Karolina oszlopnak az egyik domborműve is ábrázolja, és ugye tudjuk, hogy a Karolina oszlopnak az eredeti helye az nem ott volt, ahol most van, hanem ez a főtéren volt, és a főtérnek ráadásul hát így a déli részén helyezték el, déli részének a közepén helyezték el. Az a dombormű, amely ezt a császári párnak a belépését ábrázolja Kolozsvárra, meg ennek a díszmenetnek a belépését ábrázolja Kolozsvárra, pontosan szembefordult a középkapuval. Tehát, hogy ez a pozíciója ennek a domborműnek azért ez így kicsit le is írta ugye azt az útvonalat, amelyet ez a fényes látogató csoport leírt. Karolina oszlopnak a történetét felidézve szerintem mindenféleképpen érdemes megidézni Kelemen Lajosnak, a neves művelődéstörténésznek a sorait, amit abból a tanulmányból, amit ennek a műnek szentelt. Tehát ő azt írja, hogy Toppler fejeztette be a félben álló emlékoszlopot, az oszlop négy sarkára új sasokat faragtatott, ezek vaskoszorúját Henzerberger János, kolozsvári lakatos verte, a császár és felesége féldomborművő képét pedig Bécsben öntötték. Ugye is itt ez az a lényeg, hogy ezt a portrékat, azokat is egy helyi művésztől rendelték meg, Nagy Sámueltől, és aztán ennek a helyébe más domborműveket készítettek. Azzal fejezi be Kelemen Lajos hát ezt a kis részt, amit érdemesnek tartok felemlíteni, hogy Toppler összes kiadásai az emlékoszlopra 16 ezer forintra rúgtak. És ezt nem lehet túlzásnak tekinteni, ha tudjuk, hogy a közönség által begyújtott tőke 10 év alatt a 7 ezer forintot sem érte el. Ezt az összeget a vállalkozóknak kellett odafizetni, akik az oszlopot sem végezték be. Csűrös Antal erdélyi szobrász sasait sem fogadták el, s a Nagy Sámuel féle portrék helyett is Toppler Bécsében készítetett újakat. Eddig az idézet.
1: Több mint másfél méter magas. Hogyan készült el? Milyen volt ez a folyamat? Arról tudna mesélni nekünk.
2: Igen, hát a domborművek igen több mint másfél méter magasak, de a Karolina oszlop az 10 méter magas. Én nem mértem meg, hanem csak így a szakirodalomból tájékozódom, de így szemre szerintem az a 10 méter az, hogy rendben van. És hát ugye itt arról van szó, hogy ennek a látogatásnak az emlékére a korabeli főbíró, Pál Sámuel főbíró kezdeményezte azt, hogy emeljenek egy emlékoszlopot, ami eléggé szokatlan volt különben ebben az időszakban, hiszen nem volt ez feltétlenül előírásszerű, vagy még megszokott sem, hogy császári látogatás után a város az egy emlékoszlopot állítson ennek az eseménynek, és hát ezáltal tulajdonképpen megrendelték Kolozsvárnak az első, mond világi jellegű köztéri emlékművét. Ha a köztéri emlékműről beszélünk, akkor több minden szóba jöhet. Itt olyasmire gondolok én elsősorban, hogy ami körbejárható, tehát nem csak egy emléktábla mondjuk valamilyen épületnek a falán, hanem egy körbejárható, a teret mindenféleképpen meghatározó magas emlékmű, a világi emlékmű, ugye hiszen egy világi eseménynek állít emléket, és ebben az értelemben Kolozsváron ez volt az első emlékmű. Akkor, amikor ezt felvetették ennek az ötletét, akkor nyilván, hogy hát a guberniummal, meg a császár udvarral is egyeztetni kellett, elfogadták ezt az ötletet, és aztán a helyi művészekkel, tervezőkkel terveztették meg. Egy Nagy Sámuel volt a korabeli református kollégiumnak a rajztanára volt az, aki ennek a domborműves és hát ilyen figuratívabb részét megtervezte, illetve Winkler György építőmester volt, aki hát inkább az ilyen formai meg építészeti megoldásokat megterveztette, és le is tették az alapkövét 1822-ben, tehát 5 évre a látogatást követően már letették az alapkövet. Aztán maga a státua, ugye ezt státuának nevezték a korabeli kolozsváriak, a státuának az elkészülése az nagyon nehézkesen ment, mivel nem igazán gyűlt össze az adományokból erre szánt pénzösszeg, ami hát elég lett volna ennek a meglehetősen méretes emlékműnek az elkészítésére, és aztán Kolozsvárnak az ügyésze, egy bizonyos Toppler Imre volt az, aki úgy gondolta, hogy hát ő kipótolja saját vagyonából azt a hiányzó pénzösszeget, ami még szükségeltetett ugye ennek az emlékműnek a befejezésére. Ő ezt abban a reményben is tette, hogy hát, hogyha nemesi címet tud szerezni, aztán nem jött össze ez neki, meg anyagilag aztán bele is rokkant, valószínűleg nem pont talán csak ebbe, de mindenféleképpen igen-igen jelentős összeget, tehát több mint a felét ő áldozta ennek az emlékműnek az elkészítésére. Most 1822-ben teszik le az alapkövet, és hát meglehetősen későn, 1831. október 4-én, ugye Ferenc napján avatták ezt fel, ugye első Ferencnek a névnapján, úgyhogy ez a közbelevő 9 év, ez nyilván, hogy nem telt el eseménytelenül. Az emlékműnek az elkészítésében sok korabeli kolozsvári mester részt vett, akiknek néhány esetben a munkája aztán úgy tűnt, hogy nem megfelelő művészi tekintetben, és akkor újra csináltatták másokkal, tehát nagyon-nagyon kalandos ez az egész. Azt mindenféleképpen hozzátehetjük még, hogy a Karolina emlékműről született néhány művészettörténeti szöveg, cikk, de nagyon-nagyon alapos levéltári kutatásokat igazából még nem végeztek, főleg a város levéltárában ennek a műnek az elkészülésének a pontos folyamatát tekintve, úgyhogy itt azért még eléggé sok olyan részlet lehet, ami meglepetést okozhat majd a szakembereknek. Amiket azt lehet tudni, az, hogy ugye volt egy bizonyos Csűrös Antal, aki egy akkoriban Kolozsváron ismert szobrász volt, tőle rendelték meg az emlékműnek a sarkain látható ilyen császári sasokat, ugye, amelyek ilyen babérkoszorúkat tartottak a szájukban, ezeket fémből készítették nyilván a babérkoszorúkat, és aztán pontosan a Csűrös Antal sas szobrai az nem voltak megfelelőek, aztán azokat aztán kicserélték, illetve hát más szobrászok is részt vettek ennek a műnek az elkészítésében. Ami nagyon-nagyon fontos, és talán ezt kell a leginkább kiemelni, az, hogy miután a kolozsvári mesterekkel voltak annyira megelégedve a helyiek, a megrendelők, akkor felkérték a korszaknak egy nagyon-nagyon neves bécsi szobrászát, a Bécsi Akadémiának igen fontos vezető tanárát, bizonyos József Klíbert, hogy készítse el hát ennek az emlékműnek mondjuk a legfontosabb szobrászati elemeit. Ő készítette el itt Kolozsváron azt a két domborművet, ugye, ami hát a státuának a két oldalán áll. Az egyik ezek között ugye a említett császári bejövetel, a másik az pedig a Karolina Augusta császárnét ábrázolja, amint hát a róla elnevezett Karolina kórházból kijön, vagy hát a kórház előtt, kórház épülete előtt ábrázolja a császárnét és a kíséretét. Ugye ez arra utal, ez a dombormű, vagy ennek a témája, hogy Karolina Augusta egy fontos adományt tett akkoriban még a mostani Jókai utcánban található kolozsvári kórháznak, aztán később ez a kórház ebből az adományból is igen fontos ilyen egészségügyi intézménnyé vált. Nem sokára át is költözött pontosan a mostani Karolina térre, annak a Ferences templommal szemben álló sarok épületébe, és aztán folyamatos bővítés, meg több intézmény átszervezés révén ez a kórház, ugye, ami fel is vette a Karolina Augusta nevet, ez a kórház vált az intézményi ősévé a kolozsvári egyetemi klinikáknak. Tehát visszatérve, ugye Kliber József volt az, aki a leglényegesebb szobrászati munkákat elvégezte. Ő ennek a korszaknak, vagy Habsburg monarchiában ebben az időszakban ő számított talán a legpontosabb, legismertebb szobrásznak. Albertinában vannak például, vagy más nagyon-nagyon fontos helyeken. Különben magyar nyelvterületen is sokat dolgozott, nem csak szobrász volt, hanem rézmetsző is, festő is, Pannonhalmán is ismerjük munkáit, meg más nagyon-nagyon fontos helyszíneken. Tehát, hogy egy sokat foglalkoztatott, és általában nagyon lényeges helyszínekre szobrokat, meg más alkotásokat készítő művészről van szó, aki ismétlem Kolozsvárra eljött, és itt készítette el ezeket a domborműveket. Aztán a felavatási szertartás azt már nem várta meg, nem tudom, hogy mi okból, visszament, de mindenféleképpen nem sokkal azelőtt tért vissza Kolozsvárra. És még a szobrászati résznél maradva, a státuának a mostani északi oldalán, ugye ott látható a császári párnak is a márványba faragott portréja, ilyen profilból ábrázolt portréja, hogy a korszakban ugye nagyon-nagyon divatosak voltak ezek a profilból ábrázolt, egymás mögött ábrázolt portrék, kettes, hármas portrék is lehettek ezek akár, és A szakirodalom nem ír semmit a készítőjéről, könnyen elképzelhető, hogy ez is a Kliber munkája. Ezt általában Bécsben készítették, vagy Kliber, vagy esetleg egy másik bécsi mester. Ugye ennek is érdemes volna utána járni mondjuk a levéltári kutatásokkal.
1: Van 4 madár is az oszlopon. Ennek van valami jelentése?
2: Igen, ez a 4 madár, ez 4 sas, akik a császári reprezentációban játszanak szerepet, ugye a sasok, vagy hát a csőrükkel babérkoszorút emelő sasok, ezek általában a császári jelképeknek számítottak már az ókori Rómától kezdve, úgyhogy szerintem ennyi ezeknek a jelentősége. Mindenféleképpen, hogyha a levéltári kutatásokból mondjuk az ember még tájékozódni tudna, és mondjuk előkerülnek olyan szövegek, amelyek ennek a státuának a pontos ikonográfiáját leírnák, akkor valószínűleg, hogy erről is többet tudnánk. Azért nem olyan nagyon-nagyon bonyolult ennek az ikonográfiai ügye, hiszen ez azért volt készítve, hogy ezt mindenki megértse, az egyszerű ember is épp úgy megértse, mint mondjuk a nagyon-nagyon művelt emberek, és hát a császári párnak a látogatását, illetve hát a Karolina kórház számára szánt adományt, ugye mint jótéteményt hirdették. Ezáltal nyilván a császári család, illetve hát a császári pár, meg maga a Habsburg dinasztiának is a pozitív megítélésében kellett szerepet játszania ennek az emlékműnek. Ez 1899-ig állt a főtéren, aztán amikor elkezdődtek ugye a Mátyás szobor megtervezésének a munkálatai, akkor kiderült, hogy hát főtéren 2 emlékmű egymástól nem túlságosan messze, azért nagyon furcsán néznek ki, és akkor nagyon helyesen úgy döntöttek, ugye, hogy a nagyságrendileg tulajdonképpen a Karolinatérbe jobban beleillő státuát azt átviszik ugye a Karolinatérre, amit hát ma már múzeum térnek neveznek. Tehát, hogy ez 1899-ben került a mai helyére.
1: A domborművön nagyon jól kivehető az akkori ruházat is. Hogyan öltözött az akkori ember? Érdekesnek találtam, hogy ez a részlet is megjelenik.
2: Hát hogyan öltözött ez? Igen. Többféleképpen öltöztek, és akkoriban nagyon fontos volt a társadalmi státus szerint való öltözködés, illetve hát valamiféle hagyományos öltözködés. Általában a különféle státusú embereknek mind-mind megvoltak a maguk öltözete, ami alapján őket jól meg lehetett ismerni, jól fel lehetett ismerni, és ez is eltűnik ezen a szobron. Nyilván, hogy mivel császári látogatásról van szó egy polgárvárosban, tehát általában inkább katonai, illetve polgári öltözeteket látunk ezeken a domborműveken, és a császári párnak a figurái azok kiemelkednek a domborműveknek a kompozíciójában.
1: Mondta, hogy több tekintetből, sok szempontból még homály fedi ezt az emlékművet. Hogy ajánlja, azaz mit ajánl? Hogyan kellene elindulni egy olyan úton, ami által több mindent megtudhatunk erről az oszlopról?
2: Voltak már próbálkozások, nyilván ennek az oszlop történetének a feltárására. 2-3 mérehatóbb tanulmányt ismerek én, ami megszületett erről az emlékről, de kutatást azt mindig lehet tovább folytatni, és amennyire én tudom, ennek az emléknek a kolozsvári városi levéltáron belül megtalálható levéltári anyagát azt nem igazán nézték még át, vagy én nem tudok nagyon erről. Kelemen Lajos művelődéstörténész írt egy eléggé alapos tanulmányt erről az emlékműről, és felsorolja az építésének, elkészítésének a körülményeit, felsorolja nyilván az itt szereplő művészeket, mestereket, de hát ezt azért mindig lehet pontosítani. És József Kliber ugye egy olyan kiemelkedő művész személyisége volt a korszaknak, ami miatt szintén érdemes akár Kolozsváron kívül is, mondjuk guberniumi levéltár, vagy akár máshol is ezeknek a dolgoknak utána nézni, talán a személyes hagyatékában is. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen, de lehetséges, hogy van. Tehát ezeket a forrásokat is mind-mind megnézni. Én szerintem ehhez készülhettek tervek, rajzok, levelezések, költségjegyzékek, mindenféle, és hát nagyon-nagyon izgalmas volna mindezt ugye feltárni.
1: Milyen szakemberek foglalkoztak még a domborműnek a kutatásával, vagy esetleg a restaurálásával? Erről, ha tudna mondani információkat.
2: Hát az emlékműnek a restaurálásáról olyan nagyon-nagyon sokat szerintem nem tudunk mondani, hiszen nem igazán volt ilyen. Nyilván, amikor ezt átvitték mai helyére, annak is lehetett egy procedúrája, egy technikai procedúrája, aminek különben szintén lehetnek levéltári forrásai, amit ugyancsak érdemes volna megnézni, hiszen nem tudjuk, hogy szakra pontosan elkészült-e minden, ami Mátyás téren volt, főtéren volt, a Karolina téren is, leginkább mondjuk a Szokli vagy az alsó részekre gondolok. A lényege az biztos, hogy azt átvitték. Voltak minden bizonnyal kisebb-nagyobb karbantartási munkálatai. Kelemen Lajos, ő például feljegyezte, hogy az egyik feliratban szereplő Claudio Polis szóból a C betű hiányzott, és akkor ilyen Laudópolis vagy Laudiópolis lett, ugye, ami hát ilyen örömváros, vagy valami ilyesmi lett volna, ugye a Claudiópolis a Kolozsvárnak a latin neve helyett, tehát egy kicsit ilyen mulatságos is volt egy adott ponton a latinul értők számára. Erreállítás ugye az nyilván egy nagyon aktuális kérdés, amennyire én tudom, az év elején született is erre egy döntés a Kolozsvári Városháza részéről, hogy pályáztatják ennek a helyreállítását, és erről különben részleteket nem tudok, hogy mondjuk ezt kinyerte meg, ezt a pályázatot, vagy milyen szakemberek vennének ebben részt. Mindenféleképpen a József Libernek a munkái azok kiemelten elfoglalkozni. A státuának a legnagyobb része helyi kőanyagból készült, Kolozsvár környéki kőanyagból készült, és ez a Kolozsvár környéki, főleg ilyen meszes homokkő, ez híresen nem időtálló sajnos, és emiatt tőleg ezeknek a ilyen Biedermeier stílusú, nagyon-nagyon aprólékos, nagyon finom megoldású domborműveknek a részletei, ezek veszélyes gyorsasággal tűnnek el, és sajnos ugye itt az is van, hogy ez a kőanyagnak a úgymond a lebomlása, az egyre gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb. Tehát mondjuk az utóbbi egy évben biztos többet romlott, mint mondjuk az utóbbi egy év előtti évben. Ez nem követtem én különben ennek a folyamatát, de azért így szemmel láthatólag mondjuk régebbi fotókkal összehasonlítva ma azért már nagyon rossz állapotban vannak, főleg ugye ezek a nagyon-nagyon finom megoldások. Én még azt is el tudnám képzelni, hogyha erre mondjuk technikai megoldás adódhat, hogy a Mária oszlophoz hasonlóan tulajdonképpen ezeket a kiemelkedően értékes domborműveket, ezeket múzeumba helyezzék el, és másolatokkal helyettesítsék, ugye, hiszen a mostani levegőnek a minősége is egyáltalán olyan, ugye, ami hát fokozottan veszélyt jelent az ilyen jellegű emlékekre, míg egy múzeumi klimatizált viszonyok között tárolt emléknél azért ugye ezeket a folyamatokat, ezeket ártó folyamatokat le lehet lassítani, vagy akár meg is lehet állítani.
1: Van-e hasonló emlékmű oszlop más városokban ugyanilyen státusszal?
2: Nem igazán van, tehát hogy ez önmagában is ritkaság, nem csak Kolozsváron, tehát nem csak azt lehet erről elmondani, hogy hát ez Kolozsvárnak az első világi jellegű köztéri emlékműve, hanem ebből a korszakból, tehát itt a 1820-as, 30-as évekről beszélünk, tehát amint mondtam, hogy ez az Ampírnak, meg a Biedermeier korszaknak az időszaka, mind a kettő nagyon-nagyon izgalmas művészettörténeti periódus. Máskülönben nem nagyon találunk Erdély városaiban ehhez hasonló nagyságrendű, vagy tematikájú, vagy korú stilisztikájú emlékművet. Az emlékműveknek az állítása sokkal inkább aztán 19. századnak a második felétől lett divatos, ugye a 48-49-es forradalom meg szabadságharc emléke után kezdtek el aztán egyre inkább megszaporodni ezek az emlékművek, meg aztán nyilván a világháborúk után is, és önmagában is, ugye, tehát egy ritkaság ennek a státuának, vagy a Karolina oszlopnak, ahogy ezt még szoktuk emlegetni, a megléte, tehát ezért is kifejezetten nagy odafigyelést igényel ennek az emlékműnek a karbantartása, megőrzése a következő generációk számára.
1: Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, beszélgettünk az oszlopról, az emlékműről, és mondta, hogy számos kollégája is foglalkozott ezzel az emlékművel, és bele is ásta talán mélyebben magát.
2: Hát olyan számos nem sajnos, meg olyan nagyon ők sem ásták bele magukat, amennyire én tudom. Igen, foglalkoztak, hál' Istennek, és erről publikáltak is szövegeket, de amennyire én tudom, nem azzal a céllal foglalkoztak, hogy most ilyen nagyon-nagyon mélyreható kutatásokat végezzenek, hanem inkább nagy közönség számára írandó szövegek szintjén foglalkoztak, hiszen amennyire én tudom, ez egy olyan jellegű felkérés keretén belül történt ezeknek a szövegeknek a megírása, de ettől függetlenül ezek rendben vannak, és hát a mai tudásunk alapján minden lényeges információ ezekben megvan.
1: Ezek szerint akkor drukkolunk azoknak, akik szeretnének kutatni és mélyebbre ásni magukat az emlékmű az oszlopnak a feltárásáról, és reméljük, hogy a restaurálási folyamatok haladni fognak.
2: Én is nyilván nagyon szurkolok, nagyon örültem annak, amikor hallottam, hogy a Városháza ugye szeretnék támogatni ennek a Karolina oszlopnak a helyreállítását, hiszen nagyon-nagyon indokolt, tehát hogy ezt ki kell hangsúlyozni, hogy nem csak így randomra egy valamire így rámutatunk, hogy akkor, hanem itt ez tényleg rossz állapotban van, rengeteg részlete, nagyon-nagyon fontos művészettörténeti tekintetben, de urbanisztikai tekintetben, várostörténeti tekintetben is egy nagyon fontos emlékről van szó egész országos vagy regionális szinten mindenféleképpen, és nagyon-nagyon ideje volt ugye nekifogni ennek. Az emlékműnek a romlása, ugye ez nem csak a környezeti hatások miatt volt így, hanem szerintem sok esetben meg is dobálták, nem feltétlenül nagyon-nagyon nagy rongálási szándéka, de hát ilyen túlságosan kitett helyen van. Nyilván ez úgy is fog maradni, de talán, hát hogyha mondjuk egy ő dombóműveknek a cseréjével mondjuk mentesülnének ugye az eredeti liber alkotások ettől a veszélytől is. Úgyhogy én is szurkolok, ugye, hogy ez a projekt megvalósuljon. Remélem, hogy ebben a projektben megtalálják a megfelelő legjobb szakembereket. Hál' Istennek most már restaurátorok, építészek, vagy akár történész, művészettörténész kutatók most már szép számban vannak, akiknek komoly tapasztalatuk van hasonló munkában, úgyhogy az emberanyaggal szerintem nem lesz baj, csak meg kell találni a megfelelő szakembereket, akiknek ilyen téren már komoly tapasztalatuk van. Nem lehet szerintem ezt olyan szakemberekre bízni, akik mondjuk nagyon-nagyon a ilyen jellegű műemlékes pályáknak az elején vannak, hiszen szerintem ez nagy tapasztalatot igényel.
1: Köszönjük, hogy felidézhettük a múltat. Itt lehettünk a jelenben.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek a jelenben.

A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk végéhez érkeztünk. A mesekuckó 10 éves, legyen még sok-sok év folytatása. Erről hallhattak egy összeállítást. Minket hallgatva elbarangolhattak a fejlődő polgárváros múltjához. Vejsz Attila művészettörténész megosztotta velünk a Karolina oszlop történetét. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. További áldott vasárnapot kívánok. A viszonthallásra, békesség Istentől!

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan versrovatunk következik, melyben Füle Lajos Futás című költeményét hallgatjuk meg. Utána pedig zenélő köntös műsorunkkal jelentkezik Nagy Ibolya. Végül pedig Áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére, kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt, rohan utána.

0: Versrovatunkat hallották, melyben ma Füle Lajos Futás című költeményét hallhattuk. Ma a veszprémi születésű Auer Lipót világhírű hegedűművészt idézi fel a zenélő köntös. Királyok és uralkodók gyönyörködtek játékában, s az orosz cári udvar szóló hegedűseként alig 23 évesen lett a Szentpétervári Konzervatórium tanára. Ő alapozta meg a felülmúlhatatlannak tartott orosz hegedűiskolát, majd az 1917-es októberi forradalom után az Egyesült Államokban lett korának legkeresettebb és egyben a legdrágább hegedű tanára. Szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm a zenélőköntös kedves hallgatóit!
4: Június 7-én 1845-ben született Veszprémben Auer Lipót világhírű magyar hegedűművész, zenepedagógus és zeneszerző, az orosz hegedűiskola alapítója, a világ zenei életének meghatározó alakja. Néhány saját szerzemény és számos átirat mellett az összes nagy hegedű versenyhez írt kadenciát. Auer Lipót apja szobafestő volt, aki szabad idejében hegedűn játszott, így a gyermek a szülői házban ismerkedett meg a hangszerrel. A tehetséges kisfiú tanítását a Székesegyház zenekarának koncertmestere vállalta el, majd 8 évesen már Budapesten folytatta a tanulást, egy évvel később pedig Mendelssohn hegedű versenyével debütált. Hamarosan Bécsbe került, még csak 13 éves volt, amikor diplomát szerzett. Ugyanebben az évben felkereste Henri Vieux-Ton híres virtuózt Grazban, de az igazi fordulópontot a Joachim Józseffel való találkozás jelentette, aki akkor Hannoverben volt koncertmester. 1861-től 2 évet töltött a mesterrel, akitől rengeteget tanult. Az igazán mély művészet olyan horizontjai felé nyitotta meg a szemem, amelyekről addig nem tudtam. Vele nem egyszerűen a kezemmel dolgoztam, hanem a fejemmel is. Partitúrákat, kottákat tanulmányoztam, hogy a nagy művek legmélyére jussak el, írta később. Megismerkedett a világhírű Anton Rubinsteinnel is, aki beajánlotta őt a Szentpétervári Cári Konzervatóriumba professzornak, ahol 3 éves szerződést írtak alá az ekkor még csak 23 éves hegedűművésszel. Az egyik kollégája így emlékszik vissza a bemutatkozására. A tanévet megnyitó vacsora után kérték, hogy játszon, és ő eleget tett a kívánságnak. Meg kell mondanom, hogy nagyon jól játszott. A taps után megköszönte mindenkinek, és azt mondta: az a megtiszteltetés ért, hogy itt taníthatok a Szentpétervári Konzervatóriumban. Nincs nagy tapasztalatom, de fiatal vagyok, energiával teli, és ígérem, hogy beteljesítem a hozzám fűzött reményeket, és jó tanára leszek a fiataloknak. Mély és belülről jövő érzéke volt a zenei szépséghez. Tiszta hanggal, tökéletesen intonált, minden egyes frázisa hibátlan volt, kikezdhetetlen formával és belső tartalommal. A játékát hallva az ember csupán egyet akart, úgy játszani, mint ő, írta egyik tanítványa. Auert lenyűgözte Oroszország pezsgő kulturális élete, és a következő évtizedekben koncertjeivel be is utazta az ország különböző szegleteit. 1874-ben megházasodott, orosz feleségétől 3 gyermeke született. Közben hírneve egyre növekedett. Egyik csodálója Csajkovszkij volt, aki hamar felismerte különös tehetségét ahhoz, hogy mindig a legtalálóbb karakterrel és játékmóddal szólaltassa meg a műveket. A sorsfintora, hogy Auer Lipót épp Csajkovszkij hegedű versenyét utasította vissza, mert lejátszhatatlannak tartotta. Miután a darabot Adolf Brodsky a kezdeti negatív fogadtatás ellenére sikerre vitte, Auer is megbánta döntését és felvette repertoárjába a darabot.

Csajkovszki hegedű versenye első tételének részletét Dávid Oisztrák előadásában hallottuk, a Philadelphia zenekart Ormándi Jenő vezényelte. Ebben az időszakban Auer Lipót a cári színház első hegedűse volt, ami azt jelentette, hogy játszott a cári balett, az opera, a Bálsoly és a Marinszki zenekarában is. A kor zeneszerzői rágondoltak, amikor hegedű szólót írtak a művekbe, képzeletüket az ő játéka mozgatta meg. A Bálsolyban mutatták be Csajkovszki Anyegin című operáját is, amely Puskin verses regénye nyomán született. Bizonyára mély nyomot hagyott a művészben, mert Lenszky áriájából hegedű átiratot is készített. Talán azért pont ebből a részből, mert Lenszky és Puskin sorsa között megrázó, szinte prófétai párhuzam feszül. Mindketten becsületbeli, féltékenységi párbajban vesztették életüket. A regényhős Lenszky azért hívta ki Anyegint, mert látványosan udvarolt szerelmének, és Puskin szépséges, de kétes hírű felesége becsületét védve keveredett párbajba egy Franciaországból menekült holland diplomata léhűtő fiával, aki rágalmakat terjesztett az asszonyról. Puskin pisztolypárbajra hívta ki a kalandort, aki halálosan megsebesítette a költőt. Lenszky, akárcsak később maga Puskin is, a párbaj előtti éjszakán tudta, hogy a konfliktus valójában értelmetlen, de a korabeli arisztokratikus becsületkódex és a büszkeség miatt már nem léphettek vissza. Az érzelmeknek ezt a megrázó szövevényét, amely már letisztult egyszerűséggel szólal meg az áriában, Auer Lipót szavak nélkül bízta a hegedűre. Tanítványának Jáša Hajfecnek az előadásában hallgatjuk meg.

Lenszki áriájának hegedű átirata hangzott el Csajkovszki anyagényéből Jása Hájfec előadásában. A művészt legalább annyira érdekelte a kamarazene, mint a hegedű szóló irodalma. Több zongoraművésszel is végigjátszotta Beethoven hegedű zongora szonátáit, kedvenc partnere Anna Jesipova volt, avatott játékosa Brahmsnak. A következő archív felvételen Auerlipót Brahms G-moll magyar táncát játsza.

Auer Lipót előadásában archív felvételről hallottuk Brahms G-moll magyar táncát. 1906-ban a művész az Orosz Zenei Társaság vonós négyesének első hegedűse lett. Ez a formáció volt a kortárs zene egyik legfontosabb műhelye. Számos bemutató fűződik a nevükhöz, köztük Csajkovszki, Borodjin, Kyui és Rubinstein művei. Auer a legnagyobb nyomot tanárként hagyta Oroszország zenei életében. Az 1900-as években egyre tudatosabban alkalmazta a saját módszerét, amelynek lényegét így foglalta össze. Sosem a saját szűkös esztétikai észrevételeim alapján akarom irányítani a tanítványaimat, egyszerűen csak a jó ízlés széles, általános elveire tanítom őket, és ez az az alap, amely nyomán saját egyedi ízlésük kifejlődhet. Auer legismertebb pedagógiai könyvének címe magyarul Hegedűjáték, ahogy én tanítom. A műben részletesen kifejti gondolatait a zenei kifejezésről, a hangképzésről és a helyes technikáról. Idézem Kovács Péter hegedű művészt. Amikor először elolvastam Auer könyvét, nem félek kimondani, úgy éreztem, hogy nincs benne semmi. Hajlamosak vagyunk ugyanis titkokra vadászni, noha tudjuk, hogy nem léteznek. Egyedül az van, amire az ember küzdelmes gyakorlás útján rájön. Mégis, amikor kezünkbe veszük Auer híres hegedű metodikai könyvét, azt gondolnánk, hogy ide aranybetűkkel le van írva, hogyan lehet megtanulni hegedülni, mit kell tenni, begyakorolni, és utána nagyszerű hegedűs válik belőlünk. Amikor másodszorra elolvastam, természetesen azonnal világos lett számomra, hogy nemhogy semmi, hanem éppen ellenkezőleg, egyszerűen minden benne van. Pontosabban az, hogy nincsenek metódusok, titkos receptek, hanem mindenkinek más és más az útja. Azok az útjelzőtáblák, melyek végül elvezetnek a hangszerkezelés természetességéhez, bizony közismertek, csak a hegedülni tanulók nem veszik őket eléggé komolyan. Auer Lipót az egyéniségeket értékelte, de az egyénieskedést nem. Gyakran fejezte ki magát úgy, hogy a hegedűt beszédre kell bírni, és az igazi hegedűsről azt tartotta, hogy varázserővel képes egy nagy közönséget uralni. Glazunov is neki ajánlotta ámol hegedű versenyét, amelyből most Baráti Kristóf előadásában hallgatunk meg egy részletet.

0: Glazunov ámulhegedű versenyének részletét Baráti Kristóf előadásában hallottuk. Közreműködött a Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényelt Kovács László. A cári Oroszországban Auer második otthonára talált, 1917-ben azonban minden megváltozott, és 1918. február 7-én a 73 éves művész áthajózott az Egyesült Államokba. A Carnegie Hallban akkor mutatkozott be, amikor a tanítványai már meghódították az új világot. Misha Elman, Jascha Heifetz és Max Rosen tárt karokkal üdvözölték. Manhattani lakásán is fogadott tanítványokat, majd New York egyik zenei intézményében kezdett tanítani. Ez volt az az iskola, amely később felvette a Juilliard School nevet. 1926-ban megkapta az amerikai állampolgárságot. 4 évvel később egy koncert turné közben halt meg Dresdában, de az új világon helyezték örök nyugalomra. Az emlékére összeállított műsor végére érve elbúcsúzik a szerkesztő Nagy Bolya. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: A következő percekben a napáhítatát hallhatják Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.

nap áhítatának címe Növekedj a hitben. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Apostolok cselekedetei 17. részének 11. verse. Ma Valerim Attilano Guadalupe, Marylandben élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Miután 3 órát vártam vérvizsgálatra, elmentem egy étterembe. Amikor a pénztárhoz mentem fizetni, letettem a pult mellé a könyvet, amit a kórházban olvastam. A mögöttem álló személy, gyorsan elolvasva a címet, hangosan így szólt. Alexandriai Kelemen. Milyen érdekes. Amikor megkérdeztem, mi késztetett rá, hogy ezt a könyvet olvassam, azt válaszoltam, hogy szeretném tudni, hogyan fejezték ki, hogyan vitatták meg, és hogyan élték meg hitüket az ókori keresztények sokszínű társadalmukban. A mai ige szerint a korai keresztények a Szentírás tanulmányozásának szentelték magukat. Nem szorítkoztak csupán arra, hogy meghallgassák és elhiggyék, amit Pál prédikált. Napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. A sokszínű társadalomban az emberek gondolkodása, élete és hite nagyon változatos. Ha jobban elmélyülünk a Szentírásban, és olvasmányainkat kiegészítjük keresztény írók műveivel, akiknek a hitük miatt nagy kihívásokkal kellett szembenézniük, a Szentlélek megerősít, hogy az evangéliumot megéljük és megosszuk. Keresztényként táplálnunk kell lelki szükségleteinket, hogy kifejezhessük, megélhessük, és megoszthassuk hitünket.

Imádkozzunk. Istenünk, vezess minket igazságodhoz az írás szerint. Adj bölcsességet, és gyarapítsd ismereteinket, hogy tanúságot tehessünk, és megoszthassuk jó híreid másokkal. Amen. A napi bibliaolvasás táplálja hitünket. Üzeni Vanarim Atilano Guadalupe, Marylandben élő amerikai testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk bátorságért, hogy megosszuk hitünket.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de hallgathatnak továbbra is minket online a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Holnap hajnalban 3 órakor homokóra adásunkba is várom Önöket szeretettel, ahol majd az első órában Isten tiszteletet sugárzunk, a második órában meghallgatjuk a napáhítatát, illetve kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket is köszöntjük. Az utolsó órában irodalmi kincsek rovatunkat hallgathatják meg ismét. Ezt követően ébresztő információs magazin műsorunkba várom Önöket.

Pál levelének a rómaiakhoz 13. fejezetének 8. versével búcsúzom önöktől, amely így szól. Senkinek semmivel ne tartózhatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvény betöltötte. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, áldott vasárnapot, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 276. énekünk egyetlen szakaszát, a 276. énekünk egyetlen szakaszát énekeljük, szövege így kezdődik: Alleluja, dicsérjétek, Istenfélő keresztények, dicsérjétek az Urat!

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent ígéjét, ugyamint az megvan írva a Mózes 5. könyve 5. fejezetének első 24 versében. És szólítá Mózes az egész Izraelt, és mondanékik: hallgasd meg, Izrael, a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem a mi atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem mi velünk, akik íme itt vagyunk e mai napon minnyájan, és élünk. Színről színre szólott veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből. Én pedig az Úr között és ti közöttetek állok vala,

abban az időben, hogy megjelentsem néktek az Úr beszédét, mert ti a tűztől féltek, és nem menétek fel a hegyre. Mondta pedig az Úr, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálatnak házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amiképpen megparancsolta néked az Úr, a te Istened. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmi némű barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgáló leányod, mint te magad. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, és ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, és ne áhítsd a te felebarátodnak házát, szántóföldét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ez ígéket szól az Úr a ti egész gyülekezeteteknek, a hegyen, a tűz, a felhő és a homályosság közepéből, nagy fennszóval, és nem többet. És felírá azokat 2 kőtáblára, és adá azokat nekem. És lőn, mikor a szót a sötétség közepéből halljátok, és a hegy tűzzel ég vala, hozzám jövétek, a ti törzseiteknek minden fejedelmével és véneivel. És mondátok, íme az Úr, ami Istenünk, megmutatta nekünk az ő dicsőségét és nagyságát, és az ő szavát hallottuk a tűznek közepéből. E mai napon pedig láttuk, hogy az Isten emberrel szól, és ez mégis él. A kegyelem szent Istenet egye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért imádkozzunk a bűnvalló imádság szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt,
hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részessévé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 421. énekünk első két verszakát énekeljük. A 421. énekünk első két verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes jó atyánk, hálaadás örömével jöttünk ismét a te szent házadba, a templomba, az imádság órájára, mert érezzük és tudjuk, Urunk, hogy gondviselő szeretetedből és kegyelmedből fakadóan tele van az életünk áldásaid gazdagságával, amiért nekünk hálát kell adnunk, és köszönetet kell mondanunk. De azt is tudjuk, Urunk, hogy méltatlanok vagyunk hozzád, és nem érdemeljük meg szereteted áldásait, hiszen ha csak az elmúlt hétnek napjaira tekintünk vissza, megállapíthatjuk, hogy most sem sikerült gyermekeidhez méltó módon élnünk, úgy, hogy az kedves legyen te előtted. Ezért most is a tékozló fiú hazaérő alázatával állunk meg színed előtt, és arra kérünk, hogy tekints rejánk kegyelmesen, és részesíts mennyei gazdagságod javaiból. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, hogy úgy igazgattad ma is az életünket, hogy ide megérkezhessünk. És köszönjük, hogy nem hiába jöttünk, hiszen szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért elfogadsz bennünket. Megvalljuk, Urunk, hogy jó nekünk itt lenni, a gyülekezet közösségében, és megtapasztalni alkalomról alkalomra közelséged, simogató szeretetét. Életünk sok kihívására és küzdelmére nem találunk útmutatást és kielégítő választ, csak egyedül itt nálad, a bölcsesség fejedelménél. Megvalljuk, Urunk, gyengeségünket, hiszen sok mindenre nincs erőnk. Néha már-már roskadozva állunk az élet adta küzdelmekkel szembe, a nehézségek terhe alatt, de tőled mindig új erőt nyerünk, és új lendületet kapunk. Ezért vagyunk most is itt, mert érezzük, mennyire szükségünk van rejád, és a tőled jövő áldásokra és ajándékokra, amelyeket senki más nem tud megadni nekünk itt ebben a földi világban. Hirdettesd ma is a te szent ígédet úgy közöttünk, hogy gazdagodjunk általa, hogy mindannyian megtaláljuk benne azt, amire éppen szükségünk van. A csüggedőnek adj reménységet, a szomorkodóknak és bánatos szívűeknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a kételkedőket erősítsed meg. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy ezeket csak te egyedül tudod elvégezni az életünkben és megadni nekünk. Ha leköt a világ ezernyi gondja, ha megkötöz a bűn, egyedül csak te vagy az, aki meg tudsz és meg is akarsz szabadítani. Felemelvén minket magadhoz. Kegyelmes Istenünk, azért is jöttünk, mert sokat jelent nekünk a te ígéd, a te áldott szavad, amely mennyei titkokat fejt meg előttünk. Kérünk, hirdettesd ma is áldott szavadat. Tisztítsd meg szívünket és lelkünket az íge meghallására, megértésére és annak befogadására. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 458. énekünket énekeljük. A 458. énekünknek mind a három versszakát. Az első versszak így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, ugyamint az megvan írva a Mózes 5. könyve, 5. részének első versében. Hogy Isten igéje miképpen szól hozzánk a megnevezett helyről, a Mózes 5. könyve, 5. részének első verséből, felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel, és keresztnyekhez illő lelki alázattal. És szólítá Mózes az egész Izraelt, és mondta nékik: Hallgasd meg, Izrael, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Kedves testvéreim, azt énekeltük az imént, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Bizony rejtve van a jövendő. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. De mégis Isten csodálatos munkáját azt megismerhetjük. Megismerhetjük a Szentírásból, az ő kijelentéséből, és ha van nekünk szívbeli bizodalmunk, akkor megismerhetjük Isten csodálatos munkáját, visszatekintve az eddigi életutunkra. A hitetlen ember sokszor elmondja, hogy milyen nagy szerencséje volt, hogy így történt, vagy úgy történt, ez történt, vagy az történt az életében. Nos hát, ez az, amit mi úgy nevezünk, hogy az Úr csodásan működik. Gondoskodik rólunk. Vezet bennünket. Nincs olyan filmrendező, aki csodálatosabban meg tudná tervezni és szervezni az életünket, mint ahogy Isten cselekszik. Mózes 5. könyve,

Tulajdonképpen egy összefoglalása az első négy mózesi könyvnek. Mint egy újra elmondja Mózes mindazt, amit Isten csodálatos módon cselekedett az ő népével, Ábrahám elhivatásától egészen az ígéret földjének a határáig. Hiszen ott van Izrael népe, az ígéret földjének a határán készül birtokba venni a tejjel és mézzel folyó földet, amit Isten megígért nekik. Túl vannak a 40 éves pusztai vándorláson, és akkor Mózes újra feleveníti azokat a csodás dolgokat, és azokat a tanításokat, amelyeket Isten meghagyott a népnek. Így kerül sor, hogy újra elmondja a 10 parancsolatot, azt a szabályzatot, azt a rendeletet, amely arra hivatott, hogy az isteni rend megtartásának és megvalósulásának az alapja legyen itt a földön. Amit Isten a 10 parancsolatban meghagyott, azt még a világi hatóság is elfogadja. Sőt, meg is bünteti, ha az ember lop, ha az ember csal, ha az ember hazudik, és hasonló dolgokat tesz, gyilkol. Nos, ezt a rendet állította fel Isten a 10 parancsolat által. És fontos ezt újra és újra feleleveníteni. Vannak a Szentírásban olyan ígék, amelyek többször is előfordulnak. És éppen azért, mert fontosak. Azt szoktuk mondani, hogy az ismétlés a tudás atya. Az Isten tiszteletek is mind-mind erről szólnak, alkalomról alkalomra. Hiszen nem mondunk mi semmi újat. 2000 év óta hirdetjük ugyanazt az evangéliumot, amit Isten rábízott az apostolokra. Semmi új, de nekünk ismételni kell, tanulni kell. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk, honnan indultunk és merre tartunk. Kell tudnunk, ki a mi alkotunk, ki a mi gondviselünk, a mi megváltunk. Miért lettünk mi Isten választottai? Mi a küldetésünk és megbizatásunk ebben a földi világban? Első üzenetként ezt raktározzuk ma a szívünkbe, hogy Isten a mi jó pásztorunk, aki soha nem fog csalódást okozni nekünk. Isten tartja a szavát, és az ő ígéreteit beteljesíti. Ugye azt mondtam, hogy Izrael népe ott van az ígéret földjének a határán, és visszatekintenek elegészen Ábrahámig. Isten kihívta Ábrahámot Ur-Kasdimból, és azt az ígéretet adta neki, nagy néppé teszlek, hallgass az én szavamra. És Ábrahám mert bízni, mert hinni az ismeretlen Istennek, elmert indulni az ő szerettei közül egy ismeretlen világba, ahová Isten vezette. És aztán feleveníti Mózes az ősatyákat, Ábrahámtól Izsák, Jákob, József, elegészen az egyiptomi rabságig. Amikor
A kis Izrael Egyiptomba ment, menekülve az éhség elől 70-en voltak. És amikor Mózes kivezeti őket a rabságból, 600 000-en. Mert Isten az ő ígéretét beteljesíti. Nagy néppé teszlek, mondja az Úr Ábrahámnak. És Mózes által azt mondja a népnek, elvezetlek az ígéret földjére, és neked adom azt. El is indult a nép, 5-6 hónapnyi vándorlásra volt szüksége ahhoz, hogy megérkezzen Izrael határához. De még nem volt felkészülve, hogy birtokba vegye azt. Egyrészt azért nem, mert az egyiptomi fogságban ugye az elnyomást tapasztalták meg. A szolga lelkűség volt bennük. És nem kell ezt nekünk külön megmagyarázni, hogy mit jelent ez, amikor valaki kisebbségként kell éljen egy nagyobb közösségben. Izrael sorsa sokkal nehezebb volt, és rosszabb volt. Kényszer munkára, rabszolga munkára voltak fogva. És ez a szolga lelkűség, akkor a lelki betegséget okozott nekik. Tele volt a szívük félelemmel, rettegéssel és aggodalommal. És hiába volt ott Isten mellettük, és napról napra megtapasztaltatta velük az ő szeretetét, az ő gondviselését, oltalmát. Mégis azt látjuk, hogy folyamatosan visszaesnek a hitetlenségbe, a kételkedésbe, mert a félelem vezette őket. Ezért aztán bekövetkezett a 40 éves pusztai vándorlás, egyrészt azért, hogy a nép levetkőzze a rabság igáját, és Isten szabad népeként menjen be a megígért Kánoán földjére. Másrészt pedig csak azok menjenek be, akik már mernek hinni, mernek bízni Istenbe. Mert Isten az ő ígéreteit megtartja. Nekünk is Isten ígéretet hagyott. A kegyelmi időben mi is annak az ígéretnek a fényében élünk, hogy Jézus Krisztusért örök életet ad nekünk Isten. Merünk-e hinni? Merünk-e bízni Isten ígéretében? Hát ha eddig, visszatekintve eddigi életutunkra, el tudjuk mondani, hogy az Úr csodásan működik, akkor bízzunk, testvéreim. Ezután is csodálatos módon fog munkálkodni, és mindazt, amit nekünk megígért, azt valóra váltja. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. Istenben soha nem fogunk csalódni. A második üzenetként azt raktározzuk el a szívünkbe, hogy minket kiválasztott Isten. Ja, azt hallottuk az ígéből, azt mondja Mózes, hogy nem csak az atyáitokkal kötött szövetséget a mindenható Úr, hanem veletek, akik most éltek. Rejánk is ugyanúgy érvényes a szövetségkötés. Mi is ugyanúgy elmondhatjuk magunkról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ahogy elmondta 2000 évvel ezelőtt Péter apostol, vagy János apostol, vagy bármelyik Istenben hívő ember.
ugyanannak a szövetségnek a részesei vagyunk. És ezt senki és semmi nem változtathatja meg. Ez a szövetség a kegyelmi időben mindaddig megmarad, amíg az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat. Addig Isten kínálja az ő szeretetét. Kínálja az ő kegyelmét. És akinek van füle, az hallja meg Isten hívását. És legyen részese Isten közösségének. Mert erre hív, és erre teremtett minket végeredményben a mi szerető Istenünk. A 10 parancsolat azzal kezdődik, hogy Isten bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a te Istened. Nem mi emberek neveztük meg Istent, hanem ő nevezte meg saját magát. És ez azért fontos, kedves testvéreim, mert abban a világban, aki valaminek nevet adott, az a saját tulajdona volt. A teremtés történetében arról olvasunk, hogy Isten megalkotta az embert, és nevet adott neki. Mert az ember Isten tulajdona. És aztán Isten megalkotta az állatvilágot, a növényzetet, és azt mondja az embernek, nevezd el őket, mert neked adtam, hogy azokból élj. Akinek az ember nevet ad, az az ő tulajdona. És az ember nevet adott a bálványainak. És azok felett uralkodik. És nevet ad az ember sokszor saját magának. Ábrahámot is, amikor elhívta Isten, Ábrámnak nevezték. És Isten azt mondja, hogy legyen a te neved Ábrahám, mert nagy néppé teszlek. Jákobnak. Isten azt mondja, hogy ne legyen a neved Jákob, ami azt jelenti csaló, mert elcsaltad az elsőszülöttségi jogot a testvérettől, hanem legyen a neved Izrael, mert rajtad keresztül teljesedett be Isten ígéretei. És ugye az új szövetségben is azt olvassuk, hogy az angyal megjelent keresztelő János szüleinek, Zakariásnak és Erzsébetnek, és azt mondja, fiatok születik, nevezzétek Jánosnak, mert ő fogja elkészíteni az útját a Mesiásnak. És hasonlóképpen cselekedett az angyal Isten megbizatására Józsefnél és Máriánál. Nevezzétek őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ön népét annak bűneiből. Legyen a neve Immánuel, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten, és mi ennek az örökségnek a hordozói vagyunk. A mi nevünk az, hogy keresztény. Mert Krisztus nevére és Krisztus által lettünk beoltva Isten szövetségébe. Ez a mi megtartatásunknak a titka. Nem mi kell valahogy megküzdjünk ebben a földi világban, nem mi kell győzedelmeskedjünk, nem mi kell visszajussunk Istenhez, ő mindent megcselekedett az ő fián keresztül. Csak legyen a te neved keresztény, azaz Krisztus követője. Krisztusba oltott, mert nincs az egyháznak más alapja, hogy énekeltük. Egyedül csak Jézus Krisztus.
És erre hivattunk, hogy ezt az evangéliumot megéljük, és tovább adjuk. Isten életre hívott bennünket. Ugye itt a halál árnyékának völgyében folyamatosan a mullandóságot tapasztaljuk. Az elmúlt időszakban szinte minden héten volt temetésünk. Koporsó mellett kell megállni. És folyamatosan ezt a mullandóságot látja és tapasztalja az ember. Jézus pedig azt mondja, én azért jöttem, hogy életetek legyen. Mert Isten az életnek az Istene. Örök életre hívott el bennünket. Mit mondott Mózes az ő népének? Így hallottuk a felolvasott alapígéből, azt mondja Mózes, halld meg Izrael a rendeléseket és végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallatára. Halljátok meg, kedves testvéreim, az ígét. Isten kijelentését, Isten bizonyságtételét. Olyan sok mindent hallunk. Olyan sok információ ér bennünket. És azt halljuk, amit akarunk hallani. Ma ígét akartatok hallani, ezért a templomba jöttetek. És ezért legyen áldott Isten háromszor szent neve. Halljátok meg az ígét. Nyissátok meg fületeket Isten szava előtt, mert Isten folyamatosan szól hozzánk. Ígéjei szent lelke által, de a körülöttünk lévő események által is Isten megszólít. Mert jót akar nekünk. Azt akarja, hogy Krisztus által ismét az övéi legyünk. És miután meghalljuk Isten szavát, azt mondja Mózes a népnek, tanuljátok meg. Folyamatosan kell tanulni Isten szavát. Még amit megtanulunk, azt is sokszor elfelejtjük. Olyan sok mindent tanítottak az iskolába, ki emlékszik már mindenre. De ami a legfontosabb, azt tanuljuk meg, és ismételjük. Hogy soha el ne felejtsük. Ügyeljetek azokra. Mint egy féltett kincsre. Úgy kell ügyelnünk Isten szavára. 2000 év óta próbálja a világ elnyomni Isten szavát. Ugye már Jézus Krisztussal kezdődött, keresztfára vitték. Az első bizonyságtevőket üldözték, és mind a mai napig üldözik az evangéliumot. Te, ha meghallottad, ha megtanultad, mint értékes kincset, őrizzed. És ebben az őrzésben benne van az is, hogy add tovább. Mindenek előtt annak, akit szeretsz. Bűntkövetel, kétszeresen bűntkövetel az az ember, aki nem adja tovább Isten igéjét. Aki meghallotta, megértette, megtanulta, és nem adja tovább. Bűntkövetel Isten ellen, mert nem tesz eleget a megbízatásnak, és bűntkövetel embertársai ellen, mert megtagadja tőlük Isten szeretetét. Mi őrizzük, és adjuk tovább azt, amit Isten a szívünkre helyezett. És végeredményben
azt mondja Mózes, cselekedjétek meg. Éljétek meg Isten szavát. Akkor van értelme a mi hallgatásunknak, a mi tanulásunknak, ha az meglátszik az életünkben. Ha meg is tudjuk cselekedni. Akkor van értelme egy Isten tiszteletnek, ha nem úgy megyünk ki a templomból, ahogy bejöttünk, hanem valamit magunkkal viszünk. És azt meg is tudjuk cselekedni. Hát kérjük mennyei jó atyánkat, hogy adja nekünk az ő szent lelkét újra és újra. Hallgathassuk az ő igéjét, tanulhassuk azt, őrizzük azt, mint féltett kincset, és cselekedjük. Fényjen a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító igéjére a 468. énekünk első és harmadik szakaszának az eléneklésével. A 468. énekünk első és harmadik szakaszait énekeljük. Az első verszak így kezdődik, kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennek és földnek dicsőséges Ura, hála és köszönet az ígéért, az íge hozzánk szóló üzenetéért, amely által ma is megérintetted a mi szívünket, és közel vontál magadhoz. Miközben a hétköznapi élet oly sok kísértést és bizonytalanságot tartogat számunkra, köszönjük, hogy ide járulhatunk te hozzád, és te útmutatást, krisztusi utat mutatsz nekünk, amelyen járnunk lehet, és járni jó. Sokszor úgy meggyötör az élet, sokféle igazságtalansága, de a te igazságod, amelyet alkalomról alkalomra tudtunkra adsz, erőt és bátorságot ad nekünk, és megtölti szívünket reménységgel. Köszönjük, hogy te életet adtál nekünk, és nem csak testi életet, hanem lelki életet is. És gondoskodsz testi táplálásunkról, minden nap kirendelve a mindennapi kenyeret, és gondoskodsz lelkünkről. Alkalomról alkalomra adod a mennyei táplálékot, hogy megmaradhassunk azon a keskeny úton, amelyre elhívtál és kiválasztottál minket Krisztusban. Megvalljuk, Urunk, hogy szolgáid akarunk lenni, a te neved dicsőségére akarunk élni. Ezért kérjük szent lelked erejét és a szolgálat örömét, hogy szeretettel végezzük azt, amit rejánk bíztál. Áld meg, jó atyánk, anyaszent egyházunkat, hogy az igaz hitben neveljen bennünket és gyermekeinket. Add, hogy ne a világ határozzon meg bennünket, hanem mi legyünk meghatározók a világban. Megmutatva azt a dicsőséges utat, amelyet Krisztus taposott ki előttünk. Imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, akik most itt vagyunk a templomban, hanem azokért is, akik valami oknál fogva távol maradtak. A te gondviselő oltalmadba ajánljuk a betegeket. Légy, Urunk, gyógyítójuk, erősítőjük, bátorítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, különösképpen azért a családért, amely az elmúlt héten kísérte utolsó földi útjára elköltözött szerettét. Hadd jusson el szívükig a feltámadás győzelmének evangéliuma, hogy van feltámadás, van örök élet, mert nekünk győztes Krisztusunk van. Így tesszük oltalmazó kezedbe a mi életünket, sorsunkat és jövendőnket. Bízva, Urunk, hogy aki eddig csodálatos módon munkálkodtál, ezután is csodálatos módon fogsz működni, és ígéreteidet rajtunk is be fogod teljesíteni. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg életünket. Amen. Csendben magunkban imádkozzunk, bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai istentisztelet keretén belül kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát, készülve a keresztelőhöz a 255. énekünknek első két szakaszát énekeljük, a 255. énekünk első két versszakát, az első versszak így kezdődik, ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.

0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit, a mikrofonnál Bálint Enikő. A mai rovatunk első percében egy 10. évfordulót ünneplő mesekuckos összeállítást hallhatnak, ezt követően egy történelmi barangolásra hívjuk meg hallgatóinkat, amelyben a Karolina oszlop múltjáról hallhatnak. Tartsanak velünk! Tíz évvel ezelőtt két doboz könyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyi és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját a kezdetekről. Két doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
1: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni. Úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
0: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
1: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
0: Mára-már mások az álmok, és mások a kihívások?
1: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a Mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
0: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és Mesekuckó?
1: Nem is tudom. Én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a Mesekuckó mindig is az életem része volt. A gyerekeim poénkodtak, hogy a Mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele. Úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a Mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
0: Hogyan működött a Mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is. Hogy működjön?
1: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet. A gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, hogy mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a Mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem 2, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a Romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
0: a közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, a gazdát cserélnek a könyvek?
1: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári, óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
0: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
1: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrés lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek megfelelő.
0: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
1: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebbe a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időnt szánni.
0: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult? És itt vagyunk.
1: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtára, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
0: Víg Boglárka, a Mesekuckó könyvtárosa mindig tele van ötletekkel a polcok és a könyvek társaságában. Szeretettel fogadnak és adnak át minden könyvet. Vele beszélgetünk.
2: Én tulajdonképpen 1,5 évvel ezelőtt, amikor a Mesekuckó megnyitotta kapuit itt a Heltai Alapítvány könyvtárának a tereiben, akkor kerültem ide könyvtárosként, és én azóta vagyok részese ilyen formában is a Mesekuckó csapatának. Azelőtt is mesekuckóztunk egyébként, nekem 3 gyermekem van, és hát nem is tudom, úgy emlékszem, hogy 2019 tájékán kapcsolódtunk be, vagy kezdtünk a Mesekuckóból kölcsönözni, amikor a nagyfiam rákattant a Bori könyvekre, és már nem győztem anyagilag tulajdonképpen ezeknek a beszerzését, és akkor ez volt az első alkalom, hogy a Mesekuckóból elkezdtünk Bori könyveket kölcsönözni, és a második kölcsönzés után, amikor folyamatosan, vagy 2-3 alkalommal is csak Bori könyveket kértem ki a Mesekuckóból, és akkor Ági egyszer csak melléjük tett még 3 másikat jelezvén ezzel, hogy azért van egyéb választék is a Mesekuckóban.
0: Milyen programokat ajánl a Mesekuckó, amióta persze itt vagy?
2: Most már elég színes a paletta, meg folyamatosan színesedik tulajdonképpen a paletta. Rendszeres programunk az a keddi mesemondás, minden kedd délután 5 órától mesét mondunk a gyerekeknek. vagy papírszínház mesét, vagy diavetítés zajlik, illetve havi rendszerességgel, minden hónapban egy-egy alkalommal. A Tekergő Mese Ösvény Egyesület mesemódója Ólácsilla szokott eljönni mesét mondani a gyerekeknek, de ezeken a keddi alkalmakon szerveztünk már bábelőadást is, illetve egy alkalommal a másodéves színi és egyetemisták hoztak moha és páfrány meséket, az is egy nagyon különleges előadás és szín volt ebben a kavalkádban. És ugye 5 órától van a mesemondás, 6 órától pedig a Hátaiban gyermektáncház zajlik, úgyhogy így összekötöttük ezt a két eseményt. Ez tanév ideje alatt zajlanak ezek az alkalmak. Ezen kívül rendszeresen fogadunk óvis és iskolás csoportokat, eljöhetnek délelőttönként a könyvtárba, és akkor interaktív tematikus foglalkozásokat tartok nekik, attól függően, hogy éppen hol tartanak a tananyagban, ahhoz illeszkednek általában ezek a tevékenységek. Ezen kívül nyitott könyvek éjszakáját szerveztünk múlt ősszel, ezt szeretnénk rendszeressé tenni. Eddig egy alkalommal került rá sor, de most ősszel várható a következő alkalom is. Részt szoktunk venni a kolozsvári magyar napokon, az ünnepi könyvhéten, most tavaly is, meg idén is papírszínház meséket is fogok mondani. Az adventi sokadalmon is ott szokott lenni a mesekuckó, akkor útnak indítunk egy közösségi kertet is. Tulajdonképpen holnap fogjuk megépíteni a magaságyásokat a Hátai zöld füves eldugott udvarán, és jövő héten pedig szintén egy foglalkozás keretében a gyerekekkel beültetjük majd ezeket az ágyásokat, és közösen fogjuk őket gondozni, illetve különböző programokat is fogunk majd elköré a kezdeményezés köré is szervezni.
0: Hogyan találnak meg ezek a témák, mert nagyon színes felhozatal?
2: Tulajdonképpen adják magukat ezek a témák. Úgy született meg a keddi mesemondásnak az ötlete, hogy megnyílt a mesekuckó itt ezekben a terekben, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi lenne a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb, de ugyanakkor sok olyan program, amely sok embert érdekelhet. És akkor így jött ez az ötlet, hogy akkor legyen mesemondás, de akkor ne klasszikus értelemben vett mesemondás, tehát ne könyvből olvassunk föl mondjuk, hanem legyen benne valami kis csavar, legyen a szokványostól egy picit eltérő, és akkor így jött ez az ötlet, hogy mondjunk papírszínház meséket, illetve vetítsünk diafilmet. És akkor ugye azért tettük kedden 5 órára ezeket az alkalmakat, mert hogy így összekapcsoltuk tulajdonképpen az itteni programot a gyerektáncházzal, és akkor így két tábort hoztunk össze egy fedél alá.
0: Hogyan működik a könyvkölcsönzés?
2: Könyvkölcsönzésnek többféle módja is van. A legkézenfekvő, vagy a hagyományos módja az az, hogy bejönnek ide, és válogatnak a polcukról, és kikölcsönzik a könyveket. Egyébként 2 hétre kölcsönzünk könyvet, és ezt újabb 2 hétre meg lehet hosszabbítani, úgyhogy nem sikerül befejezni, és nálunk nincsen korlát arra nézve, hogy hány könyvet visznek el, tehát rá van bízva az olvasókra, hogy mennyi az a mennyiség, amiről úgy gondolják, hogy ennyi idő alatt el tudják olvasni. Ezen kívül vannak átvevőpontjaink, akiknek nehézkes eljönni valamiért a könyvtárba, ők megtehetik azt, hogy a honlapunkon keresztül lefoglalják a könyveket, megjegyzésben jelzik azt, hogy az Erdélyi Hagyományok Házába vagy a Napok a utca 7 szám alatt lévő optikába kérik a könyveket, és akkor onnan átvehetik, vannak, ott elhelyeztünk egy mesekuckós dobozokat, onnan tudják átvenni a könyveket, illetve vissza is hozni őket, illetve a tanév folyamán heti rendszerességgel Kolozsvár területén biciklis futár, és segít nekünk a könyvek házhoz szállításában, úgyhogy akinek egyik megoldás sem fekszik, az igénybe veheti a biciklis futárt is. De ugyanakkor vannak lelkes édesanyák, vagy családok, akik megszervezték azt, hogy Györgyfalvára visznek heti rendszerességgel könyveket, tehát hogy a Györgyfalvi családoknak nem kell ide eljönni, hanem van egy anyuka, aki minden csütörtökön jön, és akkor viszi a Györgyfalviaknak a könyveit. Ugyanígy van egy tordai édesanyja, aki Tordára és környékére havi rendszerességgel visz könyveket, és a Mikó óvodától is 2 hetente szoktak jönni az egész óvodának a kölcsönzését.
0: Melyik az a korosztály, amelyik inkább meg szokott fordulni, vagy inkább kölcsönöz innen?
2: Nagyon határozottan a 3-6 és 5-8 évesek azok, akiknek akkor is legnagyobb a forgalom. Ugye ez még az a korosztály, ahol inkább a szülők olvasnak a gyerekeknek, és az a korosztály, akiket még jobban el lehet érni a könyvekkel. Úgyhogy ezek a legforgalmasabb részlegeink, de a 6-10 éves korosztály, ahol már a gyerekek tanulnak, illetve megtanultak olvasni, illetve még a 9-12 is egészen jól működik.
0: Szoktak idejönni tinék, fiatal felnőttek, fiatalok, és elidőzni egy-egy könyv mellett, vagy csak keresni egy csendes zugot?
2: Igen, előfordul. Tinédzserek ritkábban teszik tiszteletüket. Én ezt annak tudom be, hogy nagyon-nagyon sok programjuk van, tehát hogy nekik már ugye hosszú az iskolában lét is, rengeteg a házi feladat, és ezen kívül a mindenféle plusz tevékenységek, úgyhogy ők nagyon-nagyon megválogatják azt, hogy hova és hogy. De vannak tinik, akik beszoktak jönni, illetve vannak szülők is, akik nagyon elfoglalt tini gyermeküknek szoktak könyvet kölcsönözni. Előfordul az is, hogy bejönnek akár felnőttek is, és egy kicsit leülnek és olvasgatnak. Jellemzőbb az, hogy a kisbabás anyukák töltenek el itt több időt délelőttönként, tehát délelőttönként inkább ők azok, akik a könyvtárat látogatják, délutánonként pedig ugye már a iskolás korosztály az, aki inkább jön. Viszont létrehoztunk, vagy kialakítottam egy felnőtt express polcot a bejárattal szemben, tulajdonképpen ez 3 polc, amire a legfrissebb és leginkább keresett felnőtteknek szóló könyveket helyeztem el. És ez az ötlet onnan jött, hogy a felnőtt részlegünk az egyrészt a galérián van, ezért a gyerekkel érkező szülőknek sokszor, főleg ha kisgyerekkel jönnek, akkor nincsen lehetőségük arra, hogy fölmenjenek a galériára, és ott nézelődjenek, válogassanak maguknak. Viszont erről a polcról igen. És vannak olyan túlnyomó részt édesanyák, akik többször is panaszkodtak, hogy nincsen idejük olvasni, viszont ezen a polcon megláttak olyan könyveket, amik nagyon megtetszettek nekik, és hazavitték őket, elolvasták, visszahozták, és aztán elkezdtek lassacskán, úgy fokozatosan egyre többet kölcsönözni, és visszatértek az olvasáshoz.
0: Te, mint könyvtárosként, hogy látod, hogyan lehetne még jobban népszerűsíteni az olvasást?
2: Talán az segíthetne, hogyha még több korosztály számára szerveznénk akár mi is programokat, például a tinik számára nagyon vonzó lehetne valami olyan tevékenység, a könyvtárban zajló tevékenység, ami igazán érdekli őket, felkelti az érdeklődésüket, és akkor már inkább eljönnének a könyvtárba, és többet nézelődnének, olvasgatnának valószínűleg.
0: Van ideje egy könyvtárosnak olvasni a könyvtárban? A mesekuckóba?
2: Igen, ez egy, nem tudom, sokakban él ez a romantikus kép, hogy a könyvtáros ül az asztal mögött és olvasgat egész nap. Ez rám nem igazán jellemző. Tulajdonképpen azon, tehát hogy most már a hagyományos könyvtári teendőkön túl, ami azt jelenti, hogy a könyveket kikölcsönözzük, illetve visszavesszük az olvasóktól, azon kívül rengeteg tennivaló van. A mesekuckó az egy kicsi könyvtár, itt nincsenek részlegek, úgyhogy tulajdonképpen a beszerzéstől a könyveknek a polcra kerüléséig minden lépést Ágival közösen nekünk kell megtenni, tehát onnan kezdődően, hogy megvásároljuk a könyveket, azokat bevezetjük a rendszerbe, felcímkézzük őket és feltesszük a polcra. Ez egy eléggé időigényes dolog. Ezen kívül a különböző programokat is valamikor meg kell szervezni, ezt szerencsés munkaidőben elvégezni, úgyhogy nem igazán marad idő arra, hogy itt olvassak, úgyhogy otthon.
0: Van-e jelenleg olyan kedvenc műved, amit olvasol, hogyha már nem itt, de akár otthon? Hogyha már olvasás?
2: Igen, egyébként én is azoknak az anyáknak a körébe tartozom, akik nemrég tértek vissza az olvasáshoz. Magam számára éveken keresztül nem olvastam, a gyerekeimnek igen, de arra már nem jutott idő, energia. Viszont most már több mint egy éve havi rendszerességgel itt szokott összegyűlni a kolozsvári könyvklubnak a tagjai. Ezt a kolozsvári könyvklubot egyébként Birta Székely Noémi szervezi, és minden hónapban kiválasztanak egy könyvet, amit elolvasnak a tagok, és aztán itt a mesekuckóban kibeszélik. És lévén, hogy itt kezdték tartani egy ideje a találkozóikat, akkor úgy én is bekapcsolódtam, és most már eleinte azt a havi egy könyvet sikerült elolvasni, de most már eljutottam oda, hogy többet is tudok olvasni. Sikerült kialakítani azt, hogy időt tudjak szánni az olvasásra, és a múlt havi könyv az most nagyon nagy kedvencem lett. Ez Isabel Allende Kísértett ház című könyve volt, ő egy dél-amerikai chilei szerző. 1982-ben jelent meg ez a regény, de hihetetlenül aktuális, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy még mindig azóta is a hatása alatt vagyok, úgyhogy most per pillanat ez a személyes kedvenc.
0: Simai Eszter hűséges mesekuckós olvasó, könyvkölcsönző, ő mesél nekünk.
3: Nem emlékszek arra az időszakra, amikor még nem volt meg a könyvtárhelység, viszont Agi néniékkel jobban vagyunk, és akkor nagyon volt olyan, hogy kértük Agi nénit, hogy hozzon könyveket, és akkor ilyen 5-7 könyvet egyszerre így, és akkor olvastam, de így, és akkor olvastam, de szerintem egy

0: éjszakásán nyúlnak. Egy-két nap attól függ, hogy milyen hosszú.
1: Mennyi időt szoktál itt eltölteni a mesekuckóba? Itt kezded el az olvasást és otthon folytatod?
0: Igen, általában amit kiveszek, abba belenézek, és volt, amikor belefeledkeztem, és ilyen jó egy órát még itt üldögéltem, és olvasgattam, mert hát érdekes könyvek vannak, és van, amit be, ha mindenbe beleolvasok, az sok idő.
1: Miért jó olvasni? Mit mondanál a társaidnak? Miért olvassanak?
0: Nagyon jó olvasni, mert nagyon sok stílussal találkozol, olvasással lehet rengeteget tanulni, ugyebár. Tehát, hogy nagyon sok, igaz, hogy fikciót, de rengeteg ilyen élettörténetet, életlátásmódot. Vannak az ilyen történelemre alapuló tudományos könyvek, amik ilyen regényként vannak megírva. Szerintem azok a legérdekesebbek, abból lehet egyszerre tanulni, és nagyon élvezetesek.
1: Ez is lett volna a kérdésem, hogy milyen jellegű könyveket szeretsz jelenleg olvasni, de azt hiszem, hogy már meg is válaszoltad. Szokott olyan érzésed lenni, hogy egy-egy könyv által gazdagabb vagy, és tanultál új szavakat is, olyanokat, amit eddig nem is ismertél?
0: Igen, ez. Hát szavak azok inkább így rám ragadnak, nem veszem észre, de hogy rengeteg abszolút sorozattal, rengeteg híres történelmi személyt megismertem, és anélkül, hogy órákat töltöttem volna magolásával, így megtanultam rengeteg mindent korról, személyről.
1: Mesélj a legutóbbi könyvedről, amit mondtad, hogy innen kölcsönöztél ki, és elkezdted olvasni itt, és aztán otthon fejezted be.
0: Hát nagyon sok könyvvel így voltam.
1: Arra a könyvre gondolj, amiről tudsz is egy kicsit mesélni, hogy mi az érdekes benne, mit olvastál.
0: Lenyer Laura könyvekkel, Szent Johanna Gimé. Hát talán az utolsó kötettel voltam így, hogy anyukámmal jöttünk, anyukám beszélgetett könyvtáros nénivel, Bogival vagy Ágival, aki itt volt, és akkor én így kiolvastam a felét, és akkor szerintem ez egy nagyon jó könyv, Szent Johanna Gimé. Nem tudom, anyukámnak annyira nem tetszett, amikor úgy meséltem róla. Szerintem nagyon vagány, igaz, hogy egy úgy nagyobb korosztály, viszont vannak benne rettenetes, unalmas részek, viszont nagyon vicces, humoros, és vannak benne nagyon lehetetlen, viszont vicces, és a szereplők nagyon élők, nagyon lehet velük azonosulni.
1: Köszönöm, melyik lesz a következő, amit el szeretnél olvasni? Van már ötleted?
0: Hát szerintem nekiállok a Percy Jackson sorozatnak. Ez kicsit hosszabb lesz valószínűleg, de ahogy meséltek róla, biztos magány, és jó lesz, mert biztos érdekes is.

0: Az elkövetkező percekben Weisz Attila művészettörténész mesél nekünk a Karolina oszlop történetéről.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió stúdiójában Weisz Attila művészettörténészt.
2: Örülök.
1: Ebben a műsorban a Karolina oszlopról fogunk beszélgetni, azaz az akkori kolozsvári képről. Milyen volt az a Kolozsvár, amit ez az oszlop ábrázol gyakorlatilag?
2: Jó kérdés, és hát ezt mi szeretnék tudni. Nyilván sokkal kisebb volt, mint most, sokkal kevesebb lakossal rendelkezett körülbelül. Hát most nem szeretnék nagyon satszolásokba belemenni, de hát szerintem körülbelül negyede, ha lehetett az akkori lakosság a mainak, vagy lehet még annál is sokkal kevesebb külvárosokkal együtt. És amikor az oszlop felállítása, illetve az oszlop felállítása miatti alkalom között azért volt eléggé hosszú időszak, és ebben az időszakban ugye Kolozsvár az Erdélynek adminisztratív központjának számított, a gubernium korának itt a közepén vagyunk körülbelül, és ez a művészettörténeti tekintetben, hát ez így a nagyjából a klasszicizmus, Ampír, a Biedermeiernek az időszaka, és hát Kolozsváron ugye itt voltak ekkoriban az erdélyi adminisztrációnak a legfontosabb intézményei, a guberniumnak a különféle intézményei is, illetve mindenféleképpen egy fejlődő polgárvárosnak a képét mutatta Erdély szinten mindenféleképpen, tehát az egyik legfontosabb erdélyi város volt, vagy talán a legfontosabb erdélyi város volt ebben az időszakban.

0: És hát ugye ez a város egy olyan birodalomnak a keleti peremvidékén terült el, ami hát jó részt Európának a délkeleti iránya fele tudott igazából hát terjeszkedőleg fellépni, ugye ez a nevezzük Habsburg birodalomnak, aminek az irányítását nyilván Bécsből, a császárvárosból intézték, és hát ennek a nagy birodalomnak volt ekkoriban Erdély is a része nagyfejedelemség státussal, érdemes talán kihangsúlyozni, és az az időszak, amikor ennek az oszlop felállításának az apropója tulajdonképpen történt, az jó részt a napóleoni háborúknak a befejezése utáni nagyon-nagyon nehéz időszak volt, amikor hát a bécsi államkincstár, hogyha jól emlékszem, akkor csődöt jelentett, tehát államcsőd volt, és hát az a nyilván főleg a peremterületeket az nagyon-nagyon megviselte, és hogy ebben a nagy birodalomban voltak különféle területek, különféle zónák, különféle régiók, amelyeknek a kulturálisan, gazdaságilag, mindenféle társadalmi, mindenféle tekintetben nem fejlődtek azért ugyanolyan módon, vagy nem rendelkeztek ugyanazokkal a karakterisztikákkal. Voltak közöttük nyilván olyanok is, amelyek hát nagyon gazdagok voltak, voltak olyanok is, amik talán kissé szegényebbek, és hát nyilván, hogy az ilyen jellegű gazdasági problémák azok pontosan a, hát a kissé szegényebb régiókat érintették a legérzékenyebb.
1: Ahogyan végig sétáltam a Karolina téren, és ránéztem az oszlopon az emberekre, az ember ábrázolásokra, egyfajta szomorúság, alázat, erőt éreztem.
0: Valószínűleg, hogy akkor ez így átjött, ugye, hiszen a Karolina oszlopot azt egy császár látogatásnak az emlékére állították, és ez önmagában is egy ilyen érdekes jelenség, hiszen egy császár látogatás nem feltétlenül vonza azt maga után, vagy vonja azt maga után, hogy egy emlékművet kelljen ennek állítani. 1817-ben volt ugye az a momentum, amikor Első Ferenc császár, illetve Karolina Augusta, az ő felesége Erdélybe látogatott, pontosan a korra jellemző pénzromlásnak, illetve hát a gazdasági problémáknak és az ezzel járó társadalmi problémáknak az enyhítése miatt ők a személyes jelenlétükkel próbálták az erdélyi lakosságot megnyugtatni, hogy hát a birodalomnak a központja azért gondoskodik róluk, nincsenek elfelejtve, és hogyha nagy gond van, akkor mindenféleképpen a segítő kezekre találnak ott. Ez egy olyan alkalom volt, ugye, ami Erdély történetében nem fordult elő nagyon-nagyon sokszor, hogy a császár személye tulajdonképpen eljöjjön Erdélybe, és Kolozsvárra is ellátogattak a császári házaspár, és hát a Karolina Augusta császárné a kolozsvári akkori kórháznak is egy jelentősebb adományt, illetve hát nyilván, hogy a császári párnak a fényes megérkezése, illetve az ezzel járó különféle események korszak Kolozsvárjában igen-igen jelentős momentumnak számítottak. A császári házaspár az a gubernátornak, Bánffy Györgynek a fényes palotájában szállt meg. A kísérete nyilván, amelyhez több tucat ember, vagy akár több száz ember is tartozhatott, ők is a különféle kolozsvári polgároknál szálltak meg ki a maga rangja szerint nagyjából, és Kolozsvár városát is azért így a városi elöljárók azért próbálták kicsit kicsinosítani ugye ennek a látogatásnak az illő fogadására. És a látogatás az Dés irányából érkezett ez a látogatócsoport Kolozsvárra, és aztán néhány nap múlva majd Tordábra mentek, és ez az irány, ez valamilyen szinten a Karolina oszlopon is megjelenik, hiszen a korabeli fő keleti kapun jöttek be, középkapun, ugye ez a középutca, vagy hát ma ezt inkább ilyen Deák Ferenc utca, vagy Eroilor sugárút néven ismerjük, annak a végén volt a Kolozsvárnak az egyik fontos ilyen bejárata, és ezen keresztül jöttek be. Na most a császári párnak a bejövetelét, azt ugye a Karolina oszlopnak az egyik domborműve is ábrázolja, és ugye tudjuk, hogy a Karolina oszlopnak az eredeti helye az nem ott volt, ahol most van, hanem ez a főtéren volt, és a főtérnek ráadásul hát így a déli részén helyezték el, déli részének a közepén helyezték el. Az a dombormű, amely ezt a császári párnak a belépését ábrázolja Kolozsvárra, meg ennek a díszmenetnek a belépését ábrázolja Kolozsvárra, pontosan szembefordult a középkapuval. Tehát, hogy ez a pozíciója ennek a domborműnek azért ez egy kicsit le is írta ugye azt az útvonalat, amelyet ez a fényes látogató csoport leírt. Karolina oszlopnak a történetét felidézve szerintem mindenféleképpen érdemes megidézni Kelemen Lajosnak, a neves művelődéstörténésznek a sorait, amit a tanulmányból, amit ennek a műnek szentelt, tehát ő azt írja, hogy Toppler fejeztette be a félben álló emlékoszlopot, az oszlop négy sarkára új sasokat faragtatott, ezek vaskoszorúját Henzerberger János, kolozsvári lakatos verte, a császár és felesége féldombórművő képét pedig Bécsben öntötték. Ugye is itt ez az a lényeg, hogy ezt a portrékat, azokat is egy helyi művésztől rendelték meg, Nagy Sámueltől, és aztán ennek a helyébe más domborműveket készítettek. Azzal fejezi be Kelemen Lajos hát ezt a kis részt, amit érdemesnek tartok felemlíteni, hogy Toppler összes kiadásai az emlékoszlopra 16 ezer forintra rúgtak. És ezt nem lehet túlzásnak tekinteni, ha tudjuk, hogy a közönség által begyújtott tőke 10 év alatt a 7 ezer forintot sem érte el. Ezt az összeget a vállalkozóknak kellett odafizetni, akik az oszlopot sem végezték be. Csűrös Antal erdélyi szobrász sasait sem fogadták el, s a Nagy Sámuel féle portrék helyett is Toppler Bécsében készítetett újakat. Eddig az idézet.
1: Több mint másfél méter magas. Hogyan készült el? Milyen volt ez a folyamat? Arról tudna mesélni nekünk.
0: Igen, hát a domborművek igen, több mint másfél méter magasak, de a karolina oszlop az 10 méter magas. Én nem mértem meg, hanem csak így a szakirodalomból tájékozódom, de így szemre szerintem az a 10 méter az, hogy rendben van. És hát ugye itt arról van szó, hogy ennek a látogatásnak az emlékére a korabeli főbíró, Pál Sámuel főbíró kezdeményezte azt, hogy emeljenek egy emlékoszlopot, ami eléggé szokatlan volt különben ebben az időszakban, hiszen nem volt ez feltétlenül előírásszerű, vagy még megszokott sem, hogy császári látogatás után a város az egy emlékoszlopot állítson ennek az eseménynek, és hát ezáltal tulajdonképpen megrendelték Kolozsvárnak az első, mond világi jellegű köztéri emlékművét. Hogy a köztéri emlékműről beszélünk, akkor minden szóba jöhet. Itt olyasmire gondolok én elsősorban, hogy ami körbejárható, tehát nem csak egy emléktábla, mondjuk valamilyen épületnek a falán, hanem egy körbejárható, a teret mindenféleképpen meghatározó, magas emlékmű. A világi emlékmű, ugye hiszen egy világi eseménynek állít emléket, és ebben az értelemben Kolozsváron ez volt az első emlékmű. Akkor, amikor ezt felvetették, ennek az ötletét, akkor nyilván, hogy hát a guberniummal, meg a császár udvarral is egyeztetni kellett, elfogadták ezt az ötletet, és aztán a helyi művészekkel, tervezőkkel terveztették meg. Egy Nagy Sámuel volt a korabeli református kollégiumnak a rajztanára volt az, aki ennek a domborműves és hát ilyen figuratívabb részét megtervezte, illetve Winkler György építőmester volt, aki hát inkább az ilyen formai meg építészeti megoldásokat megterveztette, és le is tették az alapkövét 1822-ben, tehát 5 évre a látogatást követően már letették az alapkövet. Aztán maga a státua, ugye ezt státuának nevezték a korabeli kolozsváriak, a státuának az elkészülése az nagyon nehézkesen ment, mivel nem igazán gyűlt össze az adományokból erre szánt pénzösszeg, ami hát elég lett volna ennek a meglehetősen méretes emlékműnek az elkészítésére, és aztán Kolozsvárnak az ügyésze, egy bizonyos Toppler Imre volt az, aki úgy gondolta, hogy hát ő kipótolja saját vagyonából azt a hiányzó pénzösszeget, ami még szükségeltet tehát ugye ennek az emlékműnek a befejezésére. Ő ezt abban a reményben is tette, hogy hát, hogyha nemesi címet tud szerezni, aztán nem jött össze ez neki, meg anyagilag aztán bele is rokkant, valószínűleg nem pont talán csak ebbe, de mindenféleképpen igen-igen jelentős összeget, tehát több mint a felét ő áldozta ennek az emlékműnek az elkészítésére. Most 1822-ben teszik le az alapkövet, és hát meglehetősen későn, 1831. október 4-én, ugye Ferenc napján avatták ezt fel, ugye első Ferencnek a névnapján, úgyhogy ez a közbelevő 9 év, ez nyilván, hogy nem telt el eseménytelenül. Az emlékműnek az elkészítésében sok korabeli kolozsvári mester részt vett, akiknek néhány esetben a munkája aztán úgy tűnt, hogy nem megfelelő művészi tekintetben, és akkor újra csináltatták másokkal, tehát nagyon-nagyon kalandos ez az egész. Azt mindenféleképpen hozzátehetjük még, hogy a Karolina emlékműről született néhány művészettörténeti szöveg, cikk, de nagyon-nagyon alapos levéltári kutatásokat igazából még nem végeztek, főleg a város levéltárában ennek a műnek az elkészülésének a pontos folyamatát tekintve, úgyhogy itt azért még eléggé sok olyan részlet lehet, ami meglepetést okozhat majd a szakembereknek. Amiket azt lehet tudni, az, hogy ugye volt egy bizonyos Csűrös Antal, aki egy akkoriban Kolozsváron ismert szobrász volt, tőle rendelték meg az emlékműnek a sarkain látható ilyen császári sasokat, ugye, amelyek ilyen babérkoszorúkat tartottak a szájukban, ezeket fémből készítették nyilván a babérkoszorúkat. koszorúkat, és aztán pontosan a Csűrös Antal sasszobrai az nem voltak megfelelőek, aztán azokat aztán kicserélték, illetve hát más szobrászok is részt vettek ennek a műnek az elkészítésében. Ami nagyon-nagyon fontos, és talán ezt kell a leginkább kiemelni, az az, hogy miután a kolozsvári mesterekkel voltak annyira megelégedve a helyiek, a megrendelők, akkor felkérték a korszaknak egy nagyon-nagyon neves bécsi szobrászát, a Bécsi Akadémiának igen fontos vezető tanárát, bizonyos József Klíbert, hogy készítse el hát ennek az emlékműnek mondjuk a legfontosabb szobrászati elemeit. Ő készítette el itt Kolozsváron azt a két domborművet, ugye, ami hát a státuának a két oldalán áll. Az egyik ezek között ugye a említett császári bejövetel, a másik az pedig a Karolina Auguszta császárnét ábrázolja, amint hát a róla elnevezett Karolina kórházból kijön, vagy hát a kórház előtt, kórház épülete előtt ábrázolja a császárnét és a kíséretét. Ugye ez arra utal, ez a dombormű, vagy ennek a témája, hogy Karolina Auguszta egy fontos adományt tett a akkoriban még a mostani Jókai utcában található kolozsvári kórháznak, aztán később ez a kórház ebből az adományból is igen fontos ilyen egészségügyi intézménnyé vált. Nem sokára át is költözött pontosan a mostani Karolina térre, annak a Ferences templommal szemben álló sarok épületébe, és aztán folyamatos bővítés, meg több intézmény átszervezés révén ez a kórház, ugye, ami fel is vette a Karolina Auguszta nevet, ez a kórház vált az intézményi ősévé a kolozsvári egyetemi klinikáknak. Tehát visszatérve, ugye Kliber József volt az, aki leglényegesebb szobrászati munkákat elvégezte. Ő ennek a korszaknak, vagy Habsburg monarchiában ebben az időszakban ő számított talán a legpontosabb, legismertebb szobrásznak. Albertinában vannak például, vagy más nagyon-nagyon fontos helyeken. Különben magyar nyelvterületen is sokat dolgozott, nem csak szobrász volt, hanem rézmetsző is, festő is, Pannonhalmán is ismerjük munkáit, meg más nagyon-nagyon fontos helyszíneken, tehát hogy egy sokat foglalkoztatott, és általában nagyon lényeges helyszínekre szobrokat, meg más alkotásokat készítő művészről van szó, aki ismétlem Kolozsvárra eljött, és itt készítette el ezeket a domborműveket. Aztán a felavatási szertartás azt már nem várta meg, nem tudom, hogy mi okból, visszament, de mindenféleképpen nem sokkal azelőtt tért vissza Kolozsvárra. És még a szobrászati résznél maradva, a státuának a mostani északi oldalán, ugye ott látható a császári párnak is a márványba faragott portréja, ilyen profilból ábrázolt portréja, hogy a korszakban ugye nagyon-nagyon divatosak voltak ezek a profilból ábrázolt, ilyen egymás mögött ábrázolt portrék, kettes, hármas portrék is lehettek ezek akár, és a szakirodalom nem ír semmit a készítőjéről, könnyen elképzelhető, hogy ez is a Kliber munkája. Ezt általában Bécsben készítették, vagy Kliber, vagy esetleg egy másik bécsi mester. Ugye ennek is érdemes volna utána járni mondjuk a levéltári kutatásokkal.
1: Van 4 madár is az oszlopon. Ennek van valami jelentése?
0: Igen, ez a 4 madár, ez 4 sas, akik a császári reprezentációban játszanak szerepet, ugye a sasok, vagy hát a csőrükkel babérkoszorút emelő sasok, ezek általában a császári jelképeknek számítottak már az ókori Rómától kezdve, úgyhogy szerintem ennyi ezeknek a jelentősége. Mindenféleképpen, hogyha a levéltári kutatásokból mondjuk az ember még tájékozódni tudna, és mondjuk előkerülnek olyan szövegek, amelyek ennek a státuának a pontos ikonográfiáját leírnák, akkor valószínűleg, hogy erről is többet tudnánk. Azért nem olyan nagyon-nagyon bonyolult ennek az ikonográfiai ügye, hiszen ez azért volt készítve, hogy ezt mindenki megértse, az egyszerű ember is épp úgy megértse, mint mondjuk a nagyon-nagyon művelt emberek, és hát a császári párnak a látogatását, illetve hát a Karolina kórház számára szánt adományt, ugye mint jótéteményt hirdették, ezáltal nyilván a császári család, illetve hát a császári pár, meg maga a Habsburg dinasztiának is a pozitív megítélésében kellett szerepet játszania ennek az emlékműnek. Ez 1899-ig állt a főtéren, aztán amikor elkezdődtek ugye a Mátyás szobor megtervezésének a munkálatai, akkor kiderült, hogy hát főtéren 2 emlékmű egymástól nem túlságosan messze, azért nagyon furcsán néz neki, és akkor nagyon helyesen úgy döntöttek, ugye, hogy a nagyságrendileg tulajdonképpen a Karolinatérbe jobban beleillő státuát azt átviszik ugye a Karolinatérre, amit hát ma már múzeum térnek neveznek. Tehát, hogy ez 1899-ben került a mai helyére.
1: A domborműven nagyon jól kivehető az akkori ruházat is. Hogyan öltözött az akkori ember? Érdekesnek találtam, hogy ez a részlet is megjelenik.
0: Hát hogyan öltözött ez? Igen. Többféleképpen öltöztek, és akkoriban nagyon fontos volt a társadalmi státus szerint való öltözködés, illetve hát valamiféle hagyományos öltözködés. Általában a különféle státusú embereknek mind-mind megvoltak a maguk öltözete, ami alapján őket jól meg lehetett ismerni, jól fel lehetett ismerni, és ez is eltűnik ezen a szobron. Nyilván, hogy mivel császári látogatásról van szó egy polgárvárosban, tehát általában inkább katonai, illetve polgári öltözeteket látunk ezeken a domborműveken, és a császári párnak a figurái azok kiemelkednek a domborműveknek a kompozíciójában.
1: Mondta, hogy több tekintetből, sok szempontból még homály fedi ezt az emlékművet. Hogy ajánlja, azaz mit ajánl? Hogyan kellene elindulni egy olyan úton, ami által több mindent megtudhatunk erről az oszlopról?
0: Voltak már próbálkozások, nyilván ennek az oszlop történetének a feltárására. 2-3 mérehatóbb tanulmányt ismerek én, ami megszületett erről az emlékről, de kutatást azt mindig lehet tovább folytatni, és amennyire én tudom, ennek az emléknek a kolozsvári városi levéltáron belül megtalálható levéltári anyagát azt nem igazán nézték még át, vagy én nem tudok nagyon erről. Kelemen Lajos művelődéstörténész írt egy eléggé alapos tanulmányt erről az emlékműről, és felsorolja építésének, elkészítésének a körülményeit, felsorolja nyilván az itt szereplő művészeket, mestereket, de hát ezt azért mindig lehet pontosítani. És József Liber ugye egy olyan kiemelkedő művész személyisége volt a korszaknak, ami miatt szintén érdemes akár Kolozsváron kívül is, mondjuk gubernőmi levéltár, vagy akár máshol is ezeknek a dolgoknak utána nézni, talán a személyes hagyatékában is. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen, de lehetséges, hogy van. Tehát ezeket a forrásokat is mind-mind megnézni. Én szerintem ehhez készülhettek tervek, rajzok, levelezések, költségjegyzékek, mindenféle, és hát nagyon-nagyon izgalmas volna mindezt ugye feltárni.
1: Milyen szakemberek foglalkoztak még a domborműnek a kutatásával, vagy esetleg a restaurálásával? Erről, ha tudna mondani információkat.
0: Hát az emlékműnek a restaurálásáról olyan nagyon-nagyon sokat szerintem nem tudunk mondani, hiszen nem igazán volt ilyen. Nyilván, amikor ezt átvitték mai helyére, annak is lehetett egy procedúrája, egy technikai procedúrája, aminek különben szintén lehetnek levéltári forrásai, amit ugyancsak érdemes volna megnézni, hiszen nem tudjuk, hogy szakra pontosan elkészült-e minden, ami Mátyás téren volt, főtéren volt, a Karolina téren is, leginkább mondjuk a Szokli vagy az alsó részekre gondolok. A lényege az biztos, hogy azt átvitték. Voltak minden bizonnyal kisebb-nagyobb karbantartási munkálatai. Kelemen Lajos például feljegyezte, hogy az egyik feliratban szereplő Claudio Polis szóból a C betű hiányzott, és akkor ilyen Laudópolis vagy Laudiópolis lett, ugye, ami hát ilyen örömváros, vagy valami ilyesmi lett volna, ugye a Claudiópolis a Kolozsvárnak a latin neve helyett, tehát egy kicsit ilyen mulatságos is volt egy adott ponton a latinul értők számára. Elreállítás ugye az nyilván egy nagyon aktuális kérdés, amennyire én tudom, az év elején született is erre egy döntés a kolozsvári városháza részéről, hogy pályáztatják ennek a helyreállítását, és erről különben részleteket nem tudok, hogy mondjuk ezt kinyerte meg, ezt a pályázatot, vagy milyen szakemberek vennének ebben részt. Mindenféleképpen a József Libernek a munkái azok kiemelten elfoglalkozni. A státuának a legnagyobb része helyi kőanyagból készült, Kolozsvár környéki kőanyagból készült, és ez a Kolozsvár környéki, főleg ilyen meszes homokkő, ez híresen nem időtálló sajnos, és emiatt tőleg ezeknek a ilyen Biedermeier stílusú, nagyon-nagyon aprólékos, nagyon finom megoldású domborműveknek a részletei, ezek veszélyes gyorsasággal tűnnek el, és sajnos ugye itt az is van, hogy ez a kőanyagnak a úgymond a lebomlása, az egyre gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb. Tehát mondjuk az utóbbi egy évben biztos többet romlott, mint mondjuk az utóbbi egy év előtti évben. Ez nem követtem én különben ennek a folyamatát, de azért így szemmel láthatólag mondjuk régebbi fotókkal összehasonlítva ma azért már nagyon rossz állapotban vannak, főleg ugye ezek a nagyon-nagyon finom megoldások. Én még azt is el tudnám képzelni, hogyha erre mondjuk technikai megoldás adódhat, hogy a Mária oszlophoz hasonlóan tulajdonképpen ezeket a kiemelkedően értékes domborműveket tamborműveket, ezeket múzeumba helyezzék el, és másolatokkal helyettesítsék, ugye, hiszen a mostani levegőnek a minősége is egyáltalán olyan, ugye, ami hát fokozottan veszélyt jelent az ilyen jellegű emlékekre, míg egy múzeumi klimatizált viszonyok között tárolt emléknél azért ugye ezeket a folyamatokat, ezeket ártó folyamatokat le lehet lassítani, vagy akár meg is lehet állítani.
1: Van-e hasonló emlékmű oszlop más városokban ugyanilyen státusszal?
0: Nem igazán van, tehát hogy ez önmagában is ritkaság, nem csak Kolozsváron, tehát nem csak azt lehet erről elmondani, hogy hát ez Kolozsvárnak az első világi jellegű köztéri emlékműve, hanem ebből a korszakból, tehát itt a 1820-as, 30-as évekről beszélünk, tehát amint mondtam, hogy ez az Ampírnak a, meg a Biedermeier korszaknak az időszaka, mind a kettő nagyon-nagyon izgalmas művészettörténeti periódus, máskülönben nem nagyon találunk Erdély városaiban ehhez hasonló nagyságrendű, vagy tematikájú, vagy korú stilisztikájú emlékművet. Az emlékműveknek az állítása sokkal inkább aztán 19. századnak a második felétől lett divatos, ugye a 48-49-es forradalom meg szabadságharc emléke után kezdtek el aztán egyre inkább megszaporodni ezek az emlékművek, meg aztán nyilván a világháborúk után is, és önmagában is, ugye, tehát egy ritkaság ennek a státuának, vagy a Karolina oszlopnak, ahogy ezt még szoktuk emlegetni, a megléte, tehát ezért is kifejezetten nagy odafigyelést igényel ennek az emlékműnek a karbantartása, megőrzése a következő generációk számára.
1: Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, beszélgettünk az oszlopról, az emlékműről, és mondta, hogy számos kollégája is foglalkozott ezzel az emlékművel, és bele is ásta talán mélyebben magát.
0: Hát olyan számos nem sajnos, meg olyan nagyon ők sem ásták bele magukat, amennyire én tudom. Igen, foglalkoztak, hál' Istennek, és erről publikáltak is szövegeket, de amennyire én tudom, nem azzal a céllal foglalkoztak, hogy most ilyen nagyon-nagyon mélyreható kutatásokat végezzenek, hanem inkább nagy közönség számára írandó szövegek szintjén foglalkoztak, hiszen amennyire én tudom, ez egy olyan jellegű felkérés keretén belül történt ezeknek a szövegeknek a megírása, de ettől függetlenül ezek rendben vannak, és hát a mai tudásunk alapján minden lényeges információ ezekben megvan.
1: Ezek szerint akkor drukkolunk azoknak, akik szeretnének kutatni és mélyebbre ásni magukat az emlékmű az oszlopnak a feltárásáról, és reméljük, hogy a restaurálási folyamatok haladni fognak.
0: Én is nyilván nagyon szurkolok, nagyon örültem annak, amikor hallottam, hogy a Városháza ugye szeretné támogatni ennek a Karolina oszlopnak a helyreállítását, hiszen nagyon-nagyon indokolt, tehát hogy ezt kell hangsúlyozni, hogy nem csak így randomra egy valamire így rámutatunk, hogy akkor, hanem itt ez tényleg rossz állapotban van, rengeteg részlete, nagyon-nagyon fontos művészettörténeti tekintetben, de urbanisztikai tekintetben, várostörténeti tekintetben is egy nagyon fontos emlékről van szó, egész országos vagy regionális szinten mindenféleképpen, és nagyon-nagyon ideje volt ugye nekifogni ennek. Az emlékműnek a romlása, ugye ez nem csak a környezeti hatások miatt volt így, hanem szerintem sok esetben meg is dobálták, nem feltétlenül nagyon-nagyon nagy rongálási szándékkal, de hát ilyen túlságosan kitett helyen van. Nyilván ez úgy is fog maradni, de talán hát, hogyha mondjuk egy ő dombóműveknek a cseréjével mondjuk mentesülnének ugye az eredeti liber alkotások ettől a veszélytől is. Úgyhogy én is szurkolok, ugye, hogy ez a projekt megvalósuljon. Remélem, hogy ebben a projektben megtalálják a megfelelő legjobb szakembereket. Hál' Istennek most már restaurátorok, építészek, vagy akár történész, művészettörténész kutatók most már szép számban vannak, akiknek komoly tapasztalatuk van hasonló munkában, úgyhogy az emberanyaggal szerintem nem lesz baj, csak meg kell találni a megfelelő szakembereket, akiknek ilyen téren már komoly tapasztalatuk van. Nem lehet szerintem ezt olyan szakemberekre bízni, akik mondjuk nagyon-nagyon a ilyen jellegű műemlékes pályáknak az elején vannak, hiszen szerintem ez nagy tapasztalatot igényel.
1: Köszönjük, hogy felidézhettük a múltat. Itt lehettünk a jelenben.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehetek a jelenben.

A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk végéhez érkeztünk. A mesekuckó 10 éves, legyen még sok-sok év folytatása. Erről hallhattak egy összeállítást. Minket hallgatva elbarangolhattak a fejlődő polgárváros múltjához. Weisz Attila művészettörténész megosztotta velünk a Karolina oszlop történetét. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. További áldott vasárnapot kívánok. A viszonthallásra, békesség Istentől!

0: egészség politika istenség.
1: Pénzre konvertált betegség.
0: Környezet politika istenség.
1: Katasztrofális reménység.
0: Biztonság politika istenség.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Yeah.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen, mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sírám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.